0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy velünk ébredtek szeptember 23-án, szerdán. A következő három órában visszatérünk az oroszországi választások eredményére, majd arról beszélgetünk, mennyire határozza meg egy település élhetőségét az, hogy lehet-e ott elfogadható áron lakáshoz jutni. Fél nyolc után a tegnap aláírt amerikai dán-grönlandi biztonsági megállapodást elemezzük. Nyolc óra után pedig azt kérdezzük, kell-e Szlovákiának is komolyabban készülnie egy esetleges katonai konfliktus következményeire. Végül Brüsszelbe kapcsolunk, ahol megszületett az alku az Oroszország elleni uniós szankciókról. A szerkesztő Tilajcsik Dóra, a műszaki berendezéseket Kovács János kezeli, most pedig jöjjenek a legfontosabb hazai és külföldi információk Csenger Ferenctől.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A bolgár államfővel tárgyalt New Yorkban Peter Pellegrini. Mentelmi jogának felfüggesztését kérte a parlamenttől a magyar miniszterelnök. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini szlovák államfő New Yorkban tárgyalt Iljana Jotova bolgár elnökkel. A megbeszélésen elsősorban az energetikai, biztonsági és védelmi együttműködés, valamint a modern technológiák kerültek szóba. Pellegrini kiemelte a két ország szakértői közötti szorosabb együttműködés lehetőségét az atomenergia területén. A szlovák elnök szerint Pozsony és Szófia számos európai kérdésben hasonló álláspontot képvisel, ezért közösen erősíthetik régiójuk érdekérvényesítését az Európai Unióban. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. Magyar Péter magyar miniszterelnök arra kérte a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettese magyar, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar ügye egy 2024-es budapesti incidenshez kapcsolódik, amikor a vád szerint elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament korábban nem függesztette fel magyar akkori EP képviselői mentelmi jogát, mandátumának lejárta után azonban az ügyészség újraindította az eljárást. Az Európai Unió három évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor három szemét és egy vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában fél évente kellett meghosszabbítani. Energetikai tűzszünetről és az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszky Donald Trump amerikai elnökkel New Yorkban. Az ukrán elnök közölte, hogy kész bármilyen kölcsönös energetikai tűzszünetre Oroszországgal, ugyanakkor Kijev nem vállalta az orosz olajfinomítók elleni támadások egyoldalú leállítását. Zelenszky továbbra is kész egy háromoldalú találkozóra Donald Trumppal és Vladimir Putyinnal. A megbeszélésen Ukrajna téli légvédelmének megerősítése és Patriot rakéták ukrajnai gyártása is szóba került. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ közgyűlésen a nemzetközi jog és az ENSZ alapelveinek tiszteletben tartására szólította fel az országokat. Macron szerint a világ egyre inkább az erősebb jogának érvényesülése felé halad. A francia elnök bírálta a gázai övezet humanitárius helyzetét. Oroszországot és Ukrajnát pedig arra kérte, állapodjanak meg a civil és energetikai központok elleni támadások leállításáról. Beszédében a mesterséges intelligencia kockázataira is figyelmeztetett, és egy közösen fejlesztett, nyílt forráskódú európai modell létrehozását szorgalmazta. Amerikai és iráni tisztségviselők tárgyaltak kedden New Yorkban az ENSZ közgyűlésének margóján. Donald Trump amerikai elnök produktívnak nevezte a mintegy 3 órás egyeztetést, és közölte, hogy hamarosan újabb találkozót tartanak. Trump ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Washington nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni. Az amerikai elnök felszólította a világországait, hogy gazdaságilag szigeteljék el Teheránt, mindaddig, amíg nem mond le nukleáris törekvéseiről és nem változtat politikáján.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Fekete nyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Svoboda sugárúton a jobb sávot lezárták. Csallóköz Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rádi László.
1: Csak egy mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Extraligában, mégpedig a 25. forduló előrehozott rangadóját. A kassaiak 17.30-kor a nagyriváli Slovant fogadják. Hámori Luca remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a svájci Anna Jenny felett aratott pontozásos győzelmet. Újabb fontos állomáshoz érkezett Pintér Dániel labdarúgó pályafutása. A Miami 19 éves magyar-amerikai támadója meghívót kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába, amely Spanyolországban Brazília és Dánia ellen játszik felkészülési mérkőzést. Influenzával küzd, ezért kihagyta a francia labdarúgó válogatott edzését Kylian Mbappé. A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája, természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani, az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinedine Zidane irányítása alatt. A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban. A 6. helyen kiemelt Bondár Anna 2-6-6-3-6-1-re legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli tenisztorna nyitófordulójában, és bejutott a 8. döntőbe, melyben az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele. Világbajnoki és olimpiai aranyérem megszerzése után visszavonulna Betlehem Dávid 5-karikás bronzérmes úszó. A 23 éves versenyző, aki az idei párizsi Európa-bajnokságon 4 érmet nyert, elmondta, hogy a 2 érem kiharcolása jelent számára motivációt jelenleg. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Az Európai Atlétikai Szövetség rekordösszegű 3,5 millió eurós pénzdíjat oszt ki a 2028-as sziléziai szabadtéri Európa-bajnokságon. Az egyéni aranyérmesek 30 ezer eurót kapnak, az ezüst és bronzérmesek jutalma 15 ezer, illetve 10 ezer euró lesz. Bő 2 évnyi szünet után visszatér a versenyzéshez Tatjana Smith, kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai úszó. Leánykori nevén Schönmakerként a 2021-es tokiói 5-karikás játékokon 200 méteres női mellúszásban világcsúccsal győzött, majd 2024-ben Párizsban már férjezetként 100 méteren lett olimpiai aranyérmes. Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával. Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a NOBI jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma a teklák ünneplik névnapjukat. A tekla görög eredetű női név, jelentése Isten dicsősége. Rajta kívül ma ünnepelnek még az ilusok, a krizosztomok, a linetták, az őszikék és a telmák is. A szlovák naptár szerint pedig szeptember 23-a Zdenka napja. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 22 perc van. Kiderült, melyik két szakmát érdemes még a mesterséges intelligencia korában is választani, és egy új kínai üzemben már minden tizedik percben legördülhet a gyártósorról egy humanoid robot. Nyitrai Nóra színes hírei következnek.
1: A Samsung 2025 végén mutatta be az első két ponton hajlítható okostelefonját, a Galaxy Z Fold-ot, amelynek kijelzőjén egyidejűleg akár három alkalmazás is elfér. A mobil a Huawei 2024-ben megjelent készülékére, a Mate XT-re adott válasz volt. Nem sokkal később, három hónap után ki is került a kínálatból a Trifold, az esetleges folytatásról pedig azóta sem esett szó. Az Apple első hajlítható készüléke, az iPhone Duo azonban felrázhatja a piacot, és lehet, hogy a Samsung hamarosan piacra dobja a Galaxy Z Fold következő generációs változatát. A Lanzuk nevű szivároktató nyomán a 9to5 Google azt írja, a Samsung az iPhone Duo hatására a tervezetnél valamivel korábban teheti fel a boltok polcaira a Galaxy Z Fold 2-t. A pontos dátumot nem árulta el a forrás, és azzal sem érdemes számolni, hogy még idén megjelenik a mobil, valamikor 2027-ben dobhatja piacra azt a dél-koreai gyártó. Bár gyakran felmerül a kérdés, hogy elveszi-e a mesterséges intelligencia az informatikusok munkáját, a válasz az, hogy nem, mert a legnépszerűbb IT szakmákban nem csupán a technikai végrehajtás számít, hanem például olyan készségek is, mint az elemző és stratégiai gondolkodás, a rendszer szemlélet, a hibák felismerése, vagy a biztonságos működés megtervezése is. Az IT világa számos lehetőséget kínál, de még mindig a szoftver tesztelés és a programozás nyújtja az egyik legígéretesebb perspektívát a szakmában. A szoftver tesztelők feladata, hogy ellenőrizzék a fejlesztők által készített alkalmazások és rendszerek működését, és megbizonyosodjanak arról, hogy azok megbízhatóak, biztonságosak, valamint megfelelnek a szakmai szabványoknak. A komplex hibák feltárására a felhasználói élmény vizsgálata és a logikus működés garantálása továbbra is emberi kompetenciát igényel. Aki full stack fejlesztőként dolgozik, egyszerre tervezi meg és építi fel egy alkalmazás vagy weboldal felhasználói felületét és a mögötte futó háttérlogikát. Szerepük az

Ezért is kulcsfontosságú, mert olyan rendszereket hoznak létre, amelyeket nap mint nap emberek milliói használnak. Jelentős előrelépést tett Kína a humanoid robotok gyártása felé. Az Ubetech nevű vállalata napokban indította el a termelést abban az új üzemben, amelyben humanoid robotokat szerelnek össze. A Liuzhou városában található gyárban évente mintegy 10 000 humanoid robotot szerelnének össze, ami jelentős előrelépés az eddigi fejlesztési fázishoz, valamint a korlátozott számú szériagyártáshoz képest. A cég bejelentése szerint a 14 000 négyzetméteren elterülő gyárépületben a vállalat Walker S és Cruiser sorozatú beépített intelligenciával rendelkező ipari humanoid robotjait szerelik majd össze. A gyártósort úgy tervezték, hogy 10 percenként készüljön el egy robot, a tervezett éves kapacitás pedig meghaladhatja a 10 000 darabot. A Ubetech azt is közölte, a gyárat a Siemens Digital Industries szoftverrel közösen fejlesztette ki, amely egy szélesebb körű digitális gyártási program részét képezi.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Papírforma. Leggyakrabban ezzel a szóval értékelték az oroszországi parlamenti választás eredményét. A témáról készült beszélgetésünket a régiók hírei után hallhatják. Most Csenger Ferenci a mikrofon.
2: Kedden délután 16 óra 20 perckor le kellett állítani a forgalmat a Galántai vasútállomáson, mert kisiklott egy tehervonat a Gányi leágazás közelében, Pozsony irányában, tájékoztatta a hírügynökséget Ján Bacsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Időközben részben már helyreállt a közlekedés. A Galánta-Nagyszombat vonalon vonatpótló buszokat indított a vasút, tette hozzá a szóvivő. Megszünteti a sertéstenyésztést a Komáromi járásban működő Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet. A döntést a kedvezőtlen időjárással, a bizonytalan gazdasági helyzettel, valamint a magas energia, üzemanyag és műtrágya árakkal indokolták. Az idei szárazság és hőség miatt a kukorica termés is jelentősen visszaesett, a szokásos mennyiségnek mindössze a fele termett. A sertéstenyésztésben dolgozó alkalmazottakat a szövetkezet más részlegeihez helyezik át. Kiadvány készült a Füleki Városháza felújításakor előkerült több mint 100 éves időkapszula dokumentumaiból. Az 1912-ben elrejtett kapszula 10 kézirata a korabeli Fülek mindennapjaiba, intézményeinek és szervezeteinek működésébe enged betekintést, és több száz helyi lakos nevét őrizte meg. A kétnyelvű magyar-szlovák kiadványt az időkapszula tartalmával együtt szerdán délután 4 órakor mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Fekete nyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda sugárúton a jobb sávot lezárták. Csallóköz Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 5 perccel múlt 6:30. Papírforma. Ezzel a kifejezéssel a címben beszélt szinte a teljes világsajtó az oroszországi választásokról, és valóban Putyin pártja tovább növelte parlamenti fölényét. Az egységes Oroszország a képviselői helyek közel 4/5-ére számíthat. A háború ellenes Jabloko országos listáját kizárták, így a háború elutasításának lehetősége is erősen korlátozott volt. A Kreml a szavazást az ország és a háborús politika támogatásának bizonyítékaként igyekszik bemutatni. A győzelem mögötti társadalmi támogatásról és a választás következményeiről Rácz András posztszovjet térségi szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettesével Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Hát milyennek látja az orosz parlamenti választásokat? Azok vajon elérték-e azt a célt, amit a Kreml szeretett volna? Mert hát ugye mindenki azt mondja, hogy ez csak egy színjáték volt, de ha színjáték volt, akkor hogyan lenne érdemes arra, hogy bemutassa azt, mit akar valójában az orosz nép?
2: Ugye autoritár rendszerekben, és ugye Oroszországra azt szokták mondani, hogy hát minimum konszolidált autokrácia, de van, aki szerint már diktatúra. A választásoknak az a fő funkciója, hogy eljátsszák azt, mintha az ország demokratikus lenne. Tehát olyan, mint egy ilyen nagyon szép kirakat, és az a cél, hogy ez a kirakat minél szebb legyen, minél jobban rendben legyen, függetlenül attól, hogy mi van ténylegesen a kirakat mögött. Ennek a választásnak az egyik funkciója, tehát ez a demonstratív szerep volt, hát igazolni a külvilág felé, meg az orosz lakosság egy jelentős része felé, hogy kérem, itt van szavazás, itt több párt van, itt jelöltek vannak, tehát ez egy normális választás. De volt egy másik funkciója is, hogy ha nem demokratikus, hanem autoritár szemüveggel nézik ezt a választást, akkor ez a választás felfogható egyfajta ilyen bürokratikus, adminisztratív gyakorlatnak is, hogy akkor képes-e minden körzet, minden megye hozni azt, amit a Kreml elvár, azokat az eredményeket. Tehát ha egyfajta ilyen politikai mozgósítási gyakorlatként fogjuk föl, akkor rögtön más színezetet kap az egész, és akkor egyértelműen sikeres. Tehát nem demokratikus fejjel érdemes erről gondolkodni, hanem egy autoritár rendszer vezetőinek fejével.
1: A hétvégi ukrán drón támadásnak volt bármi jelentősége a választásokkal kapcsolatban? Vagy például okozott ez hosszú távú károkat a vezetésnek? Bár talán néhány perce jött ki ez a hír, hogy Trump azt írta a rúszos oldalán, hogy az oroszoknak rengeteg dízel finomítóját tulajdonképpen felrobbantották, és hogy a dízelipart azt térdre kényszerítették ezzel Oroszországban. Na most a kérdés az ilyen formán kettős, hogy ezzel, amint már kérdeztem, okoztak-e hosszú távú károkat az orosz vezetésnek. A másik meg az, hogy kicsit gyanakodva kérdezem ezt, mert az eddigi támadások is nagynak tűntek, de hogy érdemi fékező kihatása lett volna mondjuk az orosz hadviselés tempójára, azt azért nem mondhatnánk.
2: Ugye vasárnap indította Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadását Moszkva ellen. Na most ugye az orosz választás, ez egy ilyen sajátos orosz gyakorlat, hogy bár ugye egy napként fogjuk fel a választást, de Oroszországban ez 3 nap, tehát szeptember 18-19 fux. Az ukrán dróntámadása szeptember 20-án volt, tehát a 18-19-én leadott szavazatokat nyilván nem befolyásolta egyrészt. Másrészt a Moszkva elleni dróntámadása, ugye Moszkvát érte, Oroszországnak a saját jogrendje szerint 89 föderatív szubjektuma van, 89 megyéből áll, tehát mondjuk egy Magadan megyét, vagy egy Csuksföldet, vagy egy Ingusétiát kevésbé befolyásolt az, hogy Moszkvában mi történt. Tehát ezzel együtt az látszik a moszkvai szavazatok eloszlásán, hogy mintha lett volna egy viszonylag nagy, ilyen 5-8%-os választói réteg, aki a legutolsó pillanatban dönthette, hogy kire szavaz, és nem Putyin pártjára szavazott, tehát Moszkvában van egy ilyen utolsó napos kilengés, ez valószínűleg a dróntámadás hatása, de hát ezzel együtt azért az egységes Oroszország párt bőven 2/3-os eredménye az nem volt veszélyben. Ugye azt érdemes látni egyébként, hogy az orosz választási rendszer nagyon-nagyon komplex, és ezen a szeptember 18-19-20-án valójában nem csak az orosz országgyűlés, az orosz parlament alsóházába, nem csak a Dúmába választottak képviselőket, hanem ugye volt számos helyi választás, regionális választás, regionális parlamentek, városi parlamentek, ilyesmik. És az az érdekes, hogy bár ugye a háború ellenes Jabloko pártnak az országos listáját letiltották, tehát a Jabloko országos szinten nem indulhatott, de most ugye még teljesen végleges eredmény nincsen, amikor ma hajnalban néztem, most úgy tűnik, hogy előfordulhat, hogy az egyik regionális parlamentben, Novgorodba mégiscsak bejut egy Jabloko jelölt. Nyilván nem most, nem szor az országos léptékben, de azért mutatja azt, hogy helyi szinten igenis van mérhető elégedetlenség a háborúval szemben. Statisztikai módszerekkel egyébként az látszik, hogy Oroszországban rendkívül fejlett a választási statisztika tudománya. Itt most nem gúnyolódásból mondom, hanem hogy tényleg, hogy az egységes Oroszország párt javára a szavazatok 15-20%-át, hát idézőjelben téríthették el. Tehát ugye nagyon gyakran úgy csalnak a szavazással, hogy beraknak a szavazó urnába rengeteg sok szavazatot egyszerre, és akkor ez nyilván a leadott szavazatok számában időarányosan okoz egy torzulást. És elképesztő mennyiségű ilyen torzulás van. Tehát ez a választás, ez valószínűleg minden idők legjobban manipulált orosz választása is egyben. És kérdés második fele, hogy áll az orosz dízelipar? Ugye én igyekszem viszonylag kevés truth socialt olvasni, tehát kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nekem bőven elég az orosz-ukrán háború, úgyhogy nem annyira Trump üzeneteiből igyekszem tájékozódni. Ami látszik, hogy ez nem egy konstans szám, tehát megrongálnak egy finomítót, az oroszok elkezdik másnap javítani, néhány hét az ukránok újra belelőnek, újra elkezdődik a javítás, tehát ez ilyen fluktuáló arány. Az látszik, hogy az orosz dízel finomítói kapacitásnak ugye a 30-35%-a az biztos, hogy hosszú távra ki van iktatva. Tehát ezért van az, hogy Oroszország már nem csak dízel exportidalom van, de miközben a világ egyik legnagyobb kőolaj termelője, közben nagy mennyiségben kénytelen üzemanyagot importálni, mert hiába van nyersolaj, hogyha a finomítói kapacitás szűkös. Tehát eredményesek ezek az ukrán támadások, ugye az ország számos megyéjében van üzemanyaghiány, ez érzékelhető társadalmi felzúdulást is okoz, de a hadigépezet működésére jelen állás szerint kevésbé hat. Ugye kicsit úgy működik ez a dolog, hogy egy autoritár rendszer, mint az orosz, a háború folytathatóságát priorizálja. Tehát a fronton mindig lesz elegendő üzemanyag, vagy ha nincs, akkor az nem az üzemanyag finomítók támadása miatt van. És ha a lakosságnak meg sorba kell állnia, akkor a lakosságban sorba áll. Tehát megint csak nem demokratikus fejjel kell nézni azt, hogy hogyan priorizálnak. Tehát erre körülbelül ezt lehet mondani. Tehát működnek ezek a támadások, a hadigépezetet egyelőre nem roppantották meg.
1: Mi jön most? Mi változik ezzel egyáltalán Oroszországban? Ugye alkotmányozó többsége lett Putyinnak a parlamentben, hát mondhatnánk, hogy tudva ezt a rendszert, csoda, hogy eddig ezt nem így alakították, de mégis mi jön most? Már korábban is elhangzottak elemzőktől ilyen mondatok, hogy van egyfajta konszenzus az elemzők között, amolyan hallgatólagosan, hogy szinte biztosak abban, hogy valamilyen szintű mozgósítás jó eséllyel jönni fog.
2: Ugye ez a mozgósítás, ezt muszáj árnyalni. Oroszország 2022 őszén csinált egy részleges mozgósítást, és ez azt elrendelő elnöki rendelet egyébként a mai napig hatályban van. Tehát, hogy valójában Oroszország folyamatosan a mozgósítás állapotában van, úgyhogy ezt nem úgy érdemes felfogni, mint egy ilyen bináris dolgot, hogy villanykapcsolom, felkapcsolom, lekapcsolom, van mozgósítás, nincs mozgósítás. A törvényi háttere a 22 ősze óta folyamatosan hatályban van. És a mozgósításnak úgymond az élőerő, tehát a katonák mozgósítása csak egy kis eleme. Tehát a mozgósításnak része az is, hogy egyre inkább átáll a gazdaság haditermelésre, hadigazdálkodásra, kimondatlanul, de ez egy látható trend, hogy militarizálják a gazdaságot, militarizálják a társadalom működését. Ugye a mostani választáson is egyébként ebben a militarizálási sorba illeszkedik. Ezernél több olyan jelölt volt, aki a hadseregből leszerelve került politikai pályára, ezt Oroszországban úgy hívják, hogy a hősök ideje, tehát hogy veteránokból igyekeznek politikusokat csinálni, tehát töltik föl elsősorban a helyi és a regionális szinteket táborús veteránokkal, akik nyilván elkötelezettebben toboroznak katonákat, elkötelezettebben vesznek részt a gazdaság militarizálásában. Tehát arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb töre a már elrendelt mozgósításnak, arra én is azt gondolom, hogy igen, valószínű. Elsősorban azért, mert Oroszország sejthetően január óta, de igazolhatóan június óta szignifikánsan több katonát veszít a fronton, mint amennyit toborozni tud. De ezen a ponton, így, hogy lassacskán kezdenek kifogyni a támadásra bevethető erőkből, igazából két stratégiai választás van. Egy, vagy csökkenteni kell a hadműveletek tempóját, vagy sokkal több katona kell viszonylag gyorsan. És több jel utal arra, hogy Oroszország készül olyasmire, hogy újabb ilyen mozgósítási hullámot hajtson végre, de mondom, ez nem új mozgósítás, ez a meglévő jogi kereteken belüli esetleges működés. Ha lesz ilyesmi, azt nagyon hamar tudni fogjuk.
1: Egy kicsit megnézve talán az európai perspektívából Putyin győzelmét, több ország hírszerző szolgálatának vezetője és hát a legmagasabb rangú politikai képviselők is nyilvánosan és majdnem, hogy szinte egyidejűleg arról beszélnek, hogy fokozódik egyfajta konkrét biztonsági fenyegetés Oroszország részéről, ugye ezt lehet olvasni, hallani a sajtóban egy ideje. A jelenlegi helyzet ebből a szempontból már majdnem inkább az Ukrajna elleni 2022. februári orosz támadást megelőző időszakra emlékeztethet, amikor ugye amerikai és brit szolgálatok hát szándékosan nyilvánosságra hozták ismereteik egy részét, ugye ők akkor mondták, hogy már pedig Oroszország támadni fog, az oroszok mondták, hogy ugyan már ez egy blödség, aztán meg mégis jött a támadás. Hogy látja ezt innentől kezdve így, hogy Putyin most már ugye hivatalosan is ilyen támogatottságot tudhat maga mögött, ez elkerülhetetlen, és hogyha ez lesz, akkor erre miért lenne szüksége Putyinnak?
2: Az, amit a nyugati titkosszolgálatok próbáltak a 2022. februári nagy offenzíva előtt, tehát nyilvánosságra hozzák előzetesen azt, amit az oroszok terveiről tudnak, ez felfogható egyfajta információs elrettentésként is. Tehát, hogy kedves Putyin úr, ne csinálja ezt, hiszen tudjuk, hogy mire készül, úgy se ér el meglepetést. Most, amit láttunk nagyon sok nyugati szolgálat részéről, hogy fokozódó orosz hibrid támadások és merényletek veszélyére figyelmeztetnek. Ennek részben van egy ilyen ugyan hasonló információs elrettentési dimenziója, de ez részben a saját társadalmaknak is szól, tehát a saját társadalmakat és a saját adminisztrációkat igyekeznek felkészíteni arra, hogy növekszik a fenyegetés szintje. Ami fontos, és nagyon fontos különbség, a 22. februári támadás előtti állapothoz képest jelenleg nem látunk olyan orosz katonai erőszevonásokat, erőcsoportosításokat a NATO határán, ami azt valószínűsíteni, hogy Oroszország a szövetség ellen készülne nagy támadásra. Tehát az orosz szárazföld és légideszant erőknek, ugye Oroszországban ez két külön haderő, nem, az orosz szárazföld és légideszant erőknek több mint 90%-a Ukrajnában vagy Ukrajna körül állomásozik. Tehát az nem látszik, hogy nagy támadásra készülnének bármelyik NATO ország ellen. Néhány ezer fős, kicsi tagadható művelet, kis zöld emberkék és társai, ez elméletileg elképzelhető, egyértelmű kizáróka nincsen, de olyan nagy léptékű offenzíva, mint amire Ukrajna ellen került sor 22. februárjában, ilyen a NATO országok ellen nem lesz. Az látszik, hogy fokozódnak a dróntámadások, egyre több merénylet van, egyre veszélyesebb merényletek vannak. Azt tűnik valószínűleg az orosz célokat illetően, azt akarják elérni, hogy a nyugat annyira fenyegetve érezze magát, hogy inkább a saját védelmére koncentráljon Ukrajna katonai támogatása helyett. Mondok példát, ha nagyszámú drón érkezne Oroszországból nyugati országok légterébe, egyértelműen túlterhelve az adott ország légvédelmét, akkor lehet, hogy a közvélemény egy része arról kezdene beszélni, hogy miért Ukrajnának szállítunk légvédelmi rakétákat, miközben a saját légterünket se tudjuk megvédeni. Tehát valószínűleg valami ilyesmi megfontolás lehet az egyre intenzívebb orosz hibrid műveletek és merényletek hátterében, de tudni nyilván majd csak akkor fogjuk tudni, hogyha 30 év múlva elolvashatjuk a levéltárban. Mondom, itt a lényeg az, hogy nagy támadásra Európa ellen nem utalnak jelek, tehát nem látszik, hogy Oroszország ilyesmire készülne. Szárazföldi műveletben gondolkodva.
1: Aztán talán kicsit a sajtónak egyfajta orientációs pontként kérdezem, hogy ugye míg a lengyelek és franciák azt mondják, amit előbb kérdeztem, hogy hát itt számítani lehet valamiféle provokáció Oroszország részéről, például a baltiak meg fordítva beszélnek, a közvetlenül fenyegető invázióról szóló beszéd, azt mondják, károsíthatja társadalmaikat és gazdaságukat. Jonathan Vsevolyov, az ész külügyminisztérium főtitkára elítélte az esetleges támadással kapcsolatban az elmúlt napokban kialakult közösségi médiás pánikot. Tehát azt mondják, hogy ne beszéljenek ilyenről, meg ne hangoztassák ezt, mert ez nem igaz, vagy nem helyén való, vagy nem tudom, indokolatlan. Hogyan álljunk ehhez a kérdéshez?
2: Pontosan úgy, ahogy elmondtam az előbb, a balti szövetségeseink, akik ugye szomszédosok Oroszországgal, ők jobban tudják, jobban látják, hogy mi van Oroszországban, mire készülhet Moszkva, és a balti szövetségeseink azt mondják, hogy nem látszik előkészület nagy szárazföldi támadást. Ugye azt mondják a baltiak, késztek és lettek és litvánok is, hogy nem érzékelnek nagy erőösszevonásokat, katonai erőcsoportosításokat, tehát nem látszik pillanatnyilag most, amikor beszélünk ugye szeptember 3. hetében, tehát nem látszik az, hogy Oroszország nagy szárazföldi műveletre készülne. Szabotázsakciók ettől lehetnek, merényletek lehetnek, drónberepülések lehetnek, ugye Romániát elég sok ilyen drónberepülés éri mostanában, de ugye Lengyelországban is halásztak ki a tengerből Litvánia felett lelő drónt, ami még így el tudott tántorogni a tengerig, és akkor vízbe esett. Tehát ilyen típusú műveletek lehetnek, és ezt a baltiak sem mondják, hogy ilyen nincs, vagy ilyen nem lesz. De attól a fajta riogatástól, hogy itt valamiféle első orosz támadás készülne, ettől óvnak, és az a helyzet, hogy igazuk van, valóban nem látszik most pillanatnyilag, hogy Oroszország ilyen hadműveleteket próbálna végrehajtani.
1: Akkor ha valaki az orosz szándékot akarja reálisan olvasni, akkor a baltiak hangjára figyeljen.
2: A baltiak hangjára mindenképpen érdemes figyelni, de hát nyilván minden ország és minden ország külügyminisztérium a saját ország nemzeti érdekeit képviseli, tehát azért óvatosan kell ezt értékelni. Én ilyen ökölszabályként azt mondanám, hogy abban a kérdésben, hogy készül-e Oroszország nagy szárazföldi támadásra a NATO országok ellen, vagy a NATO keleti szárnya ellen, a finn, a balti és a lengyel kollégákat mindenképpen érdemes meghallgatni. Ugye ők szomszédosak, ők tudják ezt jobban. És nyilván tehát ezeket mindenképpen érdemes elolvasni, amikor valaki tájékozódni igyekszik.
1: Zelenszky találkozik New Yorkban Donald Trump-al. Lát most ebben valami újszerűt, vagy hát ezt sokadik találkozóra számít csak?
2: Ön értelemben biztos, hogy lesz ennek eredménye, hogy azért Trump-Zelenszky találkozókat megszervezni nem egyszerű egyik oldalról sem, tehát pusztán egy készfogás kedvéért ezt valószínűleg nem csinálnak. Az amerikai külpolitikának a háborúval kapcsolatos attitűdje az változni látszik. Ugye Trump folyamatosan próbálkozik azzal, hogy közvetítsen Moszkva és Kijev között, de hát erre Moszkva nem annyira nyitott. Azzal, hogy most az Egyesült Államok elfogadta ugye múlt héten a Lindsey Graham-féle szankciós csomagot Oroszország ellen, ezzel elég nagyot üthetnek az orosz olaj- és gáziparon, valamint jóvá hagyta azt, hogy újabb, ha jól emlékszem, kicsit több mint 2 milliárd dollár értékben kaphat Ukrajna fegyvert, és katonai együttműködés területén is vannak elmozdulások. Érdekesség, az Egyesült Államok is fog drónokat vásárolni Ukrajnától. Egyszerűen az ukrán drón technológia elérte azt a szintet, és azt az árat, hogy annyival olcsóbb, mint az amerikai technológia, hogy már érdekes az Egyesült Államok számára is. Tehát az látszik, hogy a háborúban az amerikai adminisztráció mintha kezdene egy kicsit Ukrajna javára billenni, és felismerve azt, hogy Oroszországot nem lehet rábeszélni a háború lezárására, tehát ha eredményt akarunk elérni, akkor Ukrajna irányába kell orientálódni. De ugye itt egy kötelező lábjegyzet, Trump esetében minden ilyen megfontolás egyik napról a másikra 180 fokot megváltozhat. Tehát én itt az ENSZ közgyűlés égisze alatt, vagy ENSZ közgyűlés mellett történő találkozót azért előjáróban nem dimenzionálnám túl.
1: Nincs meglepetés, az oroszországi parlamenti választásokon Putyin pártja nyerte a voksolást. De mi jön most? Erről beszélgettünk Rácz András Oroszország szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettesével. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek!

0: Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével beszélgetünk. Folytatódik Arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házas pár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. A Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják szeptember 23-án szerdán, az őszi napi egyenlőség napján. A 2026-os évből még 99 nap van hátra, a reggeliből pedig 2 óra. Műsorunkban hamarosan arra keressük a választ, mennyit ér egy jó munkahely, iskola vagy kórház, ha közben egyre nehezebb lakáshoz jutni. 7:30 után pedig a tegnap aláírt grönlandi biztonsági megállapodással foglalkozunk részletesebben. Előbb hírblokkunk következik Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Várhatóan a jövő héten váltja le a környezetvédelmi minisztert az államfő. Az Európai Unió 3 évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. A részletek következnek. Peter Pellegrini államfő várhatóan a jövő héten váltja le Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert. A pontos időpontról még egyeztet Robert Fico kormányfővel. Pellegrini közölte, egyelőre nem kapott hivatalos javaslatot Taraba utódjára, ezért elképzelhető, hogy átmenetileg Ficót bízza meg a tárca vezetésével. Az SNS Filip Kuffa a jelenlegi államtitkárt jelölné miniszternek. Taraba leváltását Andrej Danko pártelnök kezdeményezte a miniszter és az SNS között kialakult konfliktus miatt. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. Az Európai Unió 3 évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor 3 szemét és egy vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában fél évente kellett meghosszabbítani. Volodymyr Zelenszky szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva közölte ezt, miután New Yorkban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel. Zelenszky szerint Kijev folyamatosan egyeztet szövetségeseivel új légvédelmi eszközök beszerzéséről. Hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséről beszélni, miközben Ukrajnát továbbra is rendszeres rakéta és dróntámadások fenyegetik. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy valószínűleg visszaengedi a CNN, az MSNBC és a Politico újságíróit a Fehérházba, ha a bíróság a kitiltásuk ellen dönt. Trump a múlt héten vonta vissza 3 médium tudósítóinak akkreditációját, mert szerinte rendszeresen valótlanul számolnak be róla és kormányáról. A médiavállalatok hétfőn pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a döntés sérti az amerikai alkotmány sajtószabadságot és tisztességes eljárást garantáló rendelkezéseit. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az északi sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságáról. Donald Trump, Mette Frederiksen és Jens Frederik Nielsen New Yorkban írta alá az egyezményt, amely tiszteletben tartja Dánia területi egységét és Grönland önrendelkezési jogát. Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2 nagy katonai támaszpontot épít a szigeten. A megállapodás azt is kizárja, hogy NATO-n kívüli ország tartós katonai jelenlétet alakítson ki Grönlandon. Donald Trump amerikai elnök felszólította a Nemzetközi Büntetőbíróság tagállamait, hogy lépjenek ki a szervezetből. Trump az ENSZ közgyűlésen azt mondta, a hágai székhelyi bíróság szerinte túllépte hatáskörét, és Washington nem fogadja el, hogy amerikai katonák ellen eljárást indítson. Az Egyesült Államok soha nem csatlakozott a Nemzetközi Büntetőbírósághoz. Washington korábban szankciókat is bevezetett a testület több tisztségviselőjével szemben. Amerikai és iráni tisztségviselők tárgyaltak kedden New Yorkban az ENSZ közgyűlésének margóján. Donald Trump amerikai elnök produktívnak nevezte a mintegy 3 órás egyeztetést, és közölte, hogy hamarosan újabb találkozót tartanak. Trump ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Washington nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni. Az amerikai elnök felszólította a világországait, hogy gazdaságilag szigeteljék el Teheránt, mindaddig, amíg nem mond le nukleáris törekvéseiről és nem változtat politikáján.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Feketenyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda sugárúton a jobb sávot lezárták. Csallóközt Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Sebességet mérnek Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a Szlovnaft kútnál a központ felé vezető oldalon, valamint Kassán az SNP sugárúton az Alejová irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról.
1: Csak egy mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Extraligában, mégpedig a 25. forduló előrehozott rangadóját. A kassaiak 17.30-kor a nagyriváli Szlovant fogadják. Hámori Luca remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a svájci Anna Jenny felett aratott pontozásos győzelmet. Újabb fontos állomáshoz érkezett Pintér Dániel labdarúgó pályafutása. A Miami 19 éves magyar-amerikai támadója meghívót kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába, amely Spanyolországban Brazília és Dánia ellen játszik felkészülési mérkőzést. Influenzával küzd, ezért kihagyta a francia labdarúgó válogatott edzését Kylian Mbappé. A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája, természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani, az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinedine Zidane irányítása alatt. A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban. A 6. helyen kiemelt Bondár Anna 2-6-6-3-6-1-re legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli tenisztorna nyitófordulójában, és bejutott a 8. döntőbe, melyben az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele. Világbajnoki és olimpiai aranyérem megszerzése után visszavonulna Betlehem Dávid 5-karikás bronzérmes úszó. A 23 éves versenyző, aki az idei párizsi Európa-bajnokságon 4 érmet nyert, elmondta, hogy a 2 érem kiharcolása jelent számára motivációt jelenleg. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Az Európai Atlétikai Szövetség rekordösszegű 3,5 millió eurós pénzdíjat oszt ki a 2028-as sziléziai szabadtéri Európa-bajnokságon. Az egyéni aranyérmesek 30 ezer eurót kapnak, az ezüst és bronzérmesek jutalma 15 ezer, illetve 10 ezer euró lesz. Bő 2 évnyi szünet után visszatér a versenyzéshez Tatjana Smith, kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai úszó. Leánykori nevén Schönmakerként a 2021-es tokiói 5-karikás játékokon 200 méteres női mellúszásban világcsúccsal győzött, majd 2024-ben Párizsban már férjezetként 100 méteren lett olimpiai aranyérmes. Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával. Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a NOBI jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el.

0: 7 óra 17 perc van. Elkészült Szlovákia első olyan rangsora, amely több mutató alapján hasonlítja össze a járási székhelyek életminőségét. Az első helyen Pozsony végzett, a lista másik végén pedig Nagyrőce található. A kép azonban ennél jóval árnyaltabb. Miközben a főváros sok szolgáltatásban kiemelkedik, a lakhatás megfizethetősége komoly gond. Nagyrőcén viszont éppen a lakásárak számítanak kedvezőnek. Közben az ingatlan árak a nagyobb városokban tovább emelkednek, a vidék pedig egyre több ember számára válhat alternatívává. Mennyire határozza meg egy térség élhetőségét az, hogy lehet-e ott elfogadható áron lakáshoz jutni? Erről Juhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük először általánosságban, ingatlanpiaci szemmel. Mennyire mond el sokat egy település élhetőségéről az, hogy ott mennyibe kerül egy lakás?
1: Amennyiben van munkalehetőség, kulturális élhetőség, és tehát iskola hozzáférés, akkor ott mindenképpen az árak magasabbak.
0: Pozsony végzett ugye ennek a listának az első helyén, miközben éppen a fővárosban talán a legnehezebb megfizethető lakáshoz jutni. Nem furcsa ez az ellentmondás?
1: Hát úgy furcsa ez az ellentmondás, hogy persze a lakására sokkal drágábbak, de mivel valaki, aki munkát szeretne, jobb élhetőséget, tehát jobb egészségügyi biztosítást, akkor oda költözik, ahol ezek a lehetőségek megvannak, és inkább vállalja azt a rizikót, hogy drágább pénzért, tehát magasabb áron keres ingatlant.
0: A költözést említette, hát mekkora távolságig hajlandók ma az emberek olcsóbb lakhatásért cserébe elköltözni, vagy akár ingázni is munkába?
1: Itt is az a szempont van, tehát mindenképpen az a szempont, hogy ahol megvásárolom az ingatlant, és ahol dolgozom, hogy milyen a hozzáférhetőség, hogyan tudok bejutni munkába. Tehát ott, ahol van közlekedés, akkor bevállalom azt is, hogy még 50-60 kilométer távolságról is bejárnak.
0: A lista másik végén Nagyrőce áll, ahol viszont éppen a lakhatás megfizethetősége számít az egyik előnynek. Ez azt mutatja, hogy önmagában az olcsó lakás még nem tesz vonzóvá egy térséget?
1: Hát hiába olcsó a lakás, hogyha abban a kerületben, vagy abban a régi

0: ahol olcsóbbak a lakások vagy a lakhatás, viszont azok mind távolra esnek például a fővárostól, vagy olyan városoktól, ahol jobb a munkalehetőség, viszont az megélhetés könnyebb. Tehát ha valaki szerez például a fővárosban munkát és kiköltözik vidékre, útközben már bevásárol, akkor csak hazamegy és ott éli az életét. Úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy előnyösebb, hogyha ilyen nagyobb városokhoz eső régiókba vagy kerületekbe költözik, mert ott egyértelműen olcsóbb a megélhetés.
1: Meg hát ugye az is kérdés, hogy tulajdonképpen mikor mondhatjuk egy lakásra, hogy az drága, hogy mi dönti el valójában, hogy drága a lakhatás, ugye, mert nem csak a négyzetméter ár számít, hanem az is, hogy az adott helyen, városban, faluban milyen fizetésből kell azt kifizetni, ugye?
0: Igen, egyértelműen, és még az is egyértelműen a fizetés, az, hogy milyen bérért dolgozik az ember, hogy azt a lakhatást meg tudja fizetni. A másik dolog pedig a többi szolgáltatásnak a hozzáférhetősége. Ahogy említettük, az egészségügy, az iskola, a kultúra, a szórakozás. Tehát ha kiköltözök valahová vidékre, ahol aránylag olcsóbban jutottam ingatlanhoz, de ha minden más messzebb van, tehát ha az költségekbe számítva, az plusz költség. Tehát, hogy amit elvesztek, vagy amit megspórolok mondjuk a rezsiköltségen, vagy az ingatlan megvásárolt árán, azt elveszíthetem abba, hogy minden után, tehát értem ezt a munkát, a szórakozást, az egészségügyi bebiztosítást, ha minden után utazni kell, távolságok vannak, ott az a megspórolt pénz megint elveszik.
1: És mit lát a dél-szlovákiai ingatlan piacon? Vannak olyan városok vagy térségek, ahol az árak még viszonylag elérhetőek, de közben az életminőség és az ön által említett szolgáltatások is még elfogadhatóak?
0: Az ezévi megfigyelés olyan, hogy ugye az év elején elkezdtek az árak emelkedni, de most olyan konszolidáció, vagy ilyen lassulás van, tehát Dunaszerdahelyen is, tehát az is egy élhető város, viszont amit már előző riportjainkban is említettük, hogy megállt, nagyon lelassult az építkezés, és ezeket az árakat főleg az irányítja, hogy nincsen annyi hozzáférhető ingatlan, és az a kevés, ami van, azt persze mindenki próbálja nagyobb áron eladni.
1: A lakás hiányon kívül mi hajtja még mindig felfelé az árakat?
0: Hát én szerintem a profitszerzés is, mert az, aki beleinvestált, aki fölépítette, tehát nem akarja veszteséggel vagy kis haszonnal adni, és pont ez most ilyen teret nyitott nekik azzal, hogy kevés a hozzáférhető ingatlan, ami eladó, úgyhogy itt próbálkoznak az áremeléssel, vagy magasabb árakkal, de ahogy említettem, most főleg ebben a harmadik negyedben már a tendencia olyan, hogy nem vesznek meg mindent. A hitel hozzáférés és a lehetőség az, hogy hozzájussanak valamilyen előnyös hitelhez. Inkább most az a tendencia van, hogy a fiatalok inkább hosszabb időre tovább maradnak a szülőknél. Pont azért, hogy próbáljanak valamit összegyűjteni, és aztán valamilyen előnyös ingatlant vásárolni.
1: Egyébként ha a következő néhány évet nézzük, van esély arra, hogy a lakhatás megfizethetőbbé váljon Szlovákiában, vagy egyre inkább azzal kell számolni, hogy a jó munkahelyeket és jó megfelelő szolgáltatásokat nyújtó vagy kínáló térségekben továbbra is emelkedni fognak az árak?
0: Hát ez mindig a keresletkínálaton múlik, ahogy beszéltünk róla, hogy lelassult az építkezés, viszont már pont az építkezési minisztériumból hallottam olyan megnyilvánulásokat, hogy elindultak olyan projektek, hogy a faluban is elkezdtek már ezzel törődni, tehát hogy újra lassan beindul ez az építkezés, és hogyha a kínálat és a kereslet valahogyan ilyen egyensúlyba kerül, akkor olyan nagy, én nem látom, hogy jövőre annyira emelkednének az ingatlan árak. Inkább ilyen konszolidálást vélek fölfedezni, hogy lassabban fognak emelkedni az árak.
1: Az ingatlan árakról és arról beszélgettünk, mennyire meghatározó része az élhető környezetnek a megfizethető lakhatás. Juhos Anna ingatlan piaci szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok a hallgatóknak, viszont hallásra.

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: A keselyük az élővilág leghatékonyabb takarítói, amiben fontos szerepet játszik a természet egyik legerősebb emésztőrendszere. Mivel ezek a madarak szinte kizárólag dögökkel táplálkoznak, nem csak a bomlóhúsban tanyázó, de az állatot elpusztító kórokozók is veszélyesek rájuk nézve. Fennmaradásuk záloga a rendkívül alkalmazkodott gyomruk és a megdöbbentően erős gyomorsav. A keselyük gyomornedve rendkívül savas, pH értéke 0 és 1 közötti, ami azt jelenti, hogy maró hatása vetekszik az akkumulátor savéval. Ez a koncentrált sósav olyan kémiai védőpajzsot alkot, amely másodpercek alatt elpusztítja a tetemekben levő kórokozók döntő többségét. A gyomorsav könnyedén feloldja a lépfene, a kolera, a botulizmus és a veszettség kórokozóit is. Így a madarak megbetegedés nélkül fogyaszthatják el a fertőzött húst. A sav rendkívüli ereje nem csak a sterilizálás szolgálja, hanem mechanikai emésztést is. Gyomruk képes lebontani a csontokat is. Táplálékuk ínségesebb időkben akár 90%-ban is csontokból áll, amelyet egészben nyelnek le. Eközben a gyomorfala vastag nyálkaréteggel védi magát saját emésztőnedveitől. Ha a keselyűt veszély fenyegeti, gyakran sugárban kiadja gyomortartalmát. Egyrészt csökkenti a súlyát a gyors felszálláshoz, másrészt a durván maró gyomortartalom elriasztja a támadókat.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak most kapcsolódnak be a reggelibe. Tegnap aláírták az Egyesült Államok, Dánia és Grönland új biztonsági megállapodását. Mit kapott Washington, és mit sikerült megőriznie Koppenhágának és Nuuknak? Erről beszélgetünk a régiók hírei után. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: Kedden délután 16 óra 20 perckor le kellett állítani a forgalmat a Galántai vasútállomáson, mert kisiklott egy tehervonat a Gányi leágazás közelében, Pozsony irányában, tájékoztatta a hírügynökséget Ján Bacsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Időközben részben már helyreállt a közlekedés. A Galánta-Nagyszombat vonalon vonatpótló buszokat indított a vasút, tette hozzá a szóvivő. Megszünteti a sertéstenyésztést a Komáromi járásban működő Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet. A döntést a kedvezőtlen időjárással, a bizonytalan gazdasági helyzettel, valamint a magas energia, üzemanyag és műtrágya árakkal indokolták. Az idei szárazság és hőség miatt a kukorica termés is jelentősen visszaesett, a szokásos mennyiségnek mindössze a fele termett. A sertéstenyésztésben dolgozó alkalmazottakat a szövetkezet más részlegeihez helyezik át. Kiadvány készült a Füleki Városháza felújításakor előkerült több mint 100 éves időkapszula dokumentumaiból. Az 1912-ben elrejtett kapszula 10 kézirata a korabeli Fülek mindennapjaiba, intézményeinek és szervezeteinek működésébe engedt betekintést, és több száz helyi lakos nevét őrizte meg. A kétnyelvű magyar-szlovák kiadványt az időkapszula tartalmával együtt szerdán délután 4 órakor mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Feketenyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda-Sugár úton a jobb sávot lezárták. Csallóközcsütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Sebességet mérnek Pozsonyban, a Dolnozemszkán, a Szlovnaft kútnál a központ felé vezető oldalon, valamint Kassán az SMP-Sugár úton az Alejová irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 36 perc van. Hónapokig úgy tűnt, hogy Grönland ügye komoly válságot okozhat az Egyesült Államok és Európai Szövetségesei között. Donald Trump korábban még a sziget amerikai megszerzéséről beszélt. Tegnap azonban New Yorkban már biztonsági megállapodást írt alá Mette Frederiksen Dán és Jens Fredrik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel. A megállapodás célja az észak-sarkvidéki és észak-atlanti biztonság erősítése. Mekkora fordulat ez a korábbi konfliktushoz képest? Mit nyert vele Washington, és lezárhatja az egyesség a Grönland körüli vitát? Magyarics Tamás Amerika szakértővel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorával beszélgetek. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Most, hogy aláírták a megállapodást, mit tekinthetünk a legfontosabb konkrét eredményének?
1: Teljes mértékben nem tudjuk a szöveget, tehát ezt még nem hozták nyilvánosságra, de a legfontosabb valóban az, amit ön is mondott, hogy megszületett egy olyan megállapodás, ami úgy tűnik, hogy mind a két félnek jó, vagy mindhárom félnek jó pontosabban. Tehát ez úgynevezett win-win helyzet. Tehát egyrészt Dánia és Grönland megtartotta a korábbi úgynevezett vörös vonalat. A vörös vonalat gyakorlatilag a területi integritást jelentette, tehát az, hogy a grönlandi önkormányzat, illetve Dánia felhatósága megmaradt. Ugyanakkor az Egyesült Államok elérte azt a célját, hogy gyakorlatilag minden ellenőrzés nélkül, vagy korlátozás nélkül katonai létesítményeket tud létrehozni Grönlandon, és ezek a katonai létesítmények, most kettő új bázisról van szó, a meglevő jelenlegi mellett, ahol kb. 750 amerikai tartózkodik. Ez valóban az északi sark, illetve az észak-atlanti térségnek a biztonságát szolgál, nem csak az Egyesült Államok, hanem Európa számára is. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az a korábbi amerikai-európai vita úgymond megnyugtatta a rendeződőt mindkét fél számára.
0: Politikailag kiengedett többet? Washington mondott le a Grönland megszerzéséről szóló korábbi követeléseiről, vagy Dánia és Grönland engedett az amerikai biztonsági igényeknek?
1: Általában ezeknél a nemzetközi tárgyalásoknál, és főleg Donald Trump esetében azért tudni kell azt, hogy a retorika az nem mindig találkozik a valódi szándékkal. Tehát Donald Trump üzleti életből jött, és az üzleti életben egy tárgyalásnál nem azban a pozícióban kezdik el a tárgyalófelek a megbeszéléseket, ahova el szeretnének jutni. Tehát magyarul mindkét fél feltetten engedett valamit. Mindkét fél tudta azt, hogy nem az lesz a végső megoldás, az Egyesült Államok úgymond bevonul Grönlandra, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy politikailag akár a dánok, akár Grönland, akár az Egyesült Államok azért nem nagyon vesztett túl sokat, hiszen azért kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Grönlandnak úgymond az amerikai kártal való megszállása az eléggé szürreális és irreális dolog lett volna.
0: És miért ennyire fontos Washington számára Grönland és általában az északi sarkvidék?
1: Egyrészt, hogyha az északi sarkvidékről beszélünk, fölértékelődött az északi sarkvidék a felmelegedés miatt, ugyanis úgy tűnik, hogy eléggé jelentős ásványkincseket és akár energiakincseket lehet bányászni könnyebben, mint eddig. De tulajdonképpen itt stratégiai kérdésről van szó. Grönland már a második világháborúban is az amerikaiak számára, vagy a nyugati szövetségesek számára fontos terület volt, és azóta nem nagyon vesztett a jelentőségéből, ugyanis Grönland, Izland és az Egyesült Királyság között van egy szoros, az úgynevezett GIUK, az a három területnek a betűszava, amely gyakorlatilag ellenőrzi az Atlanti-óceánra való kijutást. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki ezt a szorost úgymond ellenőrzi, akkor az elnézés nélkül nem tud senki se átjutni az Atlanti-óceánra, és ez a természetesen elsősorban Oroszországra vonatkozik. A második dolog, ami fontos, hogy Grönlandon nem volt teljes mértékben radarlefedettség, ugye, hogy nem volt teljes mértékben radarlefedettség e fölött a Giuk szoros fölött sem. Tehát ezeket a létesítményeket az első számok létre tudja hozni. Ez azért fontos, mert a különböző számítások szerint, hogyha akár Oroszország, akár Irán felől támadás érné potenciálisan bármikor az első támokat, vagy most interkontinentális rakétákra gondolok, akkor az egyik útvonal Grönland fölött lenne, és abban az esetben, hogyha az első államoknak ott bázisai vannak, akkor adott esetben hatékonyabban tud védekezni ezeken a támadások ellen. És hát természetesen az, hogy a megállapodásnak a része az, hogy egyetlen egy nem NATO tagállam sem létesíthetett semmifajta bázist, ezen kívül hát gyakorlatilag kizárták azt, hogy akár Oroszország, akár Kína bármikor a jövőben valami fajta igényt támaszol arra, hogy ez a területen megjelenjen, akár befektetőként, akár pedig biztonsági okokból különböző létesítményeknek a megjelenésével.
0: Trump ugye korábban azzal érvelt, hogy Grönland megszerzése az amerikai nemzetbiztonság miatt szükséges. Most ez a mostani egyesség lényegében megadhatja neki azt a katonai mozgásteret, amit akart, annélkül, hogy az Egyesült Államoké lenne végső soron a sziget?
1: Igen, Trumpnak az egyik legfontosabb úgymond célja a nyugati féltekén való abszolút mértékű amerikai hegemónia biztosítása. És ez a 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiában a legfontosabb helyre, az első helyre került. Eddig általában az indo-csendes-óceáni térség és még pontosabban Kína szerepelt ezen a helyen, de most a nyugati félteke, és hogyha valamifajta stratégiát próbálunk felfedezni a trumpi politikában, akkor Grönlandnak, illetve a Grönland kérdésének ez a fajta megoldása, ez beleillik abba, hogy az első támok úgymond szuverén legyen a nyugati féltekén. A másik dolog ez összefüggésben, hogy annak idején elég sokat beszélt Donald Trump Panamáról, illetve arról, hogy ott kínai érdekeltségek vannak, ezeket sikerült gyakorlatilag felszámolni. Venezuela ugyancsak ebbe a sorba illik, ahol elég jelentős kínai befektetések voltak, orosz fegyverszállítások. Venezuelát gyakorlatilag az első támok az elnőzése alá vonta, tehát ez is beleélik ebbe a képbe. Tehát azt lehet mondani, hogy lépésenként az első támok valóban megvalósítja azt, hogy a nyugati féltekén egyetlen egy külső hatalom ne tudjon az első államok érdekei ellen fölépni. Ez gyakorlatilag visszamegy 1823-ra az úgynevezett Monroe elvre, vagy a Monroe doktrinára, és nagyon sokan a Donald Trump esetében a Monroe doktrináról beszélnek, tehát kicsit hasonlít ahhoz az elképzeléshez, aminek az egyik pontja, amit a Monroe doktrina egyik pontja, kicsit leegyszerűsítve az volt, hogy Amerika, illetve az amerikák az amerikaiaké, és ott külső hatalom ne próbáljon és ne is szerezzen semmifajta olyan pozíciót, ami veszélyeztetne az első támok nemzetbiztonságát, gazdasági érdekeit.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Magyarics Tamás Amerika szakértővel beszélgetünk. A grönlandi lakosság számára mennyire elfogadható az a kompromisszum, ami megszületett? Tehát nem maradhat meg bennük az az érzés, hogy egy ilyen nagyhatalmi alkukban mások döntenek a szigetük jövőjéről?
1: Valóban, hát azért tudni kell azt, hogy a nemzetközi életben vannak egyenlőbbek a többieknél, tehát az a pár tízezer grönlandi lakos egyértelműen nem játszott főszerepet ebbe az egész kérdésben, annak ellenére, hogy a felmérések szerint nem akartak amerikai felhatóság elé kerülni, de hát úgy tűnik, hogy nem is kerülnek, és az amerikaiaknak a megjelenése Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy a grönlandiaknak legalábbis gazdasági szempontból feltétlenül jól fog jönni, mert elég jelentős számú munkaalkalmat fognak teremteni az amerikaiak ott, különböző berendezések, épületek, utak építésével. Egyértelmű volt az is, hogy annak ellenére, hogy Grönland önkormányzata rendelkezik, azért a fő tárgyaló partner itt nem Grönland volt, és a grönlandi önkormányzat volt az amerikaiak számára, hanem Dánia, illetve Koppenhága, a dán kormány, illetve rajta keresztül pedig az Európai Unió, amelyik nagyon határozottan kiállt amellett, hogy az Egyesült Államok Grönlandon ne szerezzen territoriális fennhatóságot.
0: Tulajdonképpen ez nevezhető a dán kormány sikerének is, ugye? Mert hát ugye mondhatja most azt, hogy sikerült elkerülnie egy sokkal súlyosabb konfliktust Washingtonnal, annélkül, hogy lemondott volna Grönlandról.
1: Igen, ahogy korábban mondtam, Grönland és Dánia is úgymond úgynevezett vörös vonalat húzott meg, és a vörös vonal gyakorlatilag a territoriális, a területi integritás jelentette, tehát az, hogy nem adják fel a területet, ez sikerült megtartani, és ugyanakkor viszont, ahogy ugyancsak korábban beszélgettünk erről, Dániának is a biztonsága, a Grönlandnak is a biztonsága azért erős azzal, mert azért köztudott, hogy a NATO-ban az Egyesült Államoknak a védőernyője az, ami végső soron a NATO tagországoknak a biztonságát garantálja, és hát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy Grönland is és Dánia is bizonyos mértékben nyert.
0: Egyébként, ha már az Európai Uniót említette, lehet ez a megállapodás valamiféle modell arra is, hogy hogyan ossza meg egymás között az Egyesült Államok és Európa az északi sarkvidék védelmének terheit, vagy feladatait?
1: Elképzelhető, mert azért az Európai Unió se szeretné azt, hogyha az oroszok vagy a kínaiak itt komoly pozíciókat szereznének. Az Európai Uniónak most jelenlegben az egyik legfontosabb feladata az, hogy megpróbáljon egyfajta önálló cselekvőképességre szert tenni, ami azért nem megy egyik napra a másikra, mert a NATO-ban azért az is egy visszatérő téma. Az európaiak úgymond ingyenebbé vetettek félig meddig elég hosszú ideig. Persze nem olyan mértékben, mint ahogy Donald Trump állítja, mert a NATO európai tagállamai is azért elég sokat betettek a közös kosárba, hogyha nem is pont a katonák révén, de többek között mondjuk az úgynevezett befogadó nemzet támogatás és pénzügyi és egyéb területeken. Tehát ilyen szempontból az európaiaknak a szerepe is adott esetben megnőhet ebben a térségben.
0: És mennyire állítja helyre ez a megállapodás az elmúlt hónapokban megrendült bizalmat a NATO szövetségesek között?
1: Hát feltétlenül azért ez javítja a légkört, mert az, hogy nyíltan egy NATO tagállamhoz tartozó területet fenyeget egy másik NATO tagállam, ez óriási feszültségeket jelenthetett volna, hogyha valóban megtörténik az amerikaiaknak vagy Donald Trumpnak az eredeti elképzelése, amit még egyszer hangsúlyozni szeretnék, nem biztos, hogy teljesen komolyan gondolta, de az biztos, hogy ilyen pillanatban ez a megoldás mindenkinek jónak tűnik, és helyreállítja azt a bizalmat, annak ellenére, hogy Trump elég sokat beszél arról, hogy a NATO azért nem mindent tesz meg az európaiak a saját biztonságuk érdekében, de ugyancsak visszatérnék arra a megállapításomra, hogy Trumpnak a retorikát nem kell mindig teljesen 100%-ig komolyan venni, és azért Donald Trump és az amerikai vezetés is biztosan tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államoknak a globális dominanciáját és hegemoniáját egyedül nem tudná fenntartani, ehhez egy nagyon komoly szövetségi rendszerre van szüksége, politikai, gazdasági, katonai szövetségre van szüksége, és ez a szövetség még mindig elsősorban az Európai Unió, annak ellenére, hogy bizonyos mértékben az Európai Uniónak, illetve Európának a szerepe globálisan csökkent a hidegháború után, a különböző gazdasági, biztonságpolitikai eltolódások miatt az indo-csendes összeállít térség felé, de azért én nem temetném még az atlanti együttműködést ilyen szempontból.
0: Donald Trump kapcsán beszéljünk még pár percet az amerikai sajtóról. Ugye több nagy televíziós csatorna tiltakozik a Fehérház újságírókat érintő döntései ellen. Miről is szól tulajdonképpen, és mennyire súlyos ez a konfliktus?
1: Ilyen pillanatban az öt nagy, köztük különben a Fox is, azt helyezte kilátásba, hogy úgymond bojkottálják teljes mértékben a Fehérháznak a kommunikációs csatornáit. Velük szemben a Fehérház egy saját kommunikációs csatornát nyitott meg. Az igazság az, hogy eddig az volt az iratlan szokás, hogy ez úgynevezett pool, tehát nem mindegyik nagy televíziós társaság jutott be közvetlenül a Fehérházba, hanem rotációs alapon, és utána megosztották a különböző híreket. Tehát az NBC, CBS, ABC, a Fox News gyakorlatilag azért együtt dolgozott, és hát többek között amikor az elnök báró volt, az ott akkor a repülőgépen nagyon korlátozott számban voltak helyek, összesen 13 tudósítói hely volt, tehát ott is meg kellett osztani, és nem csak egymás között, hanem az AP-vel, a Reuters-el, a UPI-jal, a különböző más hírcsatornákkal, illetve hír forrásokkal. Tehát ilyen szempontból ez egyfajta háború Donald Trump és a televíziós társaság között nem teljesen új. A CNN korábban is eléggé sok összeütközése volt. Úgy gondolja, hogy nem teljesen korrektül tudósítanak, ami azért feltetten, és nem csak feltetten, bizonyos mértékben igaz is. Például annak idején 2024-es választások előtt felmérés volt, nem pont a CNN-ről, hanem az ABC-ről, ahol a Donald Trump 92%-ban szerepelt negatív előjellel, Kamala Harris pedig nagyjából ugyanilyen 100%-a pozitív előjellel. Tehát egyértelmű, hogy ezek a médiumok a Donald Trumpnak nem hívei, és szó volt arról is, legalább Donald Trump felvetette azt, hogy a New York Times és a Washington Post tudósítóit is bizonyos mértékben korlátozza, vagy akár kitiltja. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezt a háború Donald Trump meg tudja nyerni, hiszen ezek a médiumok óriási befolyással rendelkeznek közvetve és közvetetten, de hát ilyen pillanatban a helyzet az, hogy elmékesedett a viszony közötte és ezek között a médiumok között, valószínű azért, hogy előbb-utóbb valamifajta kompromisszumot fognak kötni.
0: A Grönland körüli hónapokig tartó politikai feszültség után most megszületett, és alá is írták a biztonsági megállapodást. Hogy ez végleges rendezést jelente, vagy csak egy új szakasz kezdetét, arról Magyarics Tamás Amerika szakértőt, az ELTE emeritus professzorát kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és viszontlátásra.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan. Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik nyelvi kulturális közegből a másikba? A közelgő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál visegrádi kiadóinak bemutatkozása kapcsán Tom Kónoszek Barbarával, a Women Press vezetőjével, Bályi Horváth Erikával, az A1 Books vezetőjével, valamint Poleman Tévával, a Pozsonyi Kifli alapító elnökével beszélgetünk. Folytatódik arcmás portré sorozatunk is, ezúttal Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspár mesél színházról, családról és a színpadon túli mindennapokról. És bemutatjuk a Pozsonyi Fényírók című kötetet is. Meghallgathatják a könyvbemutatón Paszmár Lívia vezetésével elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. A Nappaliban Jakubec László számít figyelmükre 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Megkezdtük a reggeli utolsó óráját. 8:45 után arról lesz szó, miért készítik fel Németországban már a civil kórházakat is egy esetleges katonai konfliktusra. És kell-e hasonló forgatókönyvekkel számolni a Szlovákiának. 8:30 után pedig az uniós szankciós politika kerül terítékre. Mindez a legfrissebb hazai és külföldi információk után a stúdióban Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Saját uniós tárgyalót javasol az államfő az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz. Nagyszabású orosz támadástól tart az ukrán elnök. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Mondom a részleteket. Peter Pellegrini szerint az Európai Uniónak saját képviselőt kellene kijelölnie az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokra. A szlovák államfő olyan személyt tartana megfelelőnek, akit valamennyi uniós tagállam, valamint Ukrajna és Oroszország is elfogad. Pellegrini szerint Európa nem maradhat ki a tárgyalásokból, és nem támaszkodhat kizárólag az Egyesült Államokra. Úgy véli, Ukrajna az eddigi háború egyik legnehezebb tele elé néz, ezért mielőbb meg kell teremteni a béketárgyalások feltételeit. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. Magyar Péter magyar miniszterelnök arra kérte a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettese magyar, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar ügye egy 2024-es budapesti incidenshez kapcsolódik, amikor a vád szerint elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament korábban nem függesztette fel magyar akkori EP képviselői mentelmi jogát, mandátumának lejárta után azonban az ügyészség újraindította az eljárást. Az Európai Unió 3 évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor 3 szemét és 1 vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában 1/2 évente kellett meghosszabbítani. Energetikai tűzszünetről és az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszky Donald Trump amerikai elnökkel New Yorkban. Az ukrán elnök közölte, hogy kész bármilyen kölcsönös energetikai tűzszünetre Oroszországgal, ugyanakkor Kijev nem vállalta az orosz olajfinomítók elleni támadások egyoldalú leállítását. Zelenszky továbbra is kész egy 3 oldalú találkozóra Donald Trumppal és Vladimir Putyinnal. A megbeszélésen Ukrajna téli légvédelmének megerősítése és Patriot rakéták ukrajnai gyártása is szóba került. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ közgyűlésen a nemzetközi jog és az ENSZ alapelveinek tiszteletben tartására szólította fel az országokat. Macron szerint a világ egyre inkább az erősebb jogának érvényesülése felé halad. A francia elnök bírálta a gázai övezet humanitárius helyzetét. Oroszországot és Ukrajnát pedig arra kérte, állapodjanak meg a civil és energetikai központok elleni támadások leállításáról. Beszédében a mesterséges intelligencia kockázataira is figyelmeztetett, és egy közösen fejlesztett, nyílt forráskódú európai modell létrehozását szorgalmazta. Amerikai és iráni tisztségviselők tárgyaltak kedden New Yorkban az ENSZ közgyűlésének margóján. Donald Trump amerikai elnök produktívnak nevezte a mintegy 3 órás egyeztetést, és közölte, hogy hamarosan újabb találkozót tartanak. Trump ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Washington nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni. Az amerikai elnök felszólította a világországait, hogy gazdaságilag szigeteljék el Teheránt, mindaddig, amíg nem mond le nukleáris törekvéseiről és nem változtat politikáján.
2: Időjárás.
0: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Feketenyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda Sugár úton a jobb sávot lezárták. Csallóközt Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Sebességet mérnek Kassán a Szecsovszkán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

szörfözök, és ha néha nap csillagok hullanak, hát tudd, hogy innen fentről bizonyságul megy magokat.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Csak egy mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Extraligában, mégpedig a 25. forduló előrehozott rangadóját. A kassaiak 17.30-kor a nagyriváli Szlovant fogadják. Hámori Luca remek teljesítménnyel bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a svájci Anna Jenny felett aratott pontozásos győzelmet. Újabb fontos állomáshoz érkezett Pintér Dániel labdarúgó pályafutása. A Miami 19 éves magyar-amerikai támadója meghívót kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába, amely Spanyolországban Brazília és Dánia ellen játszik felkészülési mérkőzést. Influenzával küzd, ezért kihagyta a francia labdarúgó válogatott edzését Kylian Mbappé. A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája, természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani, az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinedine Zidane irányítása alatt. A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban. A 6. helyen kiemelt Bondár Anna 2-6-6-3-6-1-re legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a szöuli tenisztorna nyitófordulójában, és bejutott a 8. döntőbe, melyben az örmény Alina Csarajeva lesz az ellenfele. Világbajnoki és olimpiai aranyérem megszerzése után visszavonulna Betlehem Dávid 5-karikás bronzérmes úszó. A 23 éves versenyző, aki az idei párizsi Európa-bajnokságon 4 érmet nyert, elmondta, hogy a 2 érem kiharcolása jelent számára motivációt jelenleg. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Az Európai Atlétikai Szövetség rekordösszegű 3,5 millió eurós pénzdíjat oszt ki a 2028-as sziléziai szabadtéri Európa-bajnokságon. Az egyéni aranyérmesek 30 ezer eurót kapnak, az ezüst és bronzérmesek jutalma 15 ezer, illetve 10 ezer euró lesz. Bő 2 évnyi szünet után visszatér a versenyzéshez Tatjana Smith, kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai úszó. Leánykori nevén Schönmakerként a 2021-es tokiói 5-karikás játékokon 200 méteres női mellúszásban világcsúccsal győzött, majd 2024-ben Párizsban már férjezetként 100 méteren lett olimpiai aranyérmes. Az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított, vér- és ketrecmentes változatával. Az MMA ugyanakkor egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a NOBI jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el.

0: 8 óra 16 perc van. Németország már azt vizsgálja, hogyan bírnák a civil kórházak egy katonai konfliktus esetén érkező sebesültek nagy számát. Svédország nagyszabású NATO hadgyakorlatokon teszteli saját védelmi rendszerét. Több európai ország pedig a polgári védelem és a kritikus infrastruktúra felkészítését is napirendre vette. Szlovákiában közben politikai vita folyik arról, mennyire kell komolyan venni ezeket a kockázatokat. Hol végződik az észszerű felkészülés, és hol kezdődik a felesleges félelemkeltés? Erről is kérdezem Csiki Varga Tamást, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Németország ugye már arra készíti fel a civil kórházakat, hogy hogyan kezeljenek nagy számban sebesülteket egy esetleges katonai konfliktusban. Ez valóban azt jelenti, hogy Európában érdemben nőtt egy közvetlen háború kockázata?
1: Valóban fontos a helyi értéket pontosan meghatározni, vagy a racionalitás korlátai között értelmezni. Ha ahhoz hasonlítjuk, mondjuk a 2020-21-es időszakban milyen esély volt, ami egy nagyon alacsony, mondjuk azt, hogy valószerűtlen esély volt, ahhoz képest ugye 22-ben nőtt az orosz-ukrán háború miatt, és 22 óta szintén romlott a helyzet. Most nem feltétlenül szerencsés ehhez akár százalékokat vagy arányokat hozzárendelni, de azt mondanám, hogy ha egy ilyen 0 vagy 1-től 10-es skálán néznénk, akkor mondjuk ilyen 3-as, 4-es szintre emelkedhetett ez a fajta kockázat, és mondom, kockázatként érdemes a dologgal mindenképpen foglalkozni. Döntően azért, és a felkészülés oldalán ez nyilván egy mellette szóló ér, hogy erősíteni kell a felkészülést, mert olyan elképzelhető látunk ezt a történetben, amikor nem egy szándékos eszkalációs lépés, hanem véletlenek sorozata jut el oda, hogy ebből konfrontáció van, amit természetesen meg lehet állítani. De látunk olyan jellegű kritikus infrastruktúrára vonatkozó fenyegetéseket, provokációkat, szabotázs akciókat, amik akár katonai cselekmény nélkül is, ha megtörténnek, vagy hasonlóak történnek, akkor nagyszámú akár sebesültet, akár halottat eredményezhetnek. Tehát felkészülni bizonyos mértékben érdemes. Abból a szempontból természetesen mértéktartással kell kezelni, hogy nem egy holnapi háború kitörésére készülnek szerencsére az európai országok sem.
0: Igen, azt hiszem nagyon fontos, amit ön említ, a mértéktartás, és hol van a határ a felelős felkészülés és a társadalom felesleges riogatása között? Hol lehet meghúzni ezt a határvonalat?
1: Ez nagyon érdekes, mert alapvetően itt az időtáv az, amire rá lehet mutatni. Ugyanis a felkészülés problémaköre az ugye nem egy máról holnapra megoldható ügy erőforrás szempontból. Lehet intézményeket, szabályzókat, és bizonyos szempontból ugye a társadalom lélektant alakítani viszonylag rövid idő alatt, viszont az, hogy ez a gyakorlatban is működőképes és rendelkezésre álló kapacitásokat jelentsen, azért ez egy hosszabb távú történet. És két dolgot tegyünk egymás mellé. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy évben már egyre gyakrabban voltak olyan hírszerzési jelentések, értékelések, amik azt mondták, hogy ha az orosz-ukrán háború valamilyen nyugvó pontra jut, és feltételezve, hogy még nem Oroszország teljes stratégiai győzelmével, akkor minimum egy, és ugye értékelésre függően 2-3-5-8 év lehet, amíg Oroszország összeszedi újra a képességeit, és fenyegetést jelenthet mondjuk a keleti NATO vagy EU tagállamokkal szemben. Ehhez képest most egy sokkal felfokozottabb beszélgetést hallunk, vagy vitát hallunk Európában, aminek az az oka, hogy az orosz-ukrán háborúban vannak olyan dinamikai elemei, most az elmúlt hétvégén az orosz választás, általában a front helyzet, illetve ezek a hibrid provokációk, amik Európát érik, illetve az amerikaiaknak az iráni elfoglaltsága, amik végül is teremtenek egy olyan helyzetet, ami ha elvben modellezik a lehetőségeket, akkor felteti azt, hogy mi van, ha Oroszország ezt feláll, és most erre próbálnak rövid távon is reagálni az európai államok.
0: Ön elsősorban a

0: 2008 óta Roglic Európának a biztonsági környezete, és elképzelhető, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor valóban katonaerővel is meg kell tudni védeni magunkat, és ebben az esetben ugye az lesz a döntő kérdés, hogy az egyes államok mit tudnak, és közösen hogyan tudnak föllépni, és ez a közös fellépési, vagy kollektív védelmi, ha a NATO kontextusba helyezzük, potenciál, vagy lehetőség az, ami a legfontosabb kérdője, mert egyes államok ugye kicsik, nagy problémáknak nem feltétlenül tudnak az útjába állni, viszont ha van együttműködés, van összefogás, és a struktúrák ki vannak alakítva, katonai képességek úgy vannak, a parancsnokságok is egyebek kialakítva, akkor fennmaradhat részben az elrettentés, és ez pedig a védelem képessége.
1: Nagyon érdekes, amit az elrettentésről mondott. Ugye Svédország nagyszabású NATO hadgyakorlatokon teszteli a saját védelmi rendszerét. Ezek a gyakorlatok is elsősorban arra szolgálnak, hogy elrettentsenek egy esetleges támadót?
0: Mindenképpen fontos szerepe van. Hát az elsődleges természetesen az, hogy a saját képességeket teszteljék, tehát ne csak papíron nézzen ki minden jól, és teljesüljenek az elképzelések, elvárások. Másik formán pedig természetesen a potenciális ellenfelek, ellenségek szempontjából ezek demonstrálják azt, hogy valóban meg tudnak mozgatni, akár komoly katonai erőt, el tudnak látni a feladatokat, vagy ugye nagyon sok esetben a szövetségesekkel való együttműködést demonstrálják ezek a hadgyakorlatok.
1: Beszéljünk egy kicsit Szlovákiáról is. Az ellenzék nálunk azt állítja, hogy Pozsony nem veszi elég komolyan a biztonsági helyzetet Európában. Szakmai szemmel van alapja ennek a kritikának?
0: Hát a szlovák belpolitikára nyilván én kicsit távolabbról látok rá. Azt érdemes nézni, hogy részben a haderő modernizáció és ennek a humán eleme hogyan változott az elmúlt években, a tartalékos rendszert sikerült-e adott esetben bővíteni, és a társadalom hogyan viszonyul ezeket a kérdésekhez. Nem abból a szempontból, hogy félnek-e már elég ki attól, hogy egyszer háború lesz Európában, vagy valamilyen nagy nevezéki katasztrófa történik, hanem hogy tudatosan foglalkoznak a védelem kérdésével, és van-e részvételi szerepvállalási hajlandóság. Kereshetjük is, hogy megvédenék-e az országot, mert ezen lehet dolgozni egyébként, és ez bizony szempontból még akár mérhető is a vélemény a felméréseken keresztül. Olyan szempontból is érdemes az dolgot nézni, hogy valóban a kapacitások rendelkezésre állnak-e. Lehet ez akár kórház is, de egyébként minden más szempontból is az infrastruktúrának a működése.
1: A szlovák kormányfő közben rendszeresen hangsúlyozza, hogy nem akarja háborúba sodorni az országot. Na most összeegyeztethető Robert Fico békepárti politikai kommunikációja azzal, hogy egy NATO tagországnak közben hiteles katonai elrettentést kell felmutatnia?
0: Hát ez azért egy nehéz kérdés, mert ugye a magyar külpolitikai álláspont is 2026 előtt ezt az erős békepártiságot hangoztatta, ami egyrésztről azt gondolom, hogy a szélesebb lakosság számára egy népszerű üzenet, mert senki nem kampányol a háború mellett, és amellett, hogy készüljünk és menjünk háborúba. Ugyanakkor ebből az üzenetből, ha hiányzik az, hogy de készüljünk fel megfelelő módon, és valóban ne csak üzenet legyen, hanem ténylegesen foglalkozzunk a legrosszabb forgatókönyvekkel, akkor azért ez egy erősen billegős üzenet. Azt szoktam mindig mondani, hogy a remény önmagában nem stratégia, tehát abban bízni, hogy mondjuk így itt maradunk egy háborúból, meg majd az minket elkerül nálunk, nem lesz semmi probléma, nem lesznek hatásai, az egy nagyon naív és azt gondolom, hogy korlátozott nézőpont.
1: Egyébként a térségünkben a posztkommunista országok Közép-Európában mondjuk, ha lehet egyáltalán általánosítani, mennyire vannak, vagy lehetnek felkészülve pillanatnyilag egy komoly kibertámadásra, energiaellátási zavarra, vagy pedig egy olyan válságra, ami egy katonai konfliktus miatt alakulhat ki?
0: Hát országonként változó, ha a legfejlettebb, mondjuk ilyen nyugat-európai válságreagálási rendszerekhez hasonlítjuk, akkor nyilván egy kicsit kevesebb, meg a kapacitások azért másak, de látunk komoly előlépéseket, talán a lengyeleket ott lehet ilyen szempontból példaként állítani. Abból eredően, hogy ők egészen más komolysággal és hosszabb ideje fogják meg ezt a problémát, de gyakorlatilag a 2010-es évek közepe óta foglalkoznak ezzel. Az egyes államoknak a válságreagáló rendszerei egyébként össze vannak kötve az EU-n és a NATO-n keresztül is, és azért is fontos, hogy a tagállamok között

0: fiatal legyenek, nagyon nagy különbségek, mert ez olyan, mint a lánc, tehát a leggyöngébb lánc ennél el tud törni, és azon túlmenően, hogy az egyes országokban milyen problémákat tud előidézni. Nyilván ez szövetségi szinten is egy alapvető kérdés.
1: Végezetül lehet, hogy naív részemről a felvetés, de csökkentheti egy háború esélyét az, ha az európai országok azt mutatják, vagy megmutatják, hogy fel vannak rá készülve?
0: Én abban bízom, hogy csökkentheti, mert azt a kalkulációs stratégiai számítást változtatja meg, változtathatja meg, ami az orosz vezetésben, legyen Putyin fejében van. Jelenleg, ami zajlik, az egy költségnövelési szakasza az orosz-ukrán háborúban, és a szélesebb kontextusban. Oroszország azt jelzi folyamatosan, hogy még további problémákat tud okozni az európai államoknak. Most az elrettentés, tehát az, hogy komoly képességekkel rendelkeznek az európaiak, hajlandóak együttműködni, az akkor látja a funkcióját, hogy egyébként Nagy Mirszikin ezzel az információval találkozik. Tehát ha nem követel mondjuk olyan stratégiai hibás döntés, mint 2022-ben, amikor a hírszerzési információk nem a valós képet festették le. Tehát ez ilyen szempontból fontos, hogy hogyan ér célba ér egyáltalán ez a fajta üzenetküldet.
1: Az elmúlt percekben arról beszélgettünk, milyen felkészülésnek van értelme egy romló európai biztonsági környezetben, hol végződik az észszerű felkészülés, és hol kezdődik a felesleges félelemkeltés. Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Megszületett a kompromisszum az Oroszország elleni uniós szankciókról. 3 évvel meghosszabbították a korlátozásokat, közben több név lekerült a listáról. De más külpolitikai ügyekben továbbra is erősen megosztott az Európai Unió. Erről beszélgetünk néhány perc múlva Arató László brüsszeli újságíróval. Előbb még a régiók hírei következnek Csengel Ferenctől.
2: Kedden délután 16 óra 20 perckor le kellett állítani a forgalmat a Galántai vasútállomáson, mert kisiklott egy tehervonat a Gányi leágazás közelében, Pozsony irányában, tájékoztatta a hírügynökséget Ján Bacsek, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője. Időközben részben már helyreállt a közlekedés. A Galánta-Nagyszombat vonalon vonatpótló buszokat indított a vasút, tette hozzá a szóvivő. Megszünteti a sertéstenyésztést a Komáromi járásban működő Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet. A döntést a kedvezőtlen időjárással, a bizonytalan gazdasági helyzettel, valamint a magas energia, üzemanyag és műtrágya árakkal indokolták. Az idei szárazság és hőség miatt a kukorica termés is jelentősen visszaesett, a szokásos mennyiségnek mindössze a fele termett. A sertéstenyésztésben dolgozó alkalmazottakat a szövetkezet más részlegeihez helyezik át. Kiadvány készült a Füleki Városháza felújításakor előkerült több mint 100 éves időkapszula dokumentumaiból. Az 1912-ben elrejtett kapszula 10 kézirata a korabeli Fülek mindennapjaiba, intézményeinek és szervezeteinek működésébe engedt betekintést, és több száz helyi lakos nevét őrizte meg. A kétnyelvű magyar-szlovák kiadványt az időkapszula tartalmával együtt szerdán délután 4 órakor mutatják be a Füleki Városi Könyvtárban.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Dunaszerdahely és Nagyabony között, egy sáv nem járható, Vágsellye előtt Vágtornóc felől 10 perces várakozással számoljanak, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Hosszú egyezkedés után megszületett a döntés, az Európai Unió tagállamai 36 hónappal meghosszabbították az Oroszországhoz és Fehér Oroszországhoz kötődő, mintegy 3000 személyre és szervezetre vonatkozó szankciókat. Mennyire egységes még az EU szankciós politikája, és mennyire alakítják azt a tagállamok saját érdekei? Erről is beszélgetek Arató László brüsszeli újságíróval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Kezdjük a legfrissebb fejleménnyel. Ugye megszületett a végleges döntés, az Európai Unió 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal kapcsolatos egyéni szankciókat. Miért számít ez ekkora változásnak a korábbi fél éves hosszabbításokhoz képest? Miért fontos ez?
1: Ugye itt arról van szó, hogy a orosz-ukrán háború kitörése után az Európai Unió elkezdett személyekkel szembeni szankciós és szervezetekkel szembeni szankciós intézkedéseket meghozni. Ez vagyonbefagyasztás beutazási tilalmat jelentett az EU területére. 2600 fölött jár már a személyeknek és a szervezetnek száma, akiket ez érint, és ezt kezdetben mindig, vagyis hát eddig a pillanatig mindig fél évente megújították, fél évente felülvizsgálták ezt a listát, ha kellett, akkor valakit onnan leszettek, de ez eléggé ritka volt, és aztán többiekkel szemben pedig továbbra is érvényben tartották, illetve hát újabb személyeket vettek fel erre a listára. Na most a legutóbbi alkalommal márciusban volt egy fél éves hosszabbítás, ami most járt le szeptemberben, és most volt esedékes a hosszabbítás, és itt egy elég bonyolult játék alakult ki, aminek a végeredménye többek között az lett, hogy valóban 36 hónappal hosszabbították meg ezt a szankciós intézkedést, és ennek az ára az is volt, hogy két szemét, két orosz oligarchát le kellett venni a listáról, de ez a történet nem ilyen egyszerű, tehát itt, ahogy említette is, hogy utalt rá a felvezetőben, itt már nem feltétlenül a szankcionált személyeknek a viselkedéséről, hogy támogatja Oroszország háborúját, mennyire Putyin párti, mennyire pénzeli Putyin, szóval nem feltétlenül erről volt szó, hanem, és elsősorban Franciaországnak köszönhetően, itt nagyhatalmi játszmák kerültek be. Meg nem erősített, de nagyon valószínű hírek szerint Franciaország egyszerűen egy fogolycserét hajtott végre Azerbajdzsánnal, és ez került be alkuként ebbe a pont. Nyilván nem írták le, de ez volt a hátterében ennek a mostani intézkedésnek, tehát egyrészt hozzájárultak a hosszabb idejű szankcióhoz, másrészt pedig két oligarha, Alisher Rusmanov és Mikhail Fridman lekerült a listáról, cserébe Azerbajdzsán elenged két francia állampolgárt. Na, dióhéjban, és remélem valamennyire érthető ez a mostani történéseknek a lényege.
0: De hát nem csak Franciaország, hanem Szlovákia is kifogásolta Usmanov szerepeltetését ezen a szankciós listán. Mi volt a szlovák hivatalos érvelés?
1: Valóban, tehát az egész úgy indult, hogy ezt az intézkedést ez szeptember 15-én kellett volna meghosszabbítani. Akkor még arról volt szó, hogy fél évvel. És akkor ott abban a pillanatban csak Szlovákia volt az ország, amelyik nem járult ehhez hozzá. Különösebb álláspont, meg különösebb érvelés nem volt szlovák részről. Azt kérték, hogy ezeket a személyeket vegyék le a listáról. Szlovákiának egyébként érezhetően keményedett az utóbbi hónapokban az álláspontja a szankciós rezsim ügyében, tehát mi korábban inkább az volt látható, és amíg mondjuk Magyarországra is lehetett számítani ebben az ügyben, hogy a szlovákok kormány a végére mindig azért engedett, most úgy tűnt, hogy nem enged, tehát hogy ezt a vétót, ezt fenntartja ennek a két személynek az ügyében, és az a döntés született 15-én, hogy akkor egy héttel hosszabbítsuk csak meg ezeket a szankciókat, amíg megoldás nem születik erre a dologra, és akkor szeptember 22-ig, azaz tegnapig meghosszabbították, tehát tegnap kellett döntést hozni, de közben, és nyilván ez már 15-én is tudható volt a színfalak mögött, közben bejött az egész egész bonyolultság a franciáknak köszönhetően, akiknek az álláspontja ebből a szempontból egyezett a szlovák állásponttal, és hogy ne legyen ilyen könnyen átlátható, még a luxemburgiak is bejelentették, hogy nekik is az lenne jó, hogyha levennék Usmanovot a szankciós listáról, mivel az ő befagyasztott vagyonának a nagy része Luxemburgban van befagyasztva. Szóval alakultak itt a pozíciók, és hát nyilván azért ez egy hosszabb időt vett igénybe, már az értelemben, hogy még ez kialakult, tehát ez tényleg nem egy-két nap alatt alakult ki, de a hivatalos álláspont, a hivatalos helyzet egy héttel ezelőtt még csak az volt, hogy Szlovákia vétózza ennek a két személynek a szankciós listán tartását, és hát végül is ez le is került, tehát ilyen módon a szlovák álláspont is érvényesülni tudott, de valószínűleg tartom, hogy a franciák nélkül ez nem ment volna.
0: Mennyire szokatlan, hogy egy közös uniós szankciós ügyben ilyen konkrét nemzeti érdekek jelennek meg? Ez bevett dolog?
1: Ez nem, ez teljesen új, tehát ugye a diplomácia vagy a politika világáról hallhatunk azért eléggé ronda történeteket, én azt gondolom, hogy ez is oda fog tartozni, tehát itt olyan szereplők léptek be a képbe, akiknek semmi közük nincs az egész szankciós rezsimhez. Azt talán nem is mondtam, hogy ez a két francia állampolgár, akiknek az ügye a háttérben, ezek magas beosztású francia tisztviselők, ezek Azerbajdzsánban kerültek börtönbe, tehát ezek cégvezetők, feltételezem folytattak illegális kémtevékenységet is, szóval őket Azerbajdzsánba csukták le, és az azeri kormánnyal egyeztek meg a franciák az ő szabadonbocsátásukról, és ez az egész ügy így módon pedig be tudott kerülni. Tehát ez mutatja ezt ennek a térségnek a különböző országok politikai erői és vagy oligarchái közötti átjárhatóságát, tehát hogy mennyire összekapcsolódnak itt a személyek és a politikai erők. Szóval nem volt ez eddig, hát eddig a magyar kormány részéről lehetett tapasztalni olyat, hogy oda nem illő dolgokat hoztak fel egy-egy intézkedés kapcsán, és arra hivatkozással jelentettek be vétót, vagy fenyegettek vétóval. Ez is valami hasonló. Nem tudom pontosan, hogy ez hova fog vezetni, nyilván azért ennek a politikai visszhangja meg lesz még, ami valamennyire egyszerűsíti a helyzetet, hogy ilyen vitát mostanában azért nem kell lefolytatni, mivel és nyilván éppen ezért a tagállamok azt el tudták érni, hogy ezt a fél éves határidőt ezt vigyék fel 3 évre, tehát 3 évig nem kell tehát ilyen jellegű zsarolásokkal vagy hasonlókkal szembenézni. Szóval azért is különös például, hogyha Usmanov esetét vesszük, azért is, aki egy rendkívül befolyásos oligarchának számít Putyin köreiben, tehát ő megpróbálta magát levetetni, tehát ő megtámadta az európai törvényszéken ezt a döntést, ott elutasították a keresetét, aztán fellebezett az Európai Bíróságra, az az ügy még nem zárult le, de azt látjuk, hogy egy európai bíróság már kimondta róla, hogy az ő listán való felvétele az jogszerű és indokolt volt, nincs ok arra, hogy levegyük. Tehát nincsen olyan az európai jogban keresendő és megtalálható indok, ami miatt őt le kéne venni a listáról, ehhez képest most már nincs rajta a listán, ami nyilván egy nem jogi indok alapján történt, hanem egy politikai alkunak a részeként.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Arató László brüsszeli újságíróval beszélgetek. Ukrajna élesen bírálta Usmanov és Friedman levételét. Miért tartják ezt veszélyes precedensnek Kijevben?
1: Igen, tehát a vita során egyébként felmerült még az is, hogy Lettország fogja az egészet valamilyen módon lehetetlenné tenni, tehát megvétózni azt, hogy levegyék ezt a két oligarchát. Lettország aztán végül tartózkodott a szavazásnál. Ukrajna viszont rendkívül elismerően szólt a lettekről, és ennek kapcsán mondta el, hogy ezek az emberek azért voltak a szankciós listán, mert hogy konkrétan lehetett róluk tudni, hogy támogatják ezek a hatalmas vagyonnal rendelkező, hatalmas ipari komplexumokkal rendelkező oligarchák, akik támogatják a háborút, és Ukrajnának konkrét károkat, veszteségeket, emberi és anyagi veszteségeket okoznak ezzel a tevékenységükkel, és ez egy nagyon rossz mintának, nagyon rossz példának tartja Ukrajna, személyesen Zelenszky elnök volt felháborodva ezen a döntésen, hogy ilyen módon le lehet kerülni, ha bár mindenki tudja róluk, hogy kik és mit csinálnak, de mégis lekerülnek erről a listáról, nem olyan indokkal, hogy mert hogy arra is volt példa egyébként, már nem sok, de volt rá példa, hogy levettek erről a listáról embereket, azért mert kiderült róluk, hogy már nem folytatják azt a tevékenységet, vagy rosszul ítélték meg a helyzetet, egy-két ilyen eset volt, de hogy itt most nem ez történt, hiszen ezek a személyek, ezek változatlanul folytatják ugyanazt, amit eddig csináltak. Ukrajna ebből eléggé nagy botrányt csinált már itt a kezdetén. Ugye most együtt vannak a vezetők, mert hogy New Yorkban az ENSZ közgyűlésén nagyon sok találkozót folytatnak, meg nyilván rengeteg háttér megbeszélés van, úgyhogy ott abszolút téma lesz ez, de hát az ukránok mondjuk ebben a helyzetben nem sok mindent tudnak tenni azon kívül, hogy elmondják a véleményüket.
0: Még visszatérve ez a szankciós jegyzéknek a meghosszabbításához, hát az eddigi fél évenkénti hosszabbítás helyett a 3 évre szóló döntés nem éppen azt a célt szolgálja, hogy a jövőben ne lehessen fél évente újra megakasztani ezt az egész folyamatot?
1: De igen, abszolút. Ez mondjuk, mondhatjuk úgy, hogy ez volt az alkunak a része. Tehát engedtek a franciáknak, cserébe viszont jött ez a 3 éves hosszabbítás, ami azt jelenti, hogy legközelebb szerencsés esetben csak 3 év múlva tudunk ilyen vitákat lefolytatni, de a tény az tény, olyan ügy került ebbe az egész rendszerbe, az egész szankciós rezsimbe, aminek semmi köze nincs a szankciókhoz, meg olyan országok, amelyeknek elvileg nincs közük az egész konfliktushoz. Tehát ez csak azt mutatja, hogy lehet, hogy most ezzel a 3 évvel sikerült kiküszöbölni azt, hogy fél évente ugyanezeket a vitákat lefolytassuk, és akkor fél évente mindenki előállt a saját maga kis problémájával, meg követelésével. Valóban ez most nem lesz lehetséges, de hogyha már egyszer ez így megtörtént, akkor más Oroszországgal és vagy Ukrajnával kapcsolatos vitákban miért ne lehetne behozni valamilyen olyan indokot, meg szempontot, aminek semmi köze magához, az adott témához. Tehát itt a Ukrajnával és vagy Oroszországgal kapcsolatban várhatóak lesznek még döntések, nyilván lesznek, mert hogy ez egy folyamat, de hogyha van egy ilyen kellemetlen tapasztalat, meg hogyha a franciáknak ez ilyen jól működött, akkor miért ne gondolkozhatná a más tagállam is azon, hogy ő is valahogy hasonló módon próbálja az érdekeit érvényesíteni, hogyha vannak ilyen szándékaik. Szóval ez egy nagyon rossz üzenet, egy nagyon rossz minta, kérdés, hogy ennek mi lesz majd most még itt az utórezgése, az biztos, hogy ez a döntés most így megszületett, de hát mivel megszületett, ezért ez a későbbiekben visszahivatkozási alap lehet bárki számára.
0: És ha úgy nézzük, ez a kompromisszum egyszerre engedmény bizonyos tagállamoknak, ugye, amiket említett, és a szankciós rendszer stabilabbá tétele a 3 éves időszakra szóló döntés következtében. Brüsszelben már látható, hogy ennek a döntésnek melyik oldalát tartják fontosabbnak?
1: Hát természetesen hivatalosan az, hogy itt most már 3 évre sikerült ezt meghosszabbítani, és hivatalosan nem is, tehát állami szinten nem is említik ezt a fogolycserét, de hát nem titok, tehát vagy nyílt titok, hogy itt a háttérben mi történt. A francia álláspont egyébként az, tehát hogyha a franciákat kérdezzük, már körülbelül múlt hét közepe óta, amikor megjelent az, hogy ők is szeretnék, hogyha ezt a két szemét levennék a listáról, hogy nemzetbiztonsági okokból szeretnék ezt így csinálni, de hogy ez mit jelent, azt nem részletezték. Szóval hivatalos kommunikáció az ez, hogy a francia álláspont az nemzetbiztonsági okokból alakult így ki, miközben hát mindenki arról beszél, hogy ott van az a két személy, aki Azerbajdzsánban börtönben van, és nekik az azeri elnök kegyelmet fog adni. De az is tény, hogy ez a 3 éves hosszabbítás azért ez egy szintlépés, tehát ez egy minőségi ugrás. Ugye az ember feltételezi azt, hogy 3 év múlva azért már nem lesz háború, de hát persze feltételeztük 3 évvel ezelőtt is. Szóval ez egy olyan időtáv, ami alatt azt gondolná az ember, hogy azért fölül kell majd vizsgálni ezt az egész intézkedést, hogyha vége lesz a háborúnak, vagy hogyha valami változás történik. De ha nem, akkor ez egy eléggé nagy stabilitást jelent a szankciós rezsim tekintetében, illetve egy elég nagy nyomást jelent az érintettek számára is, mert ők azért biztosak lehetnek abban, hogy akkor 3 évig nem került, tehát a listán lévők számára is, ahol azért még bőven maradt nagy befolyású oligarcha, vezető politikus, stb. Tehát, hogy ők nem is remélhetik, hogy lekerülnek erről a listáról, mert azt láttuk, hogy akik eddig ezzel próbálkoztak, például jogi úton próbálkoztak, azok egy vagy két kivételtől eltekintve sikertelen próbálkozások voltak, tehát az Európai Bíróság, amelyik végső soron döntést hozhat egy ilyen ügyben, az mindig elutasította ezeknek a személyeknek a keresetét.
0: Ugye hát a nyilvános kommunikációban gyakran hallani az egységes Európai Unióról, de azért a szankciók kapcsán is látható, hogy nem egységes az uniós tagállamok álláspontja, például az orosz ellenes szankciókkal kapcsolatban. Mit tud tenni Brüsszel? Tehát, hogy mennyire eszköztelen Brüsszel abban az esetben, hogyha egy vagy akár több tagállam nem akarja elfogadni az ilyen kompromisszumokat?
1: Ugye, hogyha Brüsszelről beszélünk, akkor az az Európai Bizottság, amelyiknek tulajdonképpen nincs döntési jogköre, javaslatokat tehet, de önmagában nem tud eldönteni semmit. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy a 27 főváros egymással hogy tud megegyezni, illetve hogy mondjuk az Európai Bizottság vagy az Európai Külügyi Szolgálat ezen álláspontok között hogy tud lavírozni, vagy pontosabban közvetíteni. Szóval itt tehát itt két dolgot kell érdemes szerintem látni. Az egyik az az, hogy valóban nagyon régóta tart már a háború, ez nagyon súlyos hatással van nem csak Európára, hanem az egész világra, tehát a globális rendre. Ez jelenthet, vagy mutathat egyfajta fáradtságot a politikai vezetők körében, meg az emberek körében is. Tehát itt azért mindig kínosan ügyelnek a különböző döntéseknél arra, hogy lehetőleg azt valahogy úgy csináljuk, hogy ne jelentsen pénzügyi terhet az állampolgárok számára, tehát itt azért mindig kölcsönökről van szó, amit az ukránok kapnak meg, majd az oroszok visszafizetik, szóval itt igyekeznek minél kevesebb terhet rakni az európai polgárokra, de az tény, hogy nagyon régóta tart a háború, nem látjuk a végét, nem tudjuk, hogy milyen fordulatok következnek még, és akkor ez eléggé rendesen elbizonytalanítja az embereket, és hát erre reagálni kell a kormányoknak. Tehát itt a kormányok azért mindig azt nézik, hogy a következő választás hogy tudják megnyerni, és ahhoz milyen lépések kellenek, és milyen lépések nem kellenek. Ez is behatárolja az EU cselekvési lehetőségeit. Ami a jövőt illeti, tehát nehéz kiszámítani az, hogy mi fog történni, az biztos, hogy ezzel a 3 éves hosszabbítással most ezt a kérdést rendeztük, de zajlik az EU-n belül most a költségvetési vita, a következő hónapokat ez fogja meghatározni, ennek közvetlenül hatása lehet a szankciós rezsimre és az EU külpolitikájára. Most folyik a vita arról, hogy vissza kéne vágni a tervezetben megjelölt összegeket, azt, amit az EU a harmadik országokra fordíthat. Szóval itt a számos esetben, és most ebben az évben, a hátralévő pár hónapban, különösen a pénz miatt az EU egysége azért rendesen próbára lesz téve. Már most látszanak a törésvonalak, de a másik pedig az, hogy és mondjuk ebben én biztos vagyok, hogy valami megoldás mindig lesz, tehát az EU el fogja fogadni a költségvetését, azt nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz benne, meg hogy milyen áldozatok árán, meg hogy milyen kompromisszumok árán, a végén ezek a dolgok meg szoktak oldódni, kisebb-nagyobb áldozatokkal. Most a kisebb-nagyobb áldozat az ennek a két oligarchának a menesztése, vagy szívstáról való levétele volt.
0: A most megszületett szankciós kompromisszumról és az uniós külpolitikán belüli törésvonalakról Arató László brüsszeli újságírót kérdeztem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai reggeli. Műsorunk viszont folytatódik. A 9 órai hírek után Jakubec László várja önöket a Nappaliban. Műsorunkat Tilajcsik Dóra szerkesztette, a hangmérnök Kovács János volt. A stúdióból Juhász László búcsúzik. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat 2026. szeptember 23-án, Tekla napján. Ma hajnalban csillagászati értelemben is elkezdődött az ősz, és mostantól egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, már az évszakváltást az elmúlt napok hűvös, szeles időjárása miatt már a saját bőrünkön is megérezhettük. Itt a szerdai nappaliban szó lesz a kis független könyvkiadók helyzetéről, arról mit olvasunk szívesen a szomszédos országok irodalmából, és mire kíváncsiak más országok olvasói a hazai magyar szerzőktől. Folytatódik Arcmás portrésorozatunk is, ezúttal a neves színész házaspár Tóth Tibor és Holocsi Katalin mesél színházról, családról és közös életük kulisszatitkairól. Híreink után részletes tartalomismertetővel jelentkezünk, kérem, ha tehetik, rádiózzanak velünk, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Várhatóan a jövő héten váltja le a környezetvédelmi minisztert az államfő. Az Európai Unió 3 évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. A részletek következnek. Peter Pellegrini államfő várhatóan a jövő héten váltja le Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, a pontos időpontról még egyeztet Robert Fico kormányfővel. Pellegrini közölte, egyelőre nem kapott hivatalos javaslatot Taraba utódjára, ezért elképzelhető, hogy átmenetileg Ficót bízza meg a tárca vezetésével. Az SNS Filip Kuffa a jelenlegi államtitkárt jelölné miniszternek. Taraba leváltását Andrej Danko pártelnök kezdeményezte a miniszter és az SNS között kialakult konfliktus miatt. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. Az Európai Unió 3 évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor 3 szemét és 1 vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában fél évente kellett meghosszabbítani. Volodymyr Zelenszkij szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva közölte ezt, miután New Yorkban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel. Zelenszkij szerint Kijev folyamatosan egyeztet szövetségeseivel új légvédelmi eszközök beszerzéséről. Hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséről beszélni, miközben Ukrajnát továbbra is rendszeres rakéta és dróntámadások fenyegetik. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy valószínűleg visszaengedi a CNN, az MSNBC és a Politico újságíróit a Fehérházba, ha a bíróság a kitiltásuk ellen dönt. Trump a múlt héten vonta vissza 3 médium tudósítóinak akkreditációját, mert szerinte rendszeresen valótlanul számolnak be róla és kormányáról. A médiavállalatok hétfőn pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a döntés sérti az amerikai alkotmány sajtószabadságot és tisztességes eljárást garantálja. Rendelkezéseit. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az északi sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságáról. Donald Trump, Mette Frederiksen és Jens Frederik Nielsen New Yorkban írta alá az egyezményt, amely tiszteletben tartja Dánia területi egységét és Grönland önrendelkezési jogát. Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2 nagy katonai támaszpontot épít a szigeten. A megállapodás azt is kizárja, hogy NATO-n kívüli ország tartós katonai jelenlétet alakítson ki Grönlandon. Amerikai és iráni tisztségviselők tárgyaltak kedden New Yorkban az ENSZ közgyűlésének margóján. Donald Trump amerikai elnök produktívnak nevezte a mintegy 3 órás egyeztetést, és közölte, hogy hamarosan újabb találkozót tartanak. Trump ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Washington nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni. Az amerikai elnök felszólította a világországait, hogy gazdaságilag szigeteljék el Teheránt, mindaddig, amíg nem mond le nukleáris törekvéseiről és nem változtat politikáján. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A Jégkorong Extraligában ma 17:30-tól játsszák a 25. forduló előrehozott mérkőzését, a Košice Slovan rangadót. Hámori Luca bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Dunaszerdahely és Nagyabony között, egy sáv nem járható, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

4:10 lesz 4,5 perc múlva magazinunk mai tartalmából nyelvek között visegrádi kiadók bemutatkozása címmel közép-európai irodalommal foglalkozó kiadók mutatkoznak be a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Vendégünk lesz Tomko Noszek Barbara, a Women Press vezetője, Bályi Horváth Erika, az A1 Books vezetője, valamint Boleman Téva, a Pozsonyi Kifli alapító elnöke. Az Arcmás portré sorozat újabb részének vendégei Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművészek. Hogyan fér meg egymás mellett színház, család és a hétköznapi élet? És milyenek ők akkor, amikor nincs szerep, nincs színpad és nincs közönség? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettünk az ismert színész házas párral. És Pozsonyi Fényírók címmel nemrég mutatták be a Pozsonyi Kifli új, gazdagon illusztrált kötetét, amely közel 200 fényképen keresztül követi végig a pozsonyi fotográfia történetét a 19. századi kezdetektől a 20. század végéig. Műsorunkban meghallgathatják a könyvbemutatón elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok. Tartsanak velünk!

Szeptember 23-a van, az év 266. napja. Névnapjukat a teklák ünneplik. Ma van a jelnyelvek nemzetközi napja, Szaúd-Arábiában nemzeti ünnepet tartanak, és idén éppen ma hajnali 2 óra után következett be az őszi napi egyenlőség, vagyis csillagászati értelemben megkezdődött az ősz. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1707-ben a Rákóczi szabadságharc idején ezen a napon kezdődött a selmecbányai bányászok munkabeszüntetése, amely néhány nap alatt felkelésé szélesedett. 1846-ban Johann Gottfried Galle, berlini csillagász, Urbain Le Verrier számításai alapján megtalálta a Neptunuszt. 1848-ban István Nádor Jelosiccsal folytatott eredménytelen tárgyalásai után Bécsbe távozott és lemondott nádori tisztéről. 1889-ben Japánban megalapították a Nintendót, amely akkor még játékkártyákat gyártott. 1949-ben Harry Truman, amerikai elnök bejelentette, hogy a Szovjetunió sikeres atombomba kísérletet hajtott végre. 1951-ben Budapesten felrobbantották a Regnum Marianum templomot, 1953-ban pedig felszámolták a recski internáló tábort. 1976-ban Lengyelországban megalakult a Munkásvédelmi Bizottság, a KOR, amely a későbbi demokratikus ellenzéki mozgalmak egyik fontos előzménye lett. 1991-ben Örményország kikiáltotta függetlenségét, 2002-ben pedig Belgiumban életbe lépett az eutanáziát szabályozó törvény. Szeptember 23-ához számos ismert személyiség neve kötődik. Ezen a napon született többek között Augustus, az első római császár, Richter Gedeon gyógyszergyáros, Ray Charles amerikai zenész és Bruce Springsteen rockénekes. Ezen a napon hunyt el Sigmund Freud, Pio atya és Pablo Neruda, Nobel-díjas chilei költő is. Számunkra külön érdekesség, hogy 1892-ben ezen a napon született Léván Kucsera Ferenc, római katolikus pap, aki 4 évvel pappá szentelése után 1919-ben Szentendrén halt, mártír halált. Most a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...165 éve 1861-ben ezen a napon született Robert Bosch, német mérnök és vállalkozó, a később világhírűvé vált Bosch vállalat alapítója. Finom mechanikusként indult, majd az elektromosság és az autóipar fejlődéséhez kapcsolódó műszaki újításokra építette vállalkozását. Neve ma a világ egyik legismertebb technológiai vállalatcsoportjához kötődik. Ugyancsak 165 éve, 1861-ben ezen a napon hunyt el Brunswick Teréz, pedagógus és pedagógiai író, aki 1775-ben Pozsonyban született, nevéhez fűződik az első magyarországi kisded óvó, az úgynevezett angyalkert létrehozása, és egész életében az óvodai nevelés elterjesztésén dolgozott. Kezdeményezései nyomán a 19. század közepére már több tucat hasonló intézmény működött Magyarországon. ...110 éve, 1916-ban ezen a napon született Aldo Moro, olasz kereszténydemokrata politikus, aki több alkalommal is Olaszország miniszterelnöke volt. Az olasz háború utáni politika egyik meghatározó szereplőjeként tartják számon. 1978-ban a szélső baloldali vörös brigádok elrabolták, majd 55 napos fogság után meggyilkolták.
100 éve 1926-ban ezen a napon született Henry Silva, amerikai színész. Jellegzetes arca és erőteljes karaktere miatt elsősorban gengsztereket, bűnözőket és más kemény figurákat alakított, több mint 100 filmes és televíziós szerepben. Pályája több mint fél évszázadot ívelt át. Húsz éve 2006-ban, ezen a napon hunyt el Pege Aladár, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar jazzzenész, nagybőgő művész és zeneszerző. Virtuóz hangszeres játékával nemzetközi hírnevet szerzett, fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban is. A jazz és a klasszikus zene határain egyaránt otthonosan mozgott, ezért a nagybőgő egyik kiemelkedő 20. századi magyar művészeként tartják számon. További kerek és félkerek évfordulók is jutnak mára. 235 éve született Johann Franz Encke, német csillagász, 170 éve Karl Krumbacher, német filológus és bizantinológus, 75 éve Tőkéci László, történész és

Pályafutásuk dalok egész sorát tette a magyar könnyűzene alaprepertoárjának részévé. Eseménynaptárunk mai zárásaként most az Omega együttes felvétele szól, amelynek a címe Rózsafák.

0: Egy egyetemi könyvtárban rejtőzött az Ödüsszea ősi töredéke. Először érkezett rádiójel egy exobolygóról. 4000 kilométer gyalogolt le párkeresés céljával egy vadkutya falka Zambiában. Színes híreinket ma a Gazsik Viktória szerkesztésében hallhatják.
1: Egy mindössze néhány centiméteres pergamentöredékről derült ki egy holland egyetemi könyvtárban, hogy Homérosz híres eposzának, az Odüsszeiának egy részletét őrzi. A 6,6x7,7 centiméteres darabot Mark de Kray, a Radboud Egyetem görögirodalom kutatója fedezte fel az Utrechti Egyetemi Könyvtár ókori kéziratai között. A töredék az eposz 12. énekéből származik, és azt a jelenetet tartalmazza, amikor Héliosz napisten megtudja, hogy Odüsszeusz társai levágták és megették a szent marháit. A kutatók szerint a Pergamen egy Egyiptomban, az időszámításunk szerinti 3. vagy 4. században készült, kisméretű, könnyen hordozható kódex része lehetett. Hasonló ókori pergamentöredékekből mindössze mindegy 30 ismert. A leletet 2024-ben azonosították, de az utrechti gyűjtemény teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Először sikerült egyértelműen egy naprendszeren kívüli bolygóról származó rádiójeleket észlelniük a kutatóknak. A jeleket, amint egy 63 fényévre található Beta Pictoris B-ről fogták a dél-afrikai Meerkat rádió távcsővel, több alkalommal 2025-ben és 2026-ban. A gyors ismétlődő rádió kitöréseket a bolygó sarki fényeihez hasonló folyamat hozhatja létre. A töltött részecskék, a légkör és a mágneses tér kölcsönhatásában rádiósugárzást bocsátanak ki. A jelenség a Földön és a Jupiteren is megfigyelhető. A kutatók szerint a Beta Pictoris B mágneses mezeje rendkívül erős lehet, akár ezerszer erősebb a Földénél, miközben a bolygó mindössze 8-9 óra alatt fordul meg a tengelye körül. A felfedezés tehát nem Földön

rendkívüli intelligencia bizonyítéka, viszont új módszert adhat az exobolygók mágneses terének vizsgálatához. 4000 kilométert tett meg Zambiában egy három hím afrikai vadkutyából álló testvérfalka, hogy új területet és párt találjon magának. A kutatók szerint ez a valaha feljegyzett leghosszabb út, amelyet afrikai szárazföldi emlős párkeresés céljából tett meg. A GPS nyakörvel követett állatok légvonalban mindössze 420 kilométerre távolodtak el kiindulási helyüktől. A feldarabolódott élőhelyek, utak és sűrűn lakott területek miatt azonban cikcakban haladtak, így 8 hónap alatt ennek csak nem 10-szeresét gyalogolták le. A testvérek sikeresen elkerülték Lusakát, Zambia fővárosát és az ipari övezeteket is. Az afrikai vadkutyák falkákban élnek, és a fiatal egyedeknek el kell hagyniuk szülőhelyüket, hogy máshol találjanak párt. A kutatás ugyanakkor a faj veszélyeire is rámutat. Egy másik vizsgált falka tagjai illegális orvadászcsapdák áldozatai lettek.

0: Kedves hallgatóink, 9:50. Hogyan jutnak át könyvek és szerzők egyik országból a másikba, egyik nyelvi kulturális közegből egy másikba, és milyen szerepük van ebben a kis független kiadóknak és műfordítóknak? Nyelvek között visegrádi kiadók bemutatkozása címmel közép-európai irodalommal foglalkozó kiadók mutatkoznak be a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A beszélgetést Weiser Alinda vezeti majd, két résztvevőjét itt a stúdióban köszönhetem, Tomko Noszek Barbarát, a Women Press vezetőjét, és Boleman Tévát, a Pozsonyi Kifli alapító elnökét, telefonon pedig velünk van Vályi Horváth Erika, az A1 Books vezetője. Régebbi ismeretségünkre való tekintettel engedjétek meg, hogy a beszélgetésben tegeződjünk. Sziasztok!
1: Szia Laci, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó napot, sziasztok!
0: Mindhármatokhoz szólna az első kérdésem, kezdjük is magával a meghívással, hogy miért tartottátok fontosnak, hogy ott legyetek ezen a beszélgetésten, mit jelent egy kisebb Szlovákiában működő kiadónak, ha van egy olyan rendezvényen való bemutatkozási lehetősége, mint a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, és akkor elsőként talán a telefon túloldalán velünk itt levő Vályi Horváth Erikához fordulnék.
3: Jó reggelt a telefonon keresztül is a Pátria Rádió hallgatóinak. Azt gondolom, hogy kis kiadóként nagyon fontos, hogy nemzetközi porondon is megmutatkozzunk, és nagyon nagyszerű lehetőség ez most a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál arra, hogy a kisebb alkotói műhelyek, akiknek a vezetőivel most itt beszélgetsz, Laci, bemutassák azt, hogy mind dolgoztak az elmúlt években, és kicsit kapcsolatokat kössünk, és megmutassuk, hogy mi az, amit fontosnak tartunk. A visegrádi pódium nagyon jó terepe erre, és itt is szeretném megköszönni a sok szervezőnek, aki az ötletgazdának, Deák Renátának és Karádi Évának az, hogy létrejöhetett ez a nagyszerű rendezvény, mert 21 program lesz, tehát nem csak a szlovákiai magyar kiadók képviseltetik ott magukat, hanem ukrán, cseh, lengyel bemutatók is lesznek.
0: És erről még majd a holnapi műsorban fogunk is beszélgetni, bocsáss meg, hogy közbevágok, csak valóban ott tudjunk konkrétan erről a témáról beszélgetni itt a nappaliban, holnap Récsei Noémi foglalkozik majd még a témával. Barbara, Éva, van-e hozzáfűzni valótok ehhez?
1: Én annyit mondanák, hogy tulajdonképpen Szlovákiában ma nem mondhatjuk el, hogy létezik egy nagy kiadó, amely a szlovákiai magyar írókat és költőket publikálná. Tehát inkább kis kiadókról beszélhetünk, és nagyon fontos számunkra, úgy, ahogy Erika elmondta azt, hogy bemutatkozzunk nemzetközi porondon is. Erre nagyon jó helyszín, ahogy Erika is mondta, a Nemzetközi Könyvfesztivál, ugyanis tényleg nem csak a szlovákiai magyar kisebbségi érdeklődők és olvasók jelennek meg, hanem tényleg nagy a közönség, és ez egy találkozópont is minden évben, ahol mindenkivel lehet találkozni. Új ötletek születhetnek, ismerettségek, kapcsolatok alakulnak.
0: Mielőtt tovább megyünk, egy-egy mondatban arra kérnélek benneteket, hogy helyezzük el a három kiadót, milyen irodalom érdekel benneteket elsősorban, milyen könyveket kerestek, és miben szeretnétek különbözni más kiadóktól. Akkor most elsőként Tomko Noszek Barbarához, a Women Press vezetőjéhez fordulok.
2: Tehát mi elsősorban női irodalmat adunk ki, tehát hogy ezt már évek óta, 2011 óta kvázi tudatosan, fokozatosan képviseljük. Kortárs irodalomról van szó nyilván, a helyi szlovákiai magyar írónőket, illetve fordításban ugye a szlovák kortárs irodalmat.
0: Boleman Téva, ugye majd azt még gyorsan el is mondom, hogy 10:30 után meghallgathatják azt a beszélgetést, ami a Pozsonyi Kifli nemrégi megjelent új kötetéről szólt, a pozsonyi fényírókról, de mutassuk be kicsit a Pozsonyi Kiflit is, hogy ha könyv kiadás terén milyen könyveket kerestek, milyen szerzőket, milyen témákat kerestek.
1: Igen, mi a tulajdonképpen nagyon gyorsan a megalakulásunk után létrejött a Pozsonyi Mesék sorozat, amely azóta működik, azóta újabb és újabb köteteket tudunk kiadni, ahol Pozsonyban élő, Pozsonyt érintő híres személyiségek életéről készülnek a mesék, vagy szlováki magyar, vagy szlovák írótól. Ezt azért is mondom, mert hogy fordításban is mindig megjelenik egy-egy kötet, ahogy kijön az eredeti. A Pozsonyi Kifli, ahogyan a céljainkat kitűztük annak idején, Pozsony történelmével foglalkozik, tehát létrejöttek kutatásokból kötetek, kutatások eredményeiből kötetek. Hosszú ideje foglalkozunk a régi pozsonyi családok hagyatékával, fotókkal, dokumentumokkal, ebből már megjelent két fotóalbum, régi pozsonyi vagyok címmel, amely nagyon népszerű, valamint nagyon népszerűek azok a kötetek, amelyek Pozsony egy-egy részéről szólnak, például az állomás alatti részről a 10 szarvas kötet, vagy az Unitas a Récsei Vámtól Vám és környékéről szóló kötet, valamint most készül egy új, de ezt majd később.
0: Uh-huh. Vályi Horváth Erikához fordulok, az A1 Books vezetőjéhez, ugye ez egy friss, új kiadó. Ezt, ha bemutatnád, és Erika, még hozzátenném talán a kérdéshez, hogy ugye te műfordítóként és kiadóvezetőként is látod ezt a folyamatot, szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy egy jó könyv valóban át tudjon jutni egyik nyelvi és kulturális közegből a másikba. Elég hozzá egy jó könyv és egy jó fordítás, vagy ennél azért többre is szükség van? És ha igen, akkor mire?
3: Köszönöm szépen a kérdést. Kicsit pontosítanék, mert az A1 Books, a Spitzer Polgári Társulás berkein belül indult el, és igen, ez egy aránylag friss kezdeményezés, de ezt a programot, amit most megálmodtunk, ennek voltak előzményei, mert 2017-ben és 2019-ben már két a nemzetközi hatnyelvű antológiát kiadtunk, amelyeket gyakorlatilag 4 országban mutattunk be, meg csináltunk workshopokat, bemutatókat, tehát erre a szellemiségre szeretnénk építeni a csapattal, mert fontosnak tartjuk a nemzetközi kulturális építkezést is, és az olvasóbarát könyvek, eladható könyvek kiadását, és azt gondolom, hogy éppen azért, mert műfordító vagyok és több kultúrában élek, van olyan szintű nyitottságom, hogy meg tudjam ítélni, mi a minőség. Természetesen erről majd gondolom fogunk beszélni, hogy egy kiadó az nem egy emberes projekt. Nagyon fontos az, hogy szellemi műhelyként gondolkodjunk ebben a platformban, és hogy transzparensen szakmai szűrőkön menjenek át azok a kéziratok, akár könyvek, amelyeket később megjelentetünk, vagy elutasítunk, mert ugye ilyen is van. És konkrétan az A1 Books egy háromtagú szerkesztőbizottság garantálja azt a minőséget, hogy megfelelő könyvek jelenjenek meg. Fontosnak tartom még hangsúlyozni, hogy amit Éva is említett, hogy ebben a szlovákiai-magyar kulturális közegben nincs már egy olyan nagy kiadó, egy releváns kiadó, aki lenne a kiadó, és sok kicsi műhely van, és számomra nagy öröm, hogy ezek a kicsi műhelyek segítik és támogatják egymást, és én büszkén mondom ki, hogy van fölöttünk egy ernyő szervezet, a Bázis Egyesület, ami gyakorlatilag összefogja a kis kiadókat, és promotálja a munkánkat, segíti azt, amit csinálunk. A Bázis Egyesület szervezésében valósul most meg a Visegrádi Pódium és a Nemzetközi Könyvfesztiválon. A másik részét is kérdezted, a könyveket. Igen. Mivel most folytatjuk a könyvkiadást, én azt gondolom, hogy kell egy koncepció, mint ahogy a Barbie is mondta, hogy a Woman Press a nőkre, az Éva pedig a pozsonyi mesék és a pozsony történelmére összpontosít. Az A1 Books alapvetően éppen ezekre ilyen hídszerepként azokra a könyvekre összpontosít, vagy az olyan könyveket szeretne megjelentetni, amelyek rezonálnak a másik kultúrában is. Tehát a 3 sorozatot tervezünk, lesz egy gyerekkönyv sorozat, lesz egy műfordítói sorozat, és nagyon fontosnak tartjuk ezt az irodalomterápiás vonalat is, hogy azok a könyvek, amelyek megjelennek, használhatóak legyenek akár fejlesztésre, vagy önismereti csoportokban.
0: Molemant Évához fordulok. Ugye a pozsonyi kifli esetében különösen érdekes az, hogy ugyanazt a várost és annak történeteit több nyelven, több közönségnek is közvetítitek. Egyrészt az érdekel, hogy mennyire más egy könyvet magyar, szlovák vagy akár német olvasónak kínálni, hogy ugyanaz érdekli-e őket Pozsonyból, vagy más hangsúlyokra fogékonyak. Illetve talán még hozzátenném a kérdéshez azt is, hogy hogyan találtok rá olyan témákra, vagy olyan szerzőkre, könyvre, amikről azt gondoljátok, hogy ennek akár egy másik országban, vagy egy másik nyelven is lehet közönsége?
1: Így van, különbözőképpen közelítjük meg az olvasóközönséget. Erre nagyon jó példa a nagyon sikeres könyvünk, a pozsonyi kifli története. Ugyanis Pozsonyban 425 éve sütik a pozsonyi kiflit, és tulajdonképpen a kollégák kutatása során az derült ki, hogy még nem jelent meg egy összefoglaló publikáció erről az édességről. És itt, tehát ez kijött 2 nyelven, magyarul is és szlovákul is, és tényleg egy picit más hozzáállással, egy picit más dolgokat, más dokumentumokat tudtunk beletenni a magyar kötetbe, mint a szlovákba, ugyanis tényleg, tehát kapcsolatban vagyunk a közönséggel, nagy a klubtagságunk, körülbelül 300 ember általában évente, akikkel élő kapcsolatot ápolunk, és tudjuk azt, hogy mi az, ami érdekli a közönséget, mi az, ami fontos nekik Pozsony történelmében. Tehát, hogy arra tekintettel, hogy mi az, amit esetleg tudnak a történelemből, mi az, ami újdonság nekik, amiről eddig talán nem hallottak. Így állítjuk össze a köteteket, és a visszajelzések nagyon jók, és tulajdonképpen mindkét fél ugye megnézi mindkét kötetet, ez nagyon érdekes, és aztán követelődnek, hogy szlovák vagy a magyar nyelvűbe is jó lenne, hogyha az a rész benne lenne. Tehát figyelik, összehasonlítják, amiből további ötletek jöhetnek létre.
0: A Woman Pressnél sok olyan munka jelenik meg, amely eleve 2 kulturális közeg között mozog. Mennyire könnyű ma például szlovák szerzőt magyar olvasóhoz, vagy magyar szerzőt szlovák olvasóhoz eljuttatni? Melyik irány működik könnyebben, és hol vannak még erősebb falak?
2: Eddig főleg a magyarból, tehát hogy a magyarra, bocsánat, tehát hogy a szlovák irodalmat fordítottunk magyar nyelvre az elmúlt időszakban, tehát ez azt jelenti, hogy szerintem, tehát véleményem szerint a kortárs szlovák irodalom jelenleg nagyon erős, tehát hogy a női szerzők kiemelkedően jó alkotók, ezért igyekeztünk minél többet eljuttatni a magyar olvasókhoz, és nem csak egy-egy kötetről van szó, tehát nem egy-egy kötetet emeltünk ki mondjuk a nagy halmazból, hanem életműveket próbálunk felépíteni, tehát hogy mondjuk például Szvetlana Zsukhovának már a 3. könyvét jelentettük meg, de most most például csatlakozik ehhez a sorhoz Mária Modrovics, akinek most jön ki a második regénye nálunk, illetve Mihály Rosszová is ugyanúgy második kötettel jelentkezik nálunk, de kiadtunk már több kötetet Etela Farkasovától, Jana Jurányovától, tehát hogy mindig egy ilyen komplex egészben gondolkodunk, mert véleményünk szerint jobban meg tud ragadni a magyar olvasóknál, tehát hogy a magyar olvasók tudatában egy-egy név, és akkor ahhoz tudnak majd társítani egy egész portfóliót, illetve az utóbbi időben elkezdtünk magyar kortárs irodalmat is szlovákra fordítani. Itt azért még akadályokba ütközünk, tehát főleg anyagi szempontból nem úgy sikerült az elmúlt pályázási időszak, ahogy azt mi terveztük, tehát hogy sajnos idén nem jelenik meg Péter Finovák Éva Egy asszony című kötet a szlovák nyelven, de több híresebb, tehát hogy kiváló alkotót is említhetnék még. És itt is például mi is, ahogy Erika már említette, hogy a hidakat keresni, tehát mi is próbálunk valamilyen szinten összekötni mondjuk egy-egy szlovák szerzőt, egy-egy magyar szerzővel, aki mondjuk stílusban hasonlít, tehát hogy találjanak egymásra, akár szülessen valamilyen együttműködés közöttük is, például ez nagyon jól működik a könyvfesztiválokon, hogy egymás könyvét mutatják be, és akkor mégiscsak nagyobb képet kap mondjuk a szlovák vagy a magyar olvasó is.
0: Hogyha így lehántjuk a könyvkiadásról a romantikát, akkor mi nehezíti ma leginkább egy kisebb kiadó működését? Egyáltalán hogyan néznek ki egy kiadó mindennapjai, milyenféle munkákkal jár ez a tevékenység, és mi segítene a legtöbbet abban, hogy ez a működés valamivel kiszámítható legyen? És akkor most elsőként ismét Vályi Horváth Erikát kérdezném.
3: Hát én azt gondolom, hogy most a probléma lényegére Tomkonoszek Barbara rávilágított azzal, amikor jelezte, hogy mennyire kiszámíthatatlan a kultúra finanszírozása, de mivel mindannyian nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, mi soha nem adjuk fel, és tulajdonképpen nagyon bízunk abban, hogy változik itt ez a kiszámíthatatlanság, és lesz valamilyen stabil alap, amire számíthatunk. Tudni kell, hogy a könyvek alapvetően pályázati forrásokból, a könyvek kiadását pályázati forrásokból finanszírozzuk. Vannak olyan könyvek, amelyet önköltségből, de egyszerűen ezek olyan kiadványok, amelyek kis példányszámban jelennek meg, és nem tudunk belőlük 5000 példányt eladni, mert nem veszi őket meg annyi ember. Tehát ezért kell ez a kulturális háttértámogatás, hogy ezek a fontos könyvek igenis eljussanak az olvasóhoz, mert én azt gondolom, hogy nem elég egy könyvet kiadni, megcsinálni, lefordítani, kinyomtatni, hanem igenis nagyon fontos része az eladásnak az, hogy kontextusba helyezzük ezt a könyvet a könyvpiacon, mert rengeteg könyv megjelenik minden évben, és ez egy könyv a sokból. Miért fontos ez a könyv? Tehát a promóciónak, a recenzióknak után, hogy írjanak róla megfelelő helyeken, megfelelő emberek, mert gyakorlatilag a reklám is nagyon fontos, mert ha nem tudnak róla, hogy megjelent a könyv, nem fogják megvenni a könyvet. És mindannyiunk célja az, hogy olyan termékeket hozzunk a piacra, amiket el tudunk adni, nem a raktárnak gyártunk, ugye? De és ez ebben nagyon fontosak az ilyen nemzetközi pódiumbeszélgetések, mint most a Visegrádi négyek kiadóinak a kerekasztala, mert itt meghallgathatjuk majd egymás tapasztalatait is, hogy most ez hogy működik Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, és tudunk egymás ötleteiből meríteni, vagy bátorítani a másikat, ugye, mert sokszor ez is nagyon fontos, hogy azért alapvetően itt ne milliós bevételekre gondoljon senki, nagyon-nagyon sok ingyen munkaóra, nagyon-nagyon sok átdolgozott éjszaka van ezek mögött, a könyvek mögött.
0: Éva?
1: Hát én is hozzátenném, amit Erika fölvázolt, hogy nem commerce könyveket adnak ki a kis kiadóink, és éppen ez az alapja, ez a lényege a támogatás kérelmünknek, hogy tehát, hogy azért kérjük a támogatást, mert nem országos, több tízezres példányú könyvekről van szó, hanem egy kisebb réteg megszólítása. Tehát a piac az nem olyan nagy, és ezt nem is tudjuk befolyásolni, hogy nagyobb legyen, illetve annyiban, hogy eljusson azokhoz az emberekhez, akik érdeklődnek a témák iránt. Említetted, hogy vagy kérdezted, hogy mi az, ami segítene a kis kiadóknak. Hát mindenképpen, amit évek, vagy most már évtizedekben beszélhetek évek óta, az összes non-profit társaság, polgári társulás fölvet a állami fórumokon és egyéb fórumokon az, hogy a működésre, hogyha kapnának ezek a szervezetek támogatást, tehát hogy egy könyvkiadás a kis kiadóinkban úgy zajlik, hogy ötletünk van, megírjuk a pályázatot, beadjuk a pályázatot, kivárjuk, hogy mennyire lesz sikeres, és utána végig csináljuk, tulajdonképpen egy-két személy csinálja végig ezeket, tehát nincs szerkesztőség, nem úgy, sajnos nem tudjuk úgy megoldani, ahogyan régen egy szerkesztőséget láttunk a régi filmekben, hogy van egy iroda, ahol 8-10 ember dolgozik egy könyvön, tehát itt egy maximum két ember csinálja végig, tehát egészen addig, hogy a nyomdába küldi, illetve utána promóciózza, mint ahogy például most a könyvfesztiválon.
0: Barbara?
2: Igen, én is erre csatlakoznék rá, tehát egyrészt, amit Erika mondott, hogy ugye, tehát hogy ezek olyan kiadványok, ezt hangsúlyozni kell, hogy ezek díjnyertes, értékes könyvekről van szó, tehát nem csak bármilyen irodalom, tehát hogy egy ilyen tucat irodalomról van szó, és igen, amit Éva említ, hogy működnek ugye ezek a kiadók, tehát hogy itt gyakran összemosódnak a szerepek, tehát hogy egy ember felelős mondjuk a jogok elintézéséért, vagy a szerkesztésért, vagy korrekt, vagy esetleg párhuzamosan, tehát hogy az egyik könyvnél még a jókat intézem, a másodikat már szerkeztem, a harmadikat már korrektúrázom, mert mondjuk nem tudok megfizetni egy korrektort, a negyediket már promózzuk, de az ötödiket már elszámolni kell, és akkor jönnek a következő projektek, és akkor az így folyamatosan állandó mozgásban van, és ezért jó tényleg, amit az elején is említettünk, hogy az ilyen kiadói együttműködések, mert sok esetben azzal is tudjuk egymást segíteni, hisz ugyanabban dolgozunk, tehát hogy ugyanúgy rengeteg ingyen munkát teszünk bele, ugyanúgy ugyanazokat a feladatköröket kell ellátni minden kiadónál, és hogyha mondjuk ugyanaz a nyomda, akkor egyúttal el lehet hozni a könyveket, mert ugye nyilván azért is mi vagyunk a felelősek, hogy a raktárból elkerüljön hozzánk a könyv, hogy mondjuk a terjesztőkhöz eljusson az a könyv, tehát hogy ilyenekben tudjuk segíteni egymást, és ezt nyilván nem lehet kiosztani mondjuk egy külsősnek, akit nem tudok másra motiválni, mint annyi, hogy lesz egy jó érzete belőle.
0: Na ez lett volna az utolsó kérdésem, fél percig maradt, hogy mindezek után miért csináljátok mégis?
2: Nekem ez a szakmám, nekem ez a szenvedélyem, tehát hogy én kiadványszerkesztő szakos vagyok, amióta végeztem az egyetemen, én ebben élek, mellette nyilván van egy főállásom, tehát hogy ezt főállásban szerintem jelen helyzetben legalábbis mi nem tudjuk elképzelni, tehát kolléganőm is, Matusz Cinege Noémi ugyanúgy mellette főállásban dolgozik, és akkor mi igazából ebben élünk így a szabadidőnkben, és hát lelkesek vagyunk, és nagyon szeretjük a kortárs irodalmat, és igyekszünk minél több embert megszólítani, nem csak a könyveken keresztül, hanem különböző beszélgetés sorozatokon keresztül például.
1: Hát nekem nincs főállásom. Igazából az időmet a Pozsonyi Kifli és a coaching között osztom be, és megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ez fönnmaradjon. Nekem van egy ilyen hajtóerőm. Szeretem a városokat, Pozsonyt is szeretem, és valahogy átadni ezt azoknak, a történelmet, az érzést, hogy jól érezzük magunkat a városunkban.
0: Miért csinálja Vályi Horváth Erika? Mi hajtja őt?
3: Én azt gondolom, hogy a jó irodalom élvezetének megtanítása a gyerekekkel például. Nekem nagyon fontos misszióm irodalomterapeutaként, édesanyaként, fejlesztő pedagógusként az, hogy nem fogadom el azt, hogy a gyerekek nem olvasnak. Olyan könyveket kell kiadni, amelyeket szívesen a kezükbe vesznek. És én tesztelem a saját gyerekeimen is ezeket a könyveket, és ha valami nem működik, akkor megkeresem, hogy hogyan működhetne. Nagyon fontos nekem, amivel alapvetően becsületes szakmám a műfordítás, tehát én nekem az a stabilabb lábam, hogy azt látom, hogy mennyire másképp működnek irodalmak különböző országokban, és ezeket a kis izgalmas könyveket, amelyek tényleg nagyon fontos díjakat nyertek, mutassuk meg a magyar olvasóknak is. Tehát én alapvetően kíváncsi ember vagyok, és szeretek provokálni is, és ezeket például, amit több könyvem megjelent a Woman Press gondozásában, és nagyon szeretem ezt, amikor teljesen más országban élő alkotók megtalálják ezt a közös kultúrkódot ilyen bemutatókon, mert alapvetően mind ugyanarról beszélünk, csak más nyelven. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szeretjük azt, amit csinálunk, és fontosnak tartjuk annak ellenére is, hogy nem mindig fejezhető ki egy számértékben, egy releváns számértékben az a pénzösszeg, amit ezekkel a projektekkel keresünk, mert azt gondolom, hogy sokat belerakunk mi itt a kultúra tovább örökítésében, meg tulajdonképpen a magyarságnak is a megmaradásába ezekkel, hogy mert ennek edukációs célja is van, hogy mit olvasnak, hogyan olvasnak, ismerjük-e a történelmünket.
0: Köszönöm szépen.
3: Nagyjából ennyi, amit gondolok.
0: Hogyan találhat egymásra egy könyv és az olvasó akkor is, ha nem ugyanabban az országban és nem ugyanazon a nyelven születtek? Vendégeim voltak Tom Kónoszek Barbara, a Woman Press vezetője, Váhi Horváth Erika, az A1 Books vezetője és Boleman Téva, a Pozsonyi Kifli alapító elnöke. Mindhármukkal találkozhatnak a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Nyelvek között Visegrádi Kiadók bemutatkozása című programján is. A programsorozat egyik kiemelkedő eseménye lesz ez, a szakmai kerekasztal beszélgetés 2026. október 2-án pénteken 16 órakor kezdődik a Hung Expo C pavilonjában. Az október 2-a és 4-e között megrendezésre kerülő Visegrádi Pódium programjairól a csütörtöki nappaliban hallhatnak. Ennyi voltam én, köszönöm, hogy itt voltatok és hogy beszélgethettünk.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük.
4: Tíz óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
0: Kellemes délelőtti rádiózást kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Magazinunk mai második órájában a Pozsonyi Kifli új Pozsonyi Fényírók című kötetéről lesz szó. Meghallgathatják a könyvbemutatón elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Részletes tartalomismertetőnk előtt még híreinket hallják. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
4: A Pátria Rádió hírei.
5: Folytatja az új polgári törvénykönyv vitáját a szlovák parlament. Nagyszabású orosz támadástól tart az ukrán elnök. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Mondom a részleteket. Folytatja az új polgári törvénykönyv vitáját a szlovák parlament. Az igazságügyi minisztérium által kidolgozott tervezet már a második olvasatban van, és több képviselő módosító javaslatokat is benyújtott hozzá. Az ellenzéki KDH egyebek mellett új zálogjogi szabályokat és a magánalap intézményét vezetné be, az SNS pedig a lakásbérlésre és az öröklésre vonatkozó rendelkezéseket módosítaná. A parlament szerdán több korábban tárgyalt javaslatról is szavaz. Peter Pellegrini szerint az Európai Uniónak saját képviselőt kellene kijelölnie az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokra. A szlovák államfő olyan személyt tartana megfelelőnek, akit valamennyi uniós tagállam, valamint Ukrajna és Oroszország is elfogad. Pellegrini szerint Európa nem maradhat ki a tárgyalásokból, és nem támaszkodhat kizárólag az Egyesült Államokra. Úgy véli, Ukrajna az eddigi háború egyik legnehezebb tele elé néz, ezért mielőbb meg kell teremteni a béketárgyalások feltételeit. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. Volodymyr Zelenszkij szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva közölte ezt, miután New Yorkban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel. Zelenszkij szerint Kijev folyamatosan egyeztet szövetségeseivel új légvédelmi eszközök beszerzéséről. Hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséről beszélni, miközben Ukrajnát továbbra is rendszeres rakéta és dróntámadások fenyegetik. Magyar Péter magyar miniszterelnök arra kérte a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettese magyar, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar ügye egy 2024-es budapesti incidenshez kapcsolódik, amikor a vád szerint elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament korábban nem függesztette fel magyar akkori EP képviselői mentelmi jogát, mandátumának lejárta után azonban az ügyészség újraindította az eljárást. Az Európai Unió három évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor három szemét és egy vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában fél évente kellett meghosszabbítani. Energetikai tűzszünetről és az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel New Yorkban. Az ukrán elnök közölte, hogy kész bármilyen kölcsönös energetikai tűzszünetre Oroszországgal, ugyanakkor Kijev nem vállalta az orosz olajfinomítók elleni támadások egyoldalú leállítását. Zelenszkij továbbra is kész egy háromoldalú találkozóra Donald Trumppal és Vladimir Putyinnal. A megbeszélésen Ukrajna téli légvédelmének megerősítése és Patriot rakéták ukrajnai gyártása is szóba került. Sport Zsigárdi Lászlótól.
6: A Jégkorong Extraligában ma 17.30-tól játsszák a 25. forduló előrehozott mérkőzését, a Košice Slovan rangadót. Hámori Luca bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját.
4: Időjárás.
5: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
5: Fekete Nyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda sugárúton a jobb sávot lezárták. Csallóközt Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Vezessenek óvatosan.
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akció. Patrie oldalon.
7: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

4:11 lesz 4 perc múlva. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk, majd a következő témákkal várjuk a hallgatókat itt a Szerdai Nappaliban. Az Arcmás portré sorozat újabb részének vendégei Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművészek. Hogyan fér meg egymás mellett színház, család és a hétköznapi élet, és milyenek ők akkor, amikor nincs szerep, nincs színpad és nincs közönség. Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettünk az ismert színészházas párral, és Pozsonyi Fényírók címmel nemrég mutatták be a Pozsonyi Kifli új gazdagon illusztrált kötetét, amely közel 200 fényképen keresztül követi végig a pozsonyi fotográfia történetét a 19. századi kezdetektől a 20. század végéig. Műsorunkban meghallgathatják a könyvbemutatón elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Munkatársaim nevében is további kellemes kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak továbbra is velünk!

Kedves hallgatóink, 10:41 múlt fél perccel, most kulturális ajánlónkat hallják, tartsanak velünk! Szeptember 25-én pénteken délután 13:30-tól 9. alkalommal rendeznek közösségi fesztivált fogyatékossággal élő emberek és barátaik számára Dunaszerdahelyen a 44. Csallóközi Vásár keretében. A programhoz már délután 1-től kapcsolódik a Jó Reménység kuckója, ahol a Dunaszerdahelyi járás szociális szolgáltató intézményeiben élők, valamint a speciális alapiskolák tanulói mutatják be szabadidős és művészeti alkotásaikat. Az Otorená Kultúra nyitott kultúra platform és az Anténa a független kultúra hálózata nyílt levélben fordult Milan Sedlácsekhez, a művészeti alap tanácsának új elnökéhez. A kezdeményezéshez 100 kulturális szervezet csatlakozott, azt kérik, hogy az alap hozza nyilvánosságra a 2027-es támogatási elvek és prioritások tervezetét, tegye lehetővé annak véleményezését és szervezze róla nyilvános szakmai egyeztetést. A szervezetek szerint a tavalyi változtatások érdemi szakmai vita nélkül történtek, és komoly problémákat okoztak a kulturális szférában. Sedlácsek jelezte, hogy tudomásul vette a felhívást, és konkrét javaslatokkal kíván jelentkezni. Szeptember 26-án szombaton 6 szlovákiai magyar településen rendezik meg a Gyereket a Magasba közösségi programot. Apáca Szakálason, Bősön, Dunaszerdahelyen, Nagykeszin, Komáromban és Rimaszombatban. A rendezvény legfontosabb pillanata 11 órakor lesz, amikor a résztvevő családok egyszerre emelik magasba a gyermekeket. A szövetség a közös célokért 6. alkalommal csatlakozik a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom kezdeményezéséhez, amely a család és a közösségi összetartó fontosságára hívja fel a figyelmet. A helyszíneken délelőttől ingyenes családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Szlovákiai Magyar Diák Film Fesztivált, amelyre ismét fiatal szlovákiai magyar filmesek alkotásait várják. A 10-14, illetve 15-19 éves diákok rövid filmmel, animációs filmmel, valamint kísérleti filmmel vagy videóklippel nevezhetnek. Jelentkezni november 15-ig lehet az online nevezési űrlap kitöltésével. A részletes versenyszabályzat és a jelentkezési link a fesztivál Facebook és Instagram oldalán is megtalálható. A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli, a fesztivált pedig várhatóan december elején gálaest zárja. A kezdeményezés Ádám Szabolcs és Davidko Oliver nevéhez fűződik. Két újabb tematikus városnéző sétával várja az érdeklődőket a következő hetekben a Pozsonyi Kifli Porgári Társulás Pozsonyban. Szeptember 27-én Kacsinec Krisztián mutatja be Batka János pozsonyi levéltáros életútját és a város kulturális örökségében betöltött szerepét. Október 11-én pedig Hornyák István vezetésével a koronázási útvonalat járhatják végig a résztvevők, Mária Terézia pozsonyi kötődéseit is felidézve. Mindkét séta 14 órakor kezdődik, de eltérő találkozási pontokról indul, részletek a Pozsonyi Kifli honlapján.

Szeptember 28-án hétfőn 19 órakor Fekete Tamás zongoraművészet hangversenyt a felújított Rimaszombati Kultúrházban a Zenei Ősz koncert sorozat keretében. Az érsekújvári származású több nemzetközi versenyen díjazott művész Liszt Ferenc, Ravel, Rachmaninov és Kodály műveiből játszik. Fekete Tamás 2023-ban már nagy sikerrel szerepelt Rimaszombatban. Jegyek elővételben a kultura.rs.sk oldalon és a helyszínen kaphatók. Szeptember 28-án hétfőn Margittán az Eternity in Memoriam Pető Zoltán című emlékkoncerttel tisztelegnek. A margittai születésű zeneszerző előtt, aki több mint egy évtizeden át dolgozott a Ady Endre verseinek megzenésítésén. Az ő nevéhez fűződik a Lennék valakié, Ady szimfonikusokkal című produkció is, amely ősszel több városban is megszólal, október 12-én Galántán, 19-én Margittán, november 9-én Léván, 16-án pedig Rozsnyón. A Dunamente szimfonikus zenekar mellett Horváth Loretta, Móroc Virág, Tóth Károly és Szebellai Dániel működik közre, vezényel Cseh Tamás. A koncert Ady költészetét és Pető Zoltán zenei örökségét kapcsolja össze egy nagyívű szimfonikus estben. Szeptember 29-én, kedden 17 órakor nyílik meg a komáromi Zicsi palotában a Törékeny kötelékek, lepkék és éltető növényeik című kiállítás. A tárlat a lepkék világát és a növényekhez fűződő, sokszor rejtett kapcsolatukat mutatja be. A kiállítás arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a törékeny kölcsönhatások a természet egyensúlyában. A rendezvény szervezője a Dunamenti Múzeum. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot szlovákiai magyar középiskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-e. A legjobb alkotásokat október 28-án Királyhelmecen díjazzák, bővebb részletek a Smith honlapján olvashatók.

közelít a közelmúlt történelméhez. És végül, de nem utolsó sorban, október 2-a és 4-e között ismét visegrádi pódium várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A háromnapos programsorozat közép-európai, elsősorban szlovák, cseh, lengyel és magyar szerzőket, fordítókat és kiadókat kapcsol össze könyvbemutatókkal, felolvasásokkal és beszélgetésekkel. A visegrádi pódium célja, hogy közös térben mutassa meg a régió kortárs irodalmát és erősítse a közép-európai kulturális párbeszédet. Részletek a Világhálón és a csütörtöki nappaliban, amelyben Récsei Noémi várja önöket.

0: Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Ne felejtjék el felköszönteni Zdenka nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk!
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Pozsonyi fényírók címmel nemrég mutatták be a Pozsonyi Kifli új, gazdagon illusztrált kötetét, amely közel 200 fényképen keresztül követi végig a pozsonyi fotográfia történetét a 19. századi kezdetektől a 20. század végéig. A következő percekben meghallgathatják a könyvbemutatón elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát. Munkatársunk Paszmár Lívia a kötet szerzőivel, ifjabb Pap Sándorral és Sipos Forgon Szilviával, valamint látványtervező és grafikusával, Macsica Mátéval beszélgetett a könyv születéséről.
1: A Pozsonyi Fényírók című album bemutatóján vagyunk. Mielőtt kinyitnánk ezt a bizonyos albumot, még egy szolgált közleményünk lenne, ugyanis tegnap szeptember 15-én a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alapítója és elnöke Bolemant Éva átvehette Pozsony megye önkormányzat köszönő levelét. Pontos legyen, a kultúra fejlesztése, a turizmus támogatása és régió közösségének építése érdekében végzett sok éves munkájáért. Pontosan leírja Éva tevékenységét, és az el is jön, és a lehető legjobb helyre került. Ezúton is szeretettel gratulálunk Évának. Most pedig kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a mellettem ülőket, akik a Pozsonyi Fényírók című köteten dolgozza, Sipos Forgon Szilvia, történész, szerkesztő, publicista, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa, a Szlovákiai Magyar Levéltár vezetője, a kötet egyik szerzője. Ifjabb Pap Sándor, történész, kultúraszervező, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alapítója, a háromnyelvű weboldal, pozsonyikifli.sk főszerkesztője, és a Pozsonyi Fényírók projekt menedzsere, tehát ő a másik szerző. És Macsica Máté, grafikus, a Vasárnap magazin munkatársa, a Pozsonyi Fényírók látványtervezőjének grafikusa. Régóta népszerűek a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás naptárai, de nem csak a naptárak, hanem egyéb kiadványok is értékes képanyaggal dolgoztak. Hogyan vetődött fel annak a gondolata, hogy tulajdonképpen ilyen formában is feldolgozzák az értékes képanyagot, ami a rendelkezésetekre állt? Tegeződni fogok, úgyhogy akkor éppen a formában kérdezem Sanyitól.
2: Jó napot kívánok, hogy neked üdvözlök. Hát gyakorlatilag minden a Pozsonyi Kiflivel régi közönképes szavakkal kezdődött. Mikor az Egyesületet alapítottuk 16 ére, akkor több magángyűjtőnek, mostan barátomnak köszönhetően olyan képeslap gyűjtemények kerültek hozzánk, amelyekből így az évek során meg tudtuk jelentetni ezeket az előző különböző válogatás köteteket, kiadványokat. A Pozsonyi Naptárban fel tudtuk használni ezeket a felvételeket. Elsőként Juraj Horváth képeslapgyűjtő, aki már nincs közöttünk, ajánlott fel egy nagyon mennyiségű gyűjteményt, 6000 darab számból álló képeslapgyűjteményt, amit digitalizáltunk. Ezeket nyilván használtuk fel a továbbiakban különböző kiadványokban, naptárokban, a pozsonyikifri.sk weboldalunkon, majd sikerült össze, és nem kedvem, hát a könyvét már nagyon évóta ismertem, és itt van körünkben, és itt szeretném megköszönni neki a segítséget, Julius Morait, a fi az egyik latszapértője a régi Pozsonynak. Gondolom mindenki ismeri a háromnyelvű képeslap, úgymond a kultikus képeslap albumot, a régi Pozsonyi Képeslapok Világa magyar címe. És őben is így sikerült össze is nekednünk, és azóta ez a együttműködés folyamatosan tovább működik. Több pozsonyi naptárban közösen az együttemények, közösen válogattuk ki a képeket, a képanyagokat. De visszatérve a történethez, miután elkezdtem foglalkozni ezekkel a képeslapokkal, rendszerezni, megismerni, beazonosítani ezeket a felvételeket, felfigyeltem arra, hogy a különböző képeslapokat régi pozsonyi fotográfusok fotóiból készítették, és ekkor ismerkedtem meg ezekkel a nagy nevekkel, akikről majd szó lesz, Mincenti, Béla, vagy a többiek, és Pozsonyi Naptárba 14 évvel ezelőtt egy új koncepciót dolgoztunk ki, hogy nem így különböző válogatásoknak megjelenjen, a konkrét gyűjteményekből, magángyűjtőktől származó, akár múzeumi gyűjteményből származó konkrét fotósoktól válogatásokat, az első a Kárpáti Német Múzeum gyűjteményéből, nagyon érdekes, hogy egy családi hagyatékból került elő sorozat fotói Benes nevű amatőr fotósnak a képei, de a következő években sikerült a Városi Múzeumnak köszönhetően, Julius Morellnek köszönhetően, Magyar Nemzeti Múzeumnak köszönhetően olyan sorozatokat bemutatnunk a pozsonyi naptárban, amelyek már ezeknek a híres fotográfusnak a felvételét tartalmazták, mint Kozi Csele, Körper Károly, vagy Izabella főhercegnő. És a kérdésedre a válasz, hogy hogy jutunk el a könyvig, úgy került erre sor, hogy közben megismerkedtem a szlovák szakirodalommal, mert a szlovák munkatársak munkája az. El kell mondani, hogy a szlovák múzeum és történész szakma nagyon szép kiállításokat, kiadványokat készített az elmúlt évtizedekben, pozsonyi fotótörténettel kapcsolatban. Kiemelném Elena Kurincovát a Városi Múzeumtól, vagy Lucia Anásiová, aki a Szlovák Nemzeti Galéria kurátora. És úgy döntöttünk, hogy ideje megjelentetnünk egy magyar nyelvű komplexet, a fotográfia egész összkorszakával foglalkozó fiarkmányt, és akkor szólítottam meg Sipos Szilviát, akivel együtt működtünk, együtt dolgoztunk téged a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumába. Ő a Fórum Múzeumába kezeli a fotóhagyatékokat, a Szlovákiai Magyar fotósoknak, a szerkesztőségi fotósoknak a munkáinkból készült gyűjteményeket. Szóval ebből készült az ötödik befejező rész, és akkor itt született egy nagyon, nagyon jó együttműködés, közben rátaláltunk Mátéra, ki nagyon ügyes grafikus, és megszületett az ötlet, és elkészült ez a nagyon szép kiadvány, 200 fotót tartalmaz, egy modern albumról van szó, hát nagyon alapban ennyit tudok erről mondani.
1: Tesszobjupos egy kicsit kibontani, mert a 19. és a 20. századi képanyagairól van szó, hiszen a 19. századig nyúlnak vissza a gyökerei a pozsonyi fényírásnak, nevezzük talán így. Pap Sándor volt a feldolgozója a 19. századi anyagoknak, az 1918-tól a 20. század végéig pedig Sipos Fordulón Szilvia, tehát a kezdet az egyértelmű. Én most Szilviától kérdezném, hogy a vég az hogyan alakult ki, tehát hogyan sikerült tulajdonképpen 1989-et meghatározni a határnak, akkor tulajdonképpen ezután már ennél olyan képet nem került ebben a kötetben.
3: Köszönöm. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Hát ez egy váratlan kérdés egy kicsit. Hát végül is valahol mindent be kell fejeznünk. És a 1989-es rendszerváltás adta magát, hogy tehát ez legyen egy új korszak kezdete, 9-re, és ahogy sikerült behatárolnunk ezt a nős fejezetet, úgy gondoltam, hogy 9-re után sok mindenben változott, nem csak a rendszer, hanem a fotográfia, a fotográfusok helyzete is. A fotográfia történetében is egy új fejezet kezdődött, amely még a mai napig is tart, úgyhogy ez már egy újabb történet, tehát hogy ezt majd egy másik könyvben lehetne inkább kifejteni.
1: Ahogy most el is hangzott, még részből áll a kötet, mégpedig a fotográfia kezdete Pozsonyban, a fényírók és tényírták a vonalkiabeli Pozsonyban, Pozsonytól Bratislavaig és Pozsony a magyar sajtófotósok képein. Most Sanyit kérdezném, aki az első két részek az összeállítója, hogy tulajdonképpen volt-e olyan munka, amire támaszkodtál a munka folyamat során, és kiket emelnél ki ebből a korszakból, akik leginkább felkeltették az érdeklődésével.
2: Két részefeleten dolgoztam ki a könyvben. Az egyik az én úgynevezett ős korszak, a fotográfia kezdeti időszaka. Ez kell mondanom, hogy számomra egy ismeretlen terület volt, mert nagyon sokat foglalkoztam városképekkel a pozsonyi naptáron keresztül, meg a különböző helytörténetei cikkenkén keresztül, és így azért ezeket a városábrázolásokat már elég jól ismertem. Ebben a időszakban beletartoznak a műterni portréfotósok, de az ős korszakban ez tényleg egy ismeretlen terület volt. És segítségemre voltak a Magyar Nemzeti Múzeumnak a munkatársai és a Városi Múzeum munkatársai. Bai Etelkának a Magyar Nemzeti Múzeum fotó történeti tárának, munkatársának van egy tanulmánya, mely hozzáférhető az interneten, és az egyik leghíresebb daguerrotípistával, Abrams Ferenccel foglalkozik. Felfigyeltem erre az írásra, ő rátalált nagyon régi daguerrotípiákra, amelyet Abram is felépített, hogy nagy vonalamban mondja, mert nem vagyok szakértője ennek a témának, mi is a daguerrotípia, de a fotográfia első korszakában a legelső fotók, amelyen rézlemezekre készültek, tenyérnyi nagyságú fényképekről van szó, meghatározták a tulajdonosnak az identitását, ilyen apró relikviáról volt szó. Ezeket a képeket nem lehetett sokszorosítani, nagyon értékes kis ilyen emléktárnak, relikviának számítottak. A leghíresebb két ismert még nem maradtak így a munkái, pont az Abramovics Ferenc, akinek a bécsi Albertinában találhatók ezek a felvételei. Sikerült az adatbázisba hozzájutnom ezekkel a felvételekhez, és a bécsi Albertinától kikölcsönöztünk egy női portrét az 1850-es évekből, amely a könyvben az első fotó. Én úgy gondolom, hogy az az egyik beazonosítható legrégebbi felvétel, amely Pozsonyban készülhetett. Az ottani munkatársak Bécsben is, meg a Nemzeti Múzeum munkatársak, Bajer Terha is, ő ki így azonosította vele, hogy 1850-ben készülhetett ez a női portré. Később, amikor megjelennek a további ilyen fotótechnikai eljárások, nagyon sokféle van, és így nem egyszerű folyamatok. Még ezt így tanulmányoznom kell, de az a lényeg, hogy a daguerrotípiát után történik egy nagy változás, amikor is megjelennek az olyan típusú fotográfiák, amelyeket sokszorosítani lehet. És ezek közül a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményére is találhatóak ilyen képek, ezek is szerepelnek a könyvbe. Ide egy férfi portrét sikerült, vagy ilyen sópapírról. Tökikával készült két képet sikerült kikölcsönözni. De ami különösen érdekes, hogy nem tudom mindenkire, ott már eszében nem próbálom megmutatni, hogy előkerült a Szlovák Nemzeti Galéria gyűjteményéből egy Abramovics portré, és itt van körülmény Kamarai Zoltán, szia Zoli, ő is egyik meg támogatója a kifrűmek és a kiadványnak is, és az ő családi adatékában pont megtalálható egy ugyanolyan felvétel, ami valószínűleg, hogy ugyanabban a műteremben készült, mint a Szlovák Nemzeti Galéria műteremben, vagy a gyűjteményében található kép. Ez a kezdeti időszak, ez a 19. század közepén, hogy ilyen érdekessége indult rá ez a alkotói folyamat, ami később létrejött a könyv. De hát ez az a korszak, ami nagyon érdekes, mert egyrészt bekerült két fotósnak is a leghíresebb Kozics dinasztiából, a idősek Kozics Ebének a városkép sorozata, és a Kömper Károly szintén Szugányi Debrecenből város volta. De még itt el kell mondanom a legelején, hogy igyekeztünk olyan felvételeket, leszámítva a későbbi időszakokat, a 20. század közepe és a Fuláki Maja Sajpor fotóval foglalkozó részeken kilója felvételeket bemutatni, szerepeltetni a könyvben, amelyek saját bűtésből származnak, és itt van körülbelül egy Péntel is, aki szintén a nagy támogatónk, és az ő családi gyűjteményéről kerül be egy kromatípia. Ez is egy ilyen üreg lemezre készült, ilyen térbeli fotó, nagyon értékes felvétel. Én ezt elküldtem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a társaimnak, és ők is meglepődtek, hogy milyen ballókat sikerült megtalálni Pozsonyban. Gyakorlatilag végig is érték a munkámat. Nagyon sok forozai kellett fordulni, mert tényleg ezzel a korszakkal, vagy ezekkel a ilyen típusú fotográfiákkal nem foglalkoztam. Még megemlíteni, hogy Berta Máriát is látom itt a körülben, és ők ismert segítőit, az ő agyatékokkal is dolgozunk, és az ő gyűjteményből bekerült egy csoportkép az 1870-es évekről, amiről úgy gondoljuk, hogy ez is egy régi felvétel. Ugye az őskorszakban, melynek nevezek, ezek a felvételek szerepelnek, hogy köztudott ismert, a Julius Barai könyvében is szerepel, szerintem a Tibi régi Pozsonyban foglalkoznak, ismerik a Kapucin sútáról készült legrégebbi felvétel. Ez a eredeti példány, amely a darabja a Pozsonyi Városi Múzeumban található meg, úgyhogy ezért kibővítettük így gyűjteményi anyagokkal és gyűjteményekkel is kölcsönöztünk ki képeket. Majd kék meg az érdekes kép, amely a Dunai albumokból származik, ezt Pozsonyban se ismeri, de Lucia Almás jóval foglalkozik vele a tanulmányaiban, a Városi Múzeumnak is megjelent egy évkönyvvel egy tanulmány, és abban is szerepel ez a két ábrázolás 1860-70-es évekből. Úgyhogy ez Pozsonyban se találhatóak meg ezek a képeket, Budapestről kölcsönöztük ki, és ami nagyon fontos, hogy itt így jelenik meg a Kozics Ede, a legrégebbi, a legidősebb Kozicsnak a Pressburg fotósorozatáról 14 képet mutatunk le, de talán egy pici vizitkártya, majd a Souvenirs de Pressburg fantasztikus Kömper Károly városábrázolások, amelyek már tényleg a csúcsa a Kömper munkásságának, és szerintem a régi Pozsonyi fotográfia, és az egyik legszebb sorulata.
1: Szilviához gondolok, hogy volt a koncepció 20. század feldolgozásával.
3: Hát amikor a könyvot tetével Sanyi megkeresett, akkor mindegy kicsit más volt a koncepció. Ez egy fokozatosan tisztult, a 7 fejezetből 4 maradt, és hát valahol ugye Sanyinak egyértelműen jött, hogy őt ez a terület érdekelt, amiről most mesélt, meg ezt ismerte, ezzel foglalkozott. Én meg a Fórum Intézet a levéltárában inkább a 20. századhoz kapcsolódó dokumentumokkal, fotógyűjteménnyel foglalkozom, tehát ez így természetesnek tűnt, hogy akkor én fogom ezt a területet egy kicsit feldolgozni, és hát így jött az, hogy én így kezdtem el ezt a 3. fejezetet, amelynek a címe Pozsonyból Bratislava, ami nem csak azért érdekes, mert hogy a város életében 18 után bekövetkezett történelmi társadalmi változásokra is utal, de ez a 1918-20-as évek változásai éppen a fotográfia történetében is egy új korszakot mutattak, amikor megjelenik az új látásmód, az új avantgárd vonulatok, a szociofotós áramlatok. És hát mi megpróbáltuk ebben a fejezetben szemlézni azt a gazdag anyagot, ami tulajdonképpen a szlovák fotótörténészek kollégák, történész kollégák már nagy részt föl is tártak, és nagyon sok albumban bemutattak. Úgyhogy itt 50 fotót választottunk abból a hatalmas fotó mennyiségből, amely egyrészt a Szlovák Nemzeti Galériában található, vagy a Városi Levéltár gyűjteményében, vagy magángyűjteményekben, és megpróbáltuk bemutatni tulajdonképpen az, hogy a század elején még annyira népszerű festői fényképezéstől hogyan jutottak el a pozsonyi fényírók az egészen a modern avantgárd fényképezés gondolatáig. Úgyhogy erről szól ez a fejezet. Hol húztátok meg a választóvonalat aztán a 20. században? Tehát, hogy ugye van a Pozsonyból Bratislava, illetve a sajtófotósokról szóló fejezet. Ez teljesen az én ötletem volt, amikor beszélgettünk Sanyival, hogy pozsonyi fényíró kik voltak a 20. században. Bennem fölmerült az ötlet, hogy érdemes lenne talán bemutatni, hogy a pozsonyi magyar sajtó fényképészei milyen formában járultak hozzá a pozsonyi fotótörténethez, mert szerintem nagyon értékes felvételek készültek az ő objektívaik segítségével is, így bevódott hozzá ez a fejezet.
4: Számodra mik a legizgalmasabbak a 20. századot, így az egészét nézve a fotótörténeti szempontból?
3: Hát a rejtett kísérletezés, az engem nagyon megfoglalt, főleg ebben a két világháború közötti korszakban, ahogy a leíró fényképezéstől elnyitnak egészen a kollázsig, az egyes fényképészek, és a másik korszakban pedig azt emelném ki, hogy valóban feltűntek olyan tehetséges fotósok, akik mindenképp föl tudták venni a versenyt a szlovák kollégákkal, és nemzetközi mérfékben is elismertek lettek, és elég csak Tóth Pál Gyula nevét említeni, vagy Kuszár Tibor nevét említeni, de hát a sor lehet kultatni.
4: És mit mutattak meg ezek a sajtófotósok?
3: Hát természetesen Pozsonyt, mert hát Pozsony a fő téma, de ami számomra értékes, hogy ezeken a fotókon egyrészt ugye megmutatják Pozsony, de minden egyes kotó mögött ott van egy ember, aki elkészíti az ő személyisége, az ő látásmódja, és ezeken a képeken ez nagyon átjön. Akár ha csak Huszár Tibor portréit nézi az ember, azokat a felvételeket, ő szinte plasztikusan tudja ábrázolni a fotográfia segítségével annak az embernek a jellemét, a sorsát, a helyzetét, vagy a Tóth Pál Gyulának azok a nagyon megrázó felvételei, amik szinte biztosan vetítenek bennünket abba a korba, amikor készültek.
4: Most Mátétól is kérdezek végre. Ugye azt hallottam, hogy egy kisebb vita alakult ki, hogy melyik kép kenyeljen a borítóra. Erről esetleg tudnál nekünk egy kicsit mesélni?
2: Igen, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök én is, és nagy megtiszteltetés volt részt venni a könyv készületében. Igen, én készültem jó pár tervvel, 4 fő korszakra van felosztva a könyv, és én volt egy olyan tervem is, hogy 4 ilyen sávban mozognak a képe, szóval több terv volt, volt egy fotó alak, csak ilyen impresszió-szerű kép, és akkor Szilvia ötlete volt, hozott egy képet, és pont ez került a borítóra.
5: Szerintem nagyon jó választás volt egyébként, mert ez kortalan valamennyire, ruházatukat leszámítva mondjuk, de szerintem egy nagyon, nagyon friss választás. Nekem a fő koncepcióm az az volt, hogy abszolút a képekről szóljon a könyv, hogy a tipográfia meg az információ az majdnem, hogy egy másodlagos, hanem egy ilyen kíséretként legyen jelen a könyvben. Ezért is vannak a fő címek elforgatva, hogy azon az első benyomása az embernek a képi világ legyen, és remélem sikerült.
4: Máté, úgy tudom, hogy ez volt az első közös munkák a Pozsonyi Kifli Polgári Társulása, hogy találtatok egymásra?
5: Ezt nem tudom teljesen pontosan, de nekem van egy sejtésem. Nagyon megszorultunk az albérletünkben, mert elromlott a kazán, és akkor írtam a kollégámnak, a Beres Pistának, aki nagyon, hát már többször dolgozott a Kifivel, és mondta, hogy hogy éppen itt vagyok a Kifivel, és kölcsönöztek a Kifiből egy hősugárzót, és én nekem van egy ilyen sejtésem, hogy ez volt az első impulzus, de hát nem vagyok ilyen naív, hogy igen, vagy hogy ez volt az egyedüli. Sanyival találkoztunk egy kávén, és akkor megbeszéltük, merem-e ilyen fába vágni a fejszémet, és hogy csináltam-e, meg hogy látott már egy smást. Megegyeztünk. Nagyon rugalmasak is voltak, nagyon barátilag tudták a kritikát is megfogalmazni, és mindenki el is fogadta a kritikát, szóval egy nagyon pozitív légkörben teltek a munkálatok. Tiszteletben akartam tartani a fényképészeknek az eredeti koncepcióját, vagy akaratát, szóval ami nagyon kisméretű képeket nem akartam nagyítani, stb. És az nagyon eszerű hálórendszernek köszönhetően az embernek van egy ilyen időutazás élménye is egy kicsit, hogy nincs nagyon taglalva a könyv kimondottan, és ez volt főleg a fő célom. Viszont a sokat is kellett retusálni, így néhány képpel órákat töltöttem együtt, és úgy nagyon bele tudtam mélyedni. Sőt, arra is volt lehetőségem, hogy Csáder Judittal, aki édesapja a hagyatékával foglalkozik, vele is tudtam konzultálni néhány képnek a nagyítása, illetve fénybeállításához, szóval ez egy külön megtisztelő dolog volt.
4: Arra is kértelek benneteket, hogy választatok kedvenc képeket a kötetből. Talán kezdjük Sanyival, hogy te milyen képeket választottál, és miért?
2: Hát én nagyon szeretem a város képeket, de egy portrét választottam a Samarjai hagyatékból, amely a Kevés Bészmen Freyerberger műterem felvétele, egy férfi portréja, 58. oldalon. Egy ilyen démoni férfi tekintet, nekem nagyon misztikus, és ilyen démoni férfi tekintet, és szerintem már nagyon értékes felvételről van szó, mert ez a műterem kevésbé ismert. És még lenne egy másik, szintén a Samarjai hagyatékból, Gyermek portrék, amely szerintem fantasztikusak, Kozics műteremtől származnak. Én úgy gondolom, hogy ezek a mai korban is, de a 20. század végén ilyen nagyon profi reklámfotónak teljesen elmennének. Nagyon érdekes, hogy kirajzolódik ezeken a fotókon a gyerekeknek a személyisége.
4: Szilvia, neked melyik voltak a kedvenc képeid?
3: Hát ugye szerintem Mányolban való, hogy a borítón, az egyik olyan a borítóra kerül.
6: Szerintem fotográfiai szempontból is egy sikerült fotó, a másik pedig Csáter Lászlónak a hintázó kisült ábrázoló képe, amely Csáter Lászlónak összes fotója nagyszerű, de ez engem annyira megfogott, ne csak az a tulajdonképpen, ahogy meg van komponálva, ilyen művészi színvonalon elkészült, hanem az a több rétegű üzenet, ami úgy fölsejlik benne, amikor az ember nézi.
4: Máté sokat gondolkodott a válaszok képekes.
5: Az egyik szintén Csáder László munkásságának egyik gyógyszene. A Váralja képre esett a választásom. A képek majdnem a fele árnyékba borul, és két ember valamerre siet, szóval ez a narratíva is sokszor megjelenik a képein. És mivel sok publikációban is megjelentek képei, illetve illusztrációs szándékkal, valószínűleg, hogy ezért is dolgozik ilyen gyakran ilyen művészi eszközökkel. És a másik választásom a Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola diákjai Kozics Üterem. Eszméletlen kifejező portrék vannak benne. Nagyon kimért arckifejezéseket láthatunk. Majdnem összes fiatal völgynek a kezében könyv van. Nagyon értelmes tekintetekkel találkozhatunk, és csak néhányan mertek egy kicsit ilyen oldottabb hangulatban pózolni. Nagyon szép kép.
4: Ezek a képek vonzák a tekintetünket, én is azt gondolom, én is nagyon sokat időztem ezeken az arcokon, az ilyen csoportképeken is, és a jelenlévőknek is azt ajánlom, hogy lapozgassák és nézegessék ezeket a fotókat. Nem csak azért, mert igazi ritkaságok is kerültek ebbe az albumba, hanem azért is, mert tényleg úgy rajta felejti az ember a tekintetét, hogyha lapozgatja. Nem maradt más, mint hogy megköszönjem mindenkinek, aki velünk töltötte ezt a kora estét, és mindenkinek nagyon jó lapozgatást kívánok.
0: Pozsonyi Fényírók címmel nemrég mutatták be a Pozsonyi Kifli új gazdagon illusztrált kötetét, amely közel 200 fényképen keresztül követi végig a pozsonyi fotográfia történetét a 19. századi kezdetektől a 20. század végéig. Az előző percekben a könyvbemutatón elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát hallották. Munkatársunk Paszmár Lívia a kötet szerzőivel, ifja Pap Sándorral és Sipos Forgon Szilviával, valamint grafikusával, Macsica Mátéval beszélgetett a könyv születéséről.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Arcmás portrésorozatunk újabb epizódjában hamarosan az ismert színművész házaspárral, Tóth Tiborral és Holocsi Katalinnal beszélgetünk színházról, családról és arról, milyenek a mindennapokban, amikor nincs szerep, színpad, se közönség. Tartsanak kérem továbbra is velünk, most híreink következnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Várhatóan a jövő héten váltja le a környezetvédelmi minisztert az államfő. Az Európai Unió 3 évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. Változóan felhős idő mellett 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. A részletek következnek. Peter Pellegrini államfő várhatóan a jövő héten váltja le Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, a pontos időpontról még egyeztet Robert Fico kormányfővel. Pellegrini közölte, egyelőre nem kapott hivatalos javaslatot Taraba utódjára, ezért elképzelhető, hogy átmenetileg Ficót bízza meg a tárca vezetésével. Az SNS Filip Kuffa a jelenlegi államtitkárt jelölné miniszternek. Taraba leváltását Andrej Danko pártelnök kezdeményezte a miniszter és az SNS között kialakult konfliktus miatt. Szlovákia szerint az Európai Unió következő költségvetésének valamennyi régió számára fejlődési lehetőséget kell biztosítania. Marek Estok külügyi államtitkár Brüsszelben hangsúlyozta, hogy Pozsony számára fontos a kohéziós és az agrárpolitika megfelelő finanszírozásának megőrzése. Szlovákia emellett támogatja az uniós szabályok egyszerűsítését és a bürokrácia csökkentését. Az ország a magas energiaárak kezelését is kiemelt feladatnak tartja, mivel azok jelentősen rontják az európai vállalatok versenyképességét. New Yorkba érkezett Masoud Pezeshkian, iráni elnök, aki szerdán felszólal az ENSZ közgyűlésen. Elemzők szerint példátlan, hogy egy az Egyesült Államokkal háborús konfliktusban álló ország vezetője amerikai földre lépjen ENSZ beszéd céljából. Pezeshkian egy nappal Donald Trump kemény hangvételű felszólalása után érkezett, miközben hónapok után ismét közvetlen egyeztetések kezdődtek Washington és Teherán képviselői között. Az iráni fél egyebek mellett az amerikai tengeri blokád megszüntetését és befagyasztott vagyonának felszabadítását követeli. Az Európai Unió 3 évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor 3 szemét és egy vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Fridman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában fél évente kellett meghosszabbítani. Volodymyr Zelenszkij szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva közölte ezt, miután New Yorkban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel. Zelenszkij szerint Kijev folyamatosan egyeztet szövetségeseivel új légvédelmi eszközök beszerzéséről. Hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséről beszélni, miközben Ukrajnát továbbra is rendszeres rakéta és dróntámadások fenyegetik. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy valószínűleg visszaengedi a CNN, az MS Now és a Politico újságíróit a Fehérházba, ha a bíróság a kitiltásuk ellen dönt. Trump a múlt héten vonta vissza 3 médium tudósítóinak akkreditációját, mert szerinte rendszeresen valótlanul számolnak be róla és kormányáról. A médiavállalatok hétfőn pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a döntés sérti az amerikai alkotmány sajtószabadságot és tisztességes eljárást garantáló rendelkezéseit. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az északi sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságáról. Donald Trump, Mette Frederiksen és Jens Frederik Nielsen New Yorkban írta alá az egyezményt, amely tiszteletben tartja Dánia területi egységét és Grönland önrendelkezési jogát. Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2 nagy katonai támaszpontot épít a szigeten. A megállapodás azt is kizárja, hogy NATO-n kívüli ország tartós katonai jelenlétet alakítson ki Grönlandon. Sport Zsigárdi Lászlótól.
3: A Jégkorong Extra Ligában ma 17.30-tól játsszák a 25. forduló előrehozott mérkőzését, a Košice Slovan rangadót. Hámori Luca bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Fekete Nyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda sugárúton a jobb sávot lezárták. Csallóközt Csütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Arcmás portré sorozatunkban az ősz folyamán olyan párokkal beszélgetünk, akik meghatározó alakjai a szlovákiai magyar kulturális életnek. Mai epizódunk vendégei a neves színészházas pár Tóth Tibor és Holocsi Katalin. Különböző utakon jutottak el a színpadig. Kati a hittudományok felől fordult a színészet felé. Édesapja Holocsi István színművész és színházigazgató példáját is követve. Tibor a Kettészelt faluból Nagyszelmencről indult, majd az országot átszelve jutott el a Komáromi Jókai Színház színpadára, később pedig az igazgatói székébe. Hogyan fér meg egymás mellett a színház, a család és a hétköznapi élet? És milyenek ők akkor, amikor nincs szerep, nincs színpad és nincs közönség? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettünk velük. Szóba került az is, kikről gyűjtött Tibor gyermekként kivágott képeket egy A4-es füzetbe, és hogyan nem lett belőle végül katonai orvos. Kati elmeséli, miért érezte fiatalon csodavilágnak a színházat, és hogyan győzte le azt a félelmét, hogy talán nem lesz belőle jó színész. Azt is megtudhatják, miről beszélgettek kapcsolatuk hajnalán, azokon a hűvös kisvárdai éjszakákon, és miről beszélgetnek ma egy átlagos hétköznapi estén. A következő percekben a Tóth Tiborral és Holocsi Katalinnal készült beszélgetés rövidített, szerkesztett változatát hallhatják. Arcmás portré sorozatunk mai vendégei a jeles színész házaspár Tóth Tibor és Holocsi Katalin. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok első körben is a felkérésünket, és sziasztok! Kezdjük talán azzal, hogy ha most nem színészként kellene bemutatnotok egymást, hanem egyszerűen úgy, ahogy otthon ismeritek egymást, a másikat, Tibiként és Katiként, akkor hol kezdenétek, mit mondanátok el elsőre egymásról?
1: Feleség, anya, két gyönyörű gyermek édesanyja, és egy minden szintre kiterjedő, minden területre kiterjedő, a házi munkák területére gondolok, kiterjedő háziasszony, és egy megértő közvetlen partner.
2: Hát Tibi, férj, apa, aki rajongásig szereti a lányait, szerelmes a lányaiba, elsősorban, ugyanakkor emberként egy hihetetlenül megbízható. A legfontosabb, amit így el tudok mondani, ezt talán még neki sem mondtam el, hogy talán azt értékelem a legjobban benne, hogy hihetetlenül biztonságban érzem magam mellette. Ugyanakkor jó szakember, ami a munkáját illeti, mert nem is tudom, hogy tudok-e mondani még egy olyan színészt itt a tájainkon, aki valóban végigment az összes, de az összes pozíción, ami egy színházban lehetséges, tehát technikustól kezdve egészen az igazgatói posztig minden feladatot kipróbált élete során. Úgyhogy nagyon tapasztalt és nagyon okos, hihetetlenül gyorsan fejben számol. Úgyhogy ezért külön felnézek rá.
0: Ha ma számolunk, 25 éve, hogy ismeritek egymást nagyjából?
2: Igen, 25 éve alkotunk egy párt, és 18 éve vagyunk házasok.
0: 18 éve házasok. Így 25 év együttlét után mennyire tudtok még újat mutatni egymásnak? Van-e például olyan tulajdonsága a másiknak, amit csak sok-sok év után értettetek meg igazán?
1: Hát hál' Istennek nem szürkül be ezen a téren a kapcsolatunk, mert az élet mindig hoz új megpróbáltatásokat. Ezek által az új arcunkat is és az új képességeinket is meg tudjuk mutatni kölcsönösen oda-vissza. Tehát akár a gyerekek által jött megpróbáltatások és feladatok, problémák, mert azokból is van, akár a szakmai életünkkel kapcsolatos dolgok. Például hosszú idő után most próbáltunk először együtt egy új darabot, és ilyen intenzív színészi kapcsolatban szerintem még a pályánkon nem voltunk. Ugye ez most nem egy kőszínházi, nem a Jókai Színház produkciója volt, hanem a The Art produkcióban. Csináltunk egy 3 szereplős darabot, ahol másfél órán keresztül együtt vagyunk. ugye, és ott elég sokszor lepődtem meg a színészi bravúrjain, vagy színein, vagy meglepetésein, képességein. A szürke hétköznapokban is mindig adódna. Ha csinál egy olyan kaját, amit még eddig nem csinált meg például, azzal is meg tud lepni. Vagy mond egy olyat, vagy olvasott valamit éppen, és feldob egy témát, ami számomra is érdekes. Úgyhogy igyekszünk, amennyire lehet felpesdíteni ilyen szinten is a családi életünket és a hétköznapjainkat.
2: Hát igen, azért 25 év, azért az ez idő alatt elég sok víz lefolyt a Dunán. Tehát sok mindenen mentünk keresztül, és nem tudom, hogy lehet olyat mondani, hogy tudunk-e még egymásnak újat mutatni. Valóban akkor, hogyha egy olyan életszakaszba kerülünk, amiben még eddig nem jártunk, de talán akkor úgy saját magunk számára is egy új arcunkat, új tulajdonságainkat fedezhetjük fel. Tehát, hogy ez nem csak annyira a másikban, hanem saját magunkban is. De én úgy gondolom, hogy elég jól ismerjük egymást. Talán a nyugalma. Tehát, hogy bizonyos helyzetekben, amikor én talán robbannék és lobbannék, ő higgadt és nyugodt tud maradni, és ezzel mindig úgy rácsodálkozom, hogy honnan ez a muníció, ahonnan ő ezt így tartogatja, vagy ezt így meg tudja állni.
1: Ez tudatos, ezt tanulom, tudatosan próbálom meg magamban érlelni, gyakorolni ezt a tulajdonságot, ugyanis a pályám során elég sokszor volt olyan helyzet, amikor túlságosan is lobbanékony és túlságosan is indulatos voltam, amit később, hát ha nem is bántam meg, de inkább így átgondoltam, vagy átértelmeztem, hogy nem biztos, hogy azt úgy kellett volna csinálni. Tudatosan próbálom magamat ebben a formában higgadtnak tartani. Természetesen ez az is hozzájárul, hogy nincs már, hála Istennek, annyi stressz az életemben, főleg szakmai értelemben véve. Próbálok, hogy is mondjam, stresszmentesen és nyugodtan élni.
0: Kati, te tulajdonképpen beleszülettél a színház világába. Édesapád Tolocsi István színész volt, később művészeti vezető, majd a Jókai Színház igazgatója. Vagyis a színház már gyerekként a mindennapjaid része volt. Milyen volt így felnőni, hogy lényegében a színház az otthon folytatása volt? Igaz-e ez az állítás egyáltalán?
2: Hát azért azt nem mondanám, hogy az otthon folytatása, mert mi azért nem jártunk be annyit a színházba, ugye anyuval otthon voltunk, és hát a hétköznapi dolgainkat anyu menedzselte, vagy anyu intézte, anyu hordott minket iskolába, zeneiskolába, össze-vissza. Igazából én inkább úgy mondanám, hogy a színházba való belépés az mindig inkább egy ilyen ünnep volt, vagy egy különleges alkalom, ahol nagyon szerettünk lenni, és ahová nagyon vágytunk a testvéremmel együtt. Hát egy nagyon kalandos és izgalmas élet volt így a színház mellett felnőni, tehát tulajdonképpen, ahogy visszaemlékszem, születésemtől kezdve, amikor már eljöhettem színházba, majdnem az összes előadást láttam, és nagyon izgalmas volt ezeket az előadásokat ugye hátulról is, a takarásból megnézni, vagy akár az öltözőben, a színészek között jönni-menni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez az otthon folytatása volt, hanem inkább egy ilyen csodavilág, amit egy gyerek így el tud képzelni.
0: Egy régebbi beszélgetésünkben arról meséltél, hogy miközben te gyerekkorodtól vonzódtál a színház iránt, éppen te voltál mégis az sokáig, aki nem hitte el magáról, vagy félt elhinni magáról, hogy szóval valóban színész lehet. Milyen félelmek, milyen kételyek dolgoztak benned, és hogyan sikerült ezeket végül valamilyen módon meghaladnod, felülkerekedned rajtuk?
2: Hát nem sikerült meghaladni, és nem sikerült felülkerekedni rajtuk. Ezt most így viccesen mondom, de igazából ezek az érzések még a mai napig elkísérnek, tehát nagyon vicces, ezt sem mondtam még senkinek, de hát nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy a mai napig, hogyha például egy szereposztásban rámosztanak egy szerepet, akkor nekem egyből eszembe jut legalább 5 színésznő, aki szerintem sokkal jobban el tudná ezt játszani, és sokkal jobban lenne való nekik. Ez valahogy még mindig bennem munkálkodik, lehet, hogy ez egy ilyen gyerekkori batyú, amit nem sikerült még feloldani, de hát ezek a kétségek, ezek állandóan ott vannak még bennem, vagy voltak, és hát dolgozok rajtuk, hogy egyre kevésbé legyenek, de talán igen, 50 éves koromra talán lehet, hogy már egy kicsit sikerült meghaladnom. És főleg akkor, amikor a pályaválasztás előtt álltam, akkor aztán meg főleg nem hittem abban, hogy engem egyszer felvesznek egy ilyen színművészeti főiskolára, egyetemre, úgyhogy azért kezdtem meg tanulmányaimat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola hittanári szakán, mert tudtam, hogy oda biztos, hogy felvesznek, és mivel én gimnazista éveim alatt aktív tagja voltam a komáromi cserkés csapatnak, aminek ugye az alapja a hit, az Istenben való hit, úgyhogy nem állt tőlem nagyon távol ez a főiskola, úgyhogy ott folytattam, de hát ott is megmutatkozott, hogy azért a vágyam egyre jobban a színház felé húzott, úgyhogy onnan aztán én próbálkoztam felvételizgetni, és mire elvégeztem ezt a főiskolát, akkor sikerült a felvételim, vagyis akkor nyertem felvételt Pozsonyba a színművészeti egyetemre Martin Huba és Emilia Vásárjová osztályába.
0: Tibor, nálad mikor merült fel először komolyan az, hogy színész legyen belőled, mert ahogy tudom, nem az a fiatal voltál, nem az a gyermek, aki a tükör elé állt és mondogatta, hogy színész leszek, sőt, ahogy olvastam, majdnem egy katonai orvos lett belőled.
1: Igen, ilyen is volt. Egyfajta exhibíció mindig volt bennem, tehát azért eljártam én mindenféle versmondó, annak idején még szavaló versenyeknek nevezték ezeket, ugye, talán még ma is, meg ilyen énekversenyekre, meg mindenre elküldtek engem a tanítóim, még az általános iskolából, amire lehetett. Hát bizony azért megálltam én a tükör előtt, és azért megnézegettem magam így előadások közben, hogy azért hogy mutatok, tehát ez a fajta egészséges exhibíció azért bennem megvolt, de soha nem volt ez annyira elmélyülve, hogy én azt gondoltam volna, mit tudom én már 10 évesen, hogy én igenis ezzel se tudtam, mi az, hogy színészet. Hogy is mondjam, rettenetesen felnéztem rájuk, főleg akiket a képernyőn láttam. Tehát nekem volt egy ilyen A4-es füzetem, amiben a színészek képeit gyűjtögettem. Tehát kivágtam mindenféle újságokat, tehát akkor még nagyon kevés ilyen képes újság volt, nehezen is lehetett hozzájutni, főleg magyarországi lapokhoz, de én gyűjtöttem ezeknek a képeit, sőt, mi több, valahogy hozzájutottam egy olyan adatbázishoz, amiben főleg budapesti színészek címei voltak, és én leveleket írtam több színésznek, és dedikált képet kértem tőlük, és kaptam is, emlékszem rá, hogy Rátonyi Hajnaltól, Agárdi Gábortól, Rátonyi Róberttől kaptam ilyen dedikált képeket, és én ezeket szépen beletettem ebbe az albumomba, és én büszke voltam arra, hogy nekem van egy ilyen albumom. Aztán ez így elmúlt, és akkor a gimnáziumban én színjátszó se voltam, mert hát Pechemre a magyar tanárunk egy másik osztálynak volt osztályfőnöke, és a saját osztályával csinált diák színjátszókört, minket kihagyott belőle, én vágytam volna oda, de nem vettek be, tehát én színjátszó sem voltam, de ott akkor már komolyabban jártam ilyen versmondó versenyekre, és nagyon sarkalt engem a Géczi Lajos magyar tanárom, hogy próbáljam meg a színészetet, viszont az iskola igazgatója, az pedig a katona orvosi főiskola irányába, ami ha Radetzky Královében volt, oda irányított engem úgy, hogy két szót nem tudtam csehül, és akkor odaadtam be a felvételi papírjaimat. De hát ebben is spekuláció volt, mert tudtam, hogy akkor így átengednek az érettségén, hogyha én katonai iskolába fogok menni, és mint a kés a vajon, úgy fogok átjutni az érettségén, viszont a felvételik előtt meggondoltam magam, és nem mentem el. De gyakorlatilag hoppon maradtam, mert máshova nem voltak beadva a papírjaim, és fizikai munkát vállaltam rögtön a gimnázium után. Na mindegy, és akkor voltak mindenféle kalandos történeteim, és aztán végül is egy újsághirdetés kapcsán találtam meg a Matesz, akkori még Magyar Területi Színháznak a hirdetését.
0: És utána már beszippantott
1: között. És utána beszippantott, de hát aztán még volt katonaság, meg minden volt, de a pályámat 1988-ban a Thália Színházban mind színpad

0: lányjal, hát kislányok voltak ők még akkor, jó, hát akkor eszembe nem jutott természetesen, hogy ez a lányhoz nekem valamilyen közöm lesz, de én onnan datálom a mi ismerettségünket, és utána pedig azért úgy figyelgettem, gimnazistaként is megjelent itt, amikor mi már a képzelt riport, az amerikai popfesztivált játszottuk, vagy én főiskolásként részt vettem itt egy-két előadásban, vendégként, és akkor is megjelent, de hát akkor még nem olyan szemmel néztem rá. És akkor tessék, folytasd.
1: Hát nem tudom, hogy melyikünk volt a kezdeményező, talán ez ilyen kölcsönös vonzalom lehetett. Hát igen, Kisvárdán találkoztunk már úgy, mint partnerek, mert én akkor másodéves főiskolás voltam, és Tibi főszerepet játszott ebben az előadásban, engem meg egy kisebb szerepre hívtak. Hát igen, azt vettük észre, hogy így a próbák után egyre többet beszélgetünk, egyre többet maradunk, még a többiek már elmentek aludni, de még mindig beszélgettünk, és hát egyszer csak úgy alakult, hogy akkor ez a kapcsolat folytatódott tovább, és azóta is tart, már 25 éve.
0: A csapat mindig este volt egy ilyen terasz, és ott beszélgettünk, és úgy elkoptak az emberek. Egy idő után mindenki elment aludni, és mi ketten ott maradtunk. És mi még hosszasan beszélgettünk. És aztán később bevallotta, hogy ő már annyira fázott, csontjáig hatott a hideg, de nem merte felvenni valami melegebb ruhát, mert félt, hogy ott hagyom. Félt, hogy elmegyek aludni közben. Úgyhogy volt egy ilyen is, ilyen része is a dolognak, de hát ott született.
2: Emlékeztek arra, hogy miről beszélgettetek azokon az éjszakákon?
0: Színházról.
2: Színház?
0: Színház. Én úgy emlékszem, hogy igen, az esetek nagy többségében színházról, szerepekről.
1: Nem emlékszem már pontosan, miről beszéltünk, de az ellentétjét mondanám, hogy biztos, hogy nem a színházról. Mert tudom, hogy volt egy ilyen emlékem, hogy ott más kollégákkal is mindig elvonultak úgy beszélgetni, úgy napközben, és akkor nekem már úgy inkább az agyamra ment, hogy már nem akarok a színházról beszélgetni, és hogy Tibivel csak a színházról lehet beszélni, de én másról is akarok beszélgetni, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy biztos, hogy nem a színházról beszélgettünk azokon az estéken, amikor már csak úgy ketten maradtunk.
0: Jó, hát nekem akkor a színház volt a mindenem, valószínűleg azért emlékszem rá így, de bizonyára beszélgettünk másról is. De a közös jövőnkről akkor még nem.
2: Kisvárdán nem tudtatok megegyezni az imént abban, hogy miről is beszélgettetek. Most, hogyha elmennénk egy átlag nap hozzátok Dunaradványra, és az esti beszélgetések azok miről szólnak? Színházról, vagy csak színházról nem?
1: Hát a lányainkról. Tehát igazából a következő nap beosztásáról, hogy ki, hova, éppen mikor megy, ki, hova, kit visz el, közben mi mikor indulunk, éppen mikor van kiutazásunk, vagy előadásaink, és igazából egyeztetjük a következő napot, logisztikázunk. Talán színházról egyre kevésbé esik szó nálunk. Főleg a lányainkkal beszélgetünk, a lányaink problémáiról, úgyhogy inkább ezek az esti órák ilyen családi beszélgetések a családról.
0: Igen, együtt a családot logisztikázzuk szépen jól magyarul. Hát olykor a színházat is, tehát a színház havi tervébe, ami ki van mágnesezve a hűtőszekrényre, oda vannak beírva a plusz dolgok, plusz programok, plusz feladatok. Együtt otthon ezeket szoktuk oldani, de hogyha jön hozzánk valaki, tehát mit tudom én, hogyha eljössz hozzánk a feleségeddel, és leülünk, és eltöltünk egy estét, akkor ha nem fogod megkérdezni a színházat, akkor valószínűleg nem fogunk színházról beszélni. Olyan baráti társaságunk is van egyébként Radványban, akik nem színháziak, hála Istennek, és a most is hétvégén volt egy összejövetelünk, és hát nem tudom, szerintem nem is beszélgettünk a színházról, színház nem is volt téma, hanem minden egyéb másról, ami egyáltalán nem baj, mert kicsit kiszakadunk ebből a szakmai, minek nevezzem, mániából, és jó, hogyha a színházon túli életünket is tudjuk élvezni.
2: Továbbra is Tóth Tiborral és Holocsi Katalinnal beszélgetünk. Jöjjön most három villámkérdés, ezúttal egymásról. Miből veszitek észre egymáson, hogy valami bántja a másikat, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy semmi baj?
0: Tuzzog, fel van gyorsulva, csapkodja a szekrényajtót.
2: És azt mondja, hogy nincs semmi baj.
0: Igen.
1: Tivi meg pont az ellenkezője, nem szól egy szót se, higgadt, ül, és olyan gyanúsan szótalan.
2: Mi az a hétköznapi tulajdonsága a másiknak, amit talán kevesen ismernek, ti viszont különösen szerettek egymásban vagy benne?
0: Én főleg most, hogy ugye a gyerekeink már serdülőkorúak, ezt az anyatigrisséget, ezt szerintem ezt mások nem látják, vagy akkor lehet, hogy látják, amikor megjelennek itt a gyerekek, esetleg a színház környékén, de ezt az elképesztő ragaszkodást, ezt az elképesztő

0: kettő, tehát csak a gyerek és senki más. Ez engem is fölülír, tehát ott én sem vagyok fontos, csak a gyerekek.
1: Talán sokan gondolják Tibiről, hogy ő egy ilyen fizimiskájánál fogva, hogy egy ilyen nagyon magabiztos és ilyen nagyképű ember, de ugyanakkor nem. Tehát ő egy nagyon közvetlen, empatikus, segítőkész ember alapjában véve.
2: Mi az, amiben szerintetek a másik sokkal jobb, mint amilyennek saját magát tartja?
0: A színészetben.
1: Én azt mondanám, hogy hihetetlenül jó stratéga a Tibi. Tehát, hogy hihetetlenül össze tud állni a fejében egy bizonyos dologról sok minden. Tehát igazából igen, azt mondom, hogy ő egy hihetetlenül jó stratéga.
2: Folytassuk, ugorjunk most a főiskolai évekre. Ugye mindkettőtök mestere Martin Huba volt, igaz, hogy más-más időben. Hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnotok, hogy mit kaptatok tőle, akkor mit emelnétek ki?
0: Én úgy mentem a színházhoz, hogy én nem voltam tudatos színész, tehát én nem tudatosan építettem szerepeket, én nem tudom, tehát lehet, hogy a kezdetén csak azért akartam színész lenni, mert az olyan sikk, az olyan cool dolog, meg majd néznek engem, és én meg majd ott milyen jó leszek, meg majd lesznek csajok, meg minden, meg bulik, meg nem tudom micsoda, és a Huba megtanított engem gondolkodni, megtanított engem színésznek lenni, tehát megtanított szöveget elemezni, helyzeteket elemezni, érezni, átérezni, ugye nem hiába ő a Stanislavski módszer nagy híve és mestere, és az átélés művészetét valahogyan átadni nekünk, amiben én a mai napig hiszek, tehát én úgy gondolom, hogy a színészet alfája és omegája ez az átélés módszer, és hát abból aztán lehet mindenféle irányba elmenni, tehát ezt tanította meg velem színésznek lenni.
1: Igen, csatlakozom az előttem szólóhoz, ezeket én is úgy el tudnám mondani, és talán még a munkához való hozzáállás, az alázat, a maximalizmus, hogy ezt mennyire komolyan kell venni minden egyes próbát. Tehát vannak mondatok, amik így bevillannak, amiket így ő mondott, hogy ahhoz, hogy egy előadáson sikerüljön egy jelenet, előtte a 100-szor meg kell csinálnod. Vagy mindig mondogatta, hogy je herec muszi mať nervi, tehát, hogy muszáj, hogy egy színésznek legyen megfelelő, egészséges idegrendszere ehhez a pályához. Tehát, és sorolhatnék még ilyen mondatokat, amikre így emlékszem, és amik így a mai napig mindig eszembe jutnak, amikor éppen valami próba folyamatban vagyok. Igazából az alapokat kaptuk meg tőle.
0: Rengeteg nagy mondása volt, tehát nem is tudom, annak idején még jegyezgettem, meg felírtam, hogy miket mondott, tehát elképesztően bölcs ember. Az nagyon tetszett például, hogy ugye a színész egy idő után hajlamos az ellustulásra, főleg az idősebb színészek. Tehát úgy elmarkírozzák már a szerepet, meg nem teljes átéléssel játszák, főleg, hogyha minden este játszik, vagy gyakran játszik. És Huba azt mondta, hogy úgy kell játszani, mert tudta, hogy a színészek tartanak a kritikusoktól. Tehát a kritikus ül a nézőtéren, akkor a színész oda teszi magát. És azt mondta, hogy úgy kell játszani, mintha minden előadáson a nézőtéren ott ülne egy kritikus.
2: Egy mester akkor is mester marad, hogyha az egykori tanítvány már történetesen éppen igazgató?
0: Persze, hát én akkor is úgy néztem fel rá. Tehát ő, hogyha belépett az irodámba, akkor ő volt a mester, én voltam a tanítvány. Tehát ott nem fordult a kocka semmilyen irányba. Annál azoknál fogva sem fordulhatott, mert ő sokkal több nálam a koránál fogva is, meg a tudásánál fogva is, sokkal több nálam, és szerintem még a színészeténél fogva is. És én ezt tudomásul veszem, és én ezt tudom, és én erre elképesztő módon felnézek. Tehát az ő kondíciói, az ő tudása, az ő műveltsége, az ő színészi múltja, tehát az felülírhatatlan. És én nagyon hálás voltam azért, hogy ő itt ilyen feladatokat vállalt. 9-szer rendezett az én igazgatásom alatt. Jobbnál jobb produkciókat, ráadásul azok voltak mindig az úgynevezett művész színházi produkciók, amivel a színház meg tudta mutatni a valódi arcát, meg a társulat is meg tudta mutatni a valódi kondícióját, képességét, tehetségét. Azokkal az előadásokkal reprezentáltuk a színházat, fesztiválokra mentünk, stb. Úgyhogy ha tehetném, ha igazgató lennék, akkor még mindig hívnám, mert még mindig lehet, mert még mindig nagyon jó kondícióban van.
2: 17 évig volt Tibor igazgató, Kati. Mit jelentett ez számodra, úgy együtt dolgozni valakivel, együtt élni valakivel, hogy este a férjed, reggel pedig az igazgatód? Miben jelentette számodra kihívást?
1: A 17-ből vonjunk le 5-öt, mert 5 évig én ez idő alatt anyasági szabadságon voltam, úgyhogy 12 évig működtünk így együtt. Igazából nekem a legnagyobb problémát mindig az jelentette, hogy még véletlenül se éreztessük mással, hogy esetleg ő részrehajló az irányomba, tehát hogy akár egy szereposztásban, vagy bármilyen így színházon belüli döntésben, tehát én úgy gondoltam, hogy nekem mindig a sor végére kell állnom, azért, mert az én férjem az igazgató, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is megtartani ezt az egyensúlyt, tehát hogy valóban ez tények igazolják, hogy ez alatt a 12 év alatt, hogy kolléganőim sokkal több és nagyobb szerepet játszottak, mint én.
2: Tibor, számodra emberileg miben jelentett kihívást ez a felállás?
0: Hát, hogy ne vigyem haza a problémákat, főleg amikor ugye megszülettek a gyerekek, és minden együtt töltött este egy ünnep volt, igyekeztem, ha nem is sikerült mindig, azért igyekeztem a fürdetésre hazaérni, és valahogy úgy intézni a dolgokat, hogy otthon ne legyen színház. Tehát az én fejemben futott a film, meg mentek a problémák, de nem akartam én ezeket a terheket még pluszba ő rá is ráruházni, úgyhogy megpróbáltam kerülni azokat a témákat, amik a színházhoz kapcsolódtak. És hát helyek közel sikerült is, nem mindig, mert azért este 10-kor is csörgött a telefon olykor, és jöttek a különféle meglepetések, meg különféle dolgok, amikre lehet, hogy már másnap reggel választ kellett adni, de ez egy nagy tréning volt egyébként. Ez egy nagy tréning volt, mert én most is azt gondolom, és hogy is mondjam, azt vallom, hogy a színházigazgatói szolgálat az 24 órás. Én nem tudom megérteni azt, hogy egy színházigazgató például, ha mondjuk adott esetben színész vagy rendező, elmegy valahova egy másik országba, egy másik városba másfél hónapra rendezni, és az intézmény pedig ott van gazda nélkül. Biztos lehet így is csinálni, én nem kárhoztatom azokat, akik ezt így csinálják, de én ezt nem tudtam így csinálni, mert én, hogyha 3 napra kitettem a lábam a színházból, és 3 nap után visszajöttem, akkor rám zúdultak a problémák, a terhek, de én ezeket haza igyekeztem nem vinni.
2: A lányaitok Hanna és Róza is több filmes munkában szerepeltek már. Együtt játszottak például a Futni mentem című sikerfilmben. Most egy új film van, bemutató előtt a Karácsonyra megjövök. Szóval amikor láttátok, hogy őket is kezdi érdekelni a játék, akkor mi volt az első reakciótok, öröm, vagy inkább az, hogy csak azt ne?
1: Hát én a mai napig azt mondom nekik, hogy az egyik őtök legyen pszichológus, a másik pedig szájsebész, de hát nem nagyon tűnik úgy, hogy ez úgy érdekelni őket igazából. Nem tudom, hogy még úgy mi az az irány, amiben annyira sikeresek és jók tudnának lenni, ez majd kiderül. Most egyelőre vannak ilyen kisebb feladatok, amiket el tudunk vállalni, és amiben úgy gondolom, hogy örömüket is lelik, és sikerélményük van. Herendi Gábor rendezte a Futni mentemet, elvittem őket egy színész ügynökség, hirdette meg egy castingra, és akkor ott Rozika kapott egy nagyobb szerepet, Hanna egy kisebb szerepet, és ez 2 évvel ezelőtt volt, és idén Herendi Gábor újra egy mozifilmet forgat, egy nagyjátékfilmet, aminek a címe Karácsonyra megjövök, Csányi Sándor és Lovas Rozi főszereplésével. Ide a Rozikát már nem is castingon keresztül választotta ki Herendi Gábor, hanem elhívta, hogy egy szerepet játszon el ebben a filmben. Hanna is kapott benne egy kisebb szerepet, úgyhogy december 1-én lesz a budapesti bemutató, december 3-ától lesz látható Magyarországon a mozikban, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk, mert mi sem láttunk még belőle a hivatalos reklámanyagokon kívül még semmit, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. De nem tudom még, hogy mi lesz az az út, ami úgy igazából vonzani fogja őket, vagy miben lesznek jók. Hát ez majd az idő kérdése, majd az idő eldönti, hogy mi lesz az az irány. Lehet, hogy teljesen más kiderül. Mi nem irányítottuk őket így tudatosan erre. Igazából COVID alatt kezdtük el ezeket a kis válogatásokra eljárni. Alakult mindig valami, összejött valami, és akkor most egyelőre itt tartunk, de hogy azt nem tudhatjuk még, hogy ennek mi lesz a folytatása.
0: Úgyhogy nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy akkor most színészek lesznek a lányok, vagy biztos színészek lesznek már, ugye, természetesen. Kati megengedőbb ebben, én radikálisabb vagyok, nem szeretném. Hogyha egy mondattal, tő mondattal kell rá válaszolni, akkor az a válaszom, hogy nem szeretném, de tiltani természetesen nem fogom, mint semmi mást. Elképesztő, amikor most visszanyúlok megint az igazgatói ténykedésemre. Egy olyan helyzet például, amikor sír egy színésznő az igazgatói irodádban. Azért, mert ő nem így szeretné, azért, mert konkrétan szabadúszó színészekről beszélek. Mert nincs munkája, jön, munkát kér, te nem tudsz neki munkát adni. Nincs munkája, nem úgy alakult a sorsa. Nagyon sok, hogy is mondjam, megejtő, szomorú sorsú színésznőt és fiatal színésznőt is láttam. Sokkal találkoztam ezen a pályán, sok sikeressel is természetesen. Ahogy tájainkon látom a színházak helyzetét, nem biztos, hogy 10-15-20 év múlva itt duskálni fogunk, vagy fognak a lehetőségekben. Tehát akkor el kell dönteni, hogy Pozsonyban leszek szlovák nyelvű színész, vagy színésznő, vagy Budapesten próbálok szerencsét és magyarországi színész leszek, vagy pedig maradok a gyökereknél, és akkor én szlovákiai, magyar, felvidéki színész leszek, és az itteni színház kultúrát fogom képviselni, terjeszteni, stb. Ebben a két nyomorúságos színházban, ami szintén egy külön téma lehetne, egy külön interjú téma lehetne, hogy miért ragasztom rá azt a jelzőt, hogy nyomorúságos, és itt próbálok megélni a havi minimális fixből. Ez az anyagi oldal, és utána jönnek még a lehetőségek, vagy a lehetőségek hiányai.
2: Kiszolgáltatottabb hely a szlovákiai magyar színház, vagy úgy általában a színház a színésznők számára, mint a színészek számára?
0: Minden bizonnyal. Egy az, hogy túljelentkezés van színésznők tekintetében, és kevesebb a lehetőség. Tehát fordított az arány. Kevesebb a lehetőség, ugyanis ezek a gonosz drámaírók olyan drámákat írnak általában, és a klasszikusok is, Shakespeare-től kezdve, Molière-en keresztül, ahol a 80%-ban férfi szereplők játszanak, kevesebb a női szerep.
2: És egykor, amikor nem is játszhattak.
0: Volt, igen, olyan időszak is volt, amikor nem is játszhattak, és ez ma sincs másképp, tehát a kortárs drámaírók is. Hogy is mondjam, az élet nagy történéseit azt általában férfiak viszik. A két nem között a férfi a cselekvőbb, én úgy gondolom, és most emögött nincsen semmilyen hátsó szándék, és általában ezt a drámaírók is így próbálják meg kivetíteni az írományaikban, drámáikban, és hát sokkal nemesebb, sokkal több, sokkal nagyobb feladatokat írnak és adnak férfiak szájába, mint a nők szájába. És ez valahogy a női pályának ez egy, hát ez egy hátrány, én úgy gondolom. És mivel túljelentkezés is van, tehát általában, ha van egy színészosztály, annak általában a kétharmad része lány, nő, az egyharmad része férfi. És aztán, amikor meg kikerülnek a piacra, úgymond, idézőjelben, akkor kiderül, hogy a férfiakra van nagyobb szükség.
2: Az, amit mondasz, az bizonyos értelemben változik, hogy manapság már nők is egyre inkább vállalnak, mondjuk így akár komoly pozíciókat is.
0: A színészetről, most a színészetről beszélek. Igen.
2: Arról íródnak darabok, ami történik.
0: Igen, de még mindig így látom.
2: Más oldalról viszont, Kati, ugye te több helyen is nyilatkoztad az, hogy számodra nem is jelentett különösebb dilemmát az, hogy amikor Hanna, majd Róza megszületett lányaitok, akkor egy időre hátrébb léptél a színháztól. Talán valakinek, ha színházban gondolkodunk, 5 év az sok idő, hosszú időnek tűnik. Nem volt benned félelem, hogy közben esetleg elmegy melletted a szakma?
1: Igazából ezen úgy nem is gondolkodtam, mert ez annyira természetes volt számomra, meg igazából nem is tudtam volna máshogy megcsinálni, mert mind a két lányomat anyatejjel tápláltam, és nagyon sokáig, és ez csak egy anya tudja megérteni, hogy azért az nem olyan könnyű ám egyik napról a másikra a gyermeket leszoktatni az anyateljes táplálásról, és mivel a Rozit 2,5 évig szoptattam, tehát ő egy annyira erős, akaratos személyiség volt, hogy bele se gondoltam abba, hogy esetleg valaki másnak odadnám addig, amíg ez nem történt meg, mert mondom, most kinek hagyjam sírni, vagy kinek hagyjam itt hisztizni. Tehát én úgy nem tudtam volna nyugodtan dolgozni, hogyha tudom, hogy ők otthon otthon sírnak, hiányolnak engem. Tehát én nekem ez úgy nem ment. És én csak akkor tértem vissza a színházhoz, amikor már a kisebbik is elkezdte az óvodát. A Hanna volt 5 éves, a Róza 3 éves, és akkor álltam én is vissza a munkába, és akkor volt egy ideig ott a faluban egy kedves ismerősünk, aki járt vigyázni a lányokra, amíg mi dolgoztunk, és igazából tudtam, hogy biztonságban vannak a lányok, és így tudtam csak eljönni dolgozni.
2: Nehéz volt visszaállni?
1: Nehéz volt. Igazából ez az idegrendszer. Lehet, hogy én ezen az idegrendszeren lovagolok, mert talán lehet, hogy ezzel van úgy dolgom, de én azt hiszem, hogy az a mindennapos adrenalin, amihez az ember úgy hozzászokik, aztán 5 évig ez nincs, vagy lehet, hogy van másfajta, de ez a tipikus bemutatók főpróba hét, nyilvános főpróba bemutató előtti adrenalin szint, vagy ez az idegállapot, ezt nehéz volt így 5 év kihagyás után újra átérezni. Ez az idegrendszeri része viselt meg talán a legjobban.
2: Továbbra is Tóth Tiborral és Holocsi Katalinnal beszélgetünk, folytassuk egy újabb villámkörrel, ezúttal színház kontra hétköznapok. Volt már olyan, hogy előadás közben egy pillanatra bevillant valami egészen prózai dolog, például, hogy bezártátok az ajtót, megetettétek a kutyát, mi volt a legbizarabb ilyen bevillanás?
1: Fú, sokszor van. És az nem jó, hogy van. Tehát ez megint szerepfüggő. Tehát, hogyha az ember egy komoly, nagy szerepet játszik, akkor ennek nincs helye. Tehát a civil gondolatoknak a színpadon. De hát játszottunk az életünk során több olyan szerepet, amikor mondjuk éppen színen vagyunk, de mit tudom én, egy fél óráig meg se szólalunk, hanem nem tudom, valami más ott a feladatunk, de a lényeg az, hogy nincs olyan értelemben vett aktív jelenlétünk a színpadon. Persze, sokszor bevillan, hogy hánykor kell menni, nem hova. Nem tudok mondani egy konkrétat, de amióta a lányaim megvannak, ez gyakran előfordul velem, és főleg, ha kisebb szerepet játszom. És egyszer Pápa Erika mondott egy ilyet, hogy ő neki miután megszületett a lánya, úgy tudom, hogy elég későn szült, és utána nem tudom mennyi anyasági szabadság után visszament a színpadra, és ő így mondta, hogy így tesztelte a rendezőket, hogy vajon észreveszik-e rajta, hogy ő most éppen a lányára gondol. És nem vették észre, holott, most már nem emlékszem pontosan, egy régi interjúba hallgattam, hogy a gondolatainak a fele a lánya körül pörgött. Úgyhogy igen, vannak ilyen gondolatok.
0: Igen, sokszor van ilyen. Pályám kezdetén nem volt, tehát még a próbákon sem. Előadás alatt végképp nem, ott csak a szerep és csak az átlényegülés és semmi más. És a próbákon is csak az elmélyülés, csak az alkotói folyamatra való koncentrálás, stb. És hát én is igazgatóként vettem magamon észre, hogy próbáltam valamit, és akkor a rendező magyarázott, én pedig kvázi figyeltem, tágra nyílt szemekkel bólogattam, és közben holnap ide kell mennem, azt kell aláírnom, azt kell elintézni, ezzel kell tárgyalni, ilyen gondolatmenet futott az agyam, és akkor utána megpróbálod ezeket elhesegetni, de azért mindig visszakúszik valahonnan. Azért, mert nem vagy nyugodt. Kis agyadban el vannak ott raktározva más feladatok, más dolgok ott elkezdenek neked parancsolgatni, és előkúsznak. Ezért szokták mondani azt, hogy a művészethez, színészethez nyugalom kell. Tehát amikor, mit tudom én, botrány is van egy színház körül, mondjuk politikai, vagy ilyen-olyan, amolyan. Tehát ezt nem csinálhatják a színészekkel, mert a színésznek, az alkotóművésznek csak arra szabad koncentrálnia, ami a dolga. Neki nem szabad azzal foglalkozni, hogy holnap után lesz fizetésem, vagy megszüntetik a színházat, vagy ugye volt a 90-es évek közepén ez az intendatúra rendszer, és akkor mindenféle mással foglalkoztunk. Nem szabad. A színésznek az a dolga, hogy ő elmélyülten dolgozzon, elmélyülten alkosson, és akkor fognak nagy dolgok születni. De hát ez nem sikerül mindig.
2: Itt most tilos hosszasan gondolkodni, ki rendez vagy szervez többet otthon?
0: Kati.
1: Én.
2: Oké. Ha van egy teljesen szabad estétek, akkor mit választotok? Egy premiért, egy elegáns társasági programot, vagy inkább otthonmaradást és ilyen jó értelembe vett semmittevést?
0: Az a helyzet, hogy ebben mind a három alternatíva jó és szerethető, de én a premier mellett teszem le a voksomat.
1: Én, ha van egy szabad esténk, akkor már azon gondolkodok, hogy milyen színházi előadást tudnék menni máshová megnézni, de ha nem találok olyat, ami kedvemre való, akkor nagyon örülök egy jó baráti társaságnak is otthon nálunk.
2: Beszélgessünk még egy keveset a The Art művészeti ügynökségetekről is. Ugye ezen keresztül már több izgalmas előadást is bemutattatok, és a mostani beszélgetésünk az is különösen jól illik egyik aktuális produkciótok, a Párterápia. Kati, úgy tudom, hogy te ajánlottad Tibornak ezt a darabot. Mi fogott meg benne annyira, hogy azt mondd, hogy ezt nekünk meg kell csinálnunk?
1: És milyen érdekes, mert a beszélgetésünk is úgy kezdődött most, mint ahogy ott a darabban is a pszichológus megkérdezi tőlünk, hogy mi az a jó tulajdonságok, amiket te pozitívnak és jónak tartasz a párodban, és aztán visszafele, tehát ugye ez véletlen. Igen, véletlen volt, így összecsengett ez a két dolog. Tibi több előadást létrehozott már így a The Art ügynökségében, és hát ahogy így olvasgatok én is nyilván színdarabokat, úgy valahogy erre rábukkantam, és úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy talán rólunk is szól. Tehát nem olyan értelemben, hogy mert ugye ott egy éppen nem a toppon lévő pár megy el a párterapeutához, hanem talán nagyon sok pár magára ismerhet, akik már több 10-20 éve együtt élnek ezekre a helyzetekre, ami előfordul egy ilyen párkapcsolaton belül. Sok mindenkinek lehet aha élménye, mint ahogy olvastam, nyilván nekem is volt, és úgy gondoltam, hogy ezt mi talán úgy hitelesen elő tudnánk adni, és meg is valósult, úgyhogy azóta már több helyen játszottuk, és játszani is fogjuk még.
0: Amikor megtalálta, én tudtam, hogy létezik egy ilyen darab, csak én meg addig nem olvastam, mert az Orlai produkció játsza. Sejtettem, hogy körülbelül miről szólhat, és amikor megtalálta, aztán megszereztük a szövegkönyvet, ő olvasta el korábban, és mondta, hogy jó, jó, jó, olvasd el te is, de szerintem mutassuk be, eljátszhatjuk magunkat. Közben elolvastam, és mondom, Jézus Mária, te ilyen tragikusnak látod ami párkapcsolatunkat. De hát ő csak viccből mondta ezt természetesen. Hát valóban elképesztően aktuális, nem egy mélyreható csehovi mű természetesen, de egy jó értelembe vett, egy nagyon jó megírt, nagyon jó drámai szerkezetű vígjáték, ami aktuális témát boncol. Például Esztergomban, amikor most játszottunk a nyáron, az előadásunk kitűzött napja előtt két héttel, mondja ott a szervező hölgy, hogy minden jegy elkelt. Mondom, hoppá, hát mondom, szoktunk itt játszani minden éven, de azért ekkora érdeklődés nem szokott lenni. És akkor az volt a válasza, hogy hát Tibor, valószínűleg az esztergomi házaspároknak is vannak párkapcsolati problémáik. Szóval megpróbáltunk egy ilyen témával előhúzakodni, most így a The Artban, a többi mellett, ugye, amik repertoáron vannak.
2: Hova vonultok vissza, amikor nem akartok se színészek, se szülők, se szervezők, vagy bármi más lenni, hanem egyszerűen csak önmagatok akartok lenni? Van olyan hely, vagy olyan elfoglaltság, ahol ez így igazán működni tud?
0: Én a teraszra, a hintaszékembe.
1: Én meg sétálva egy napsütötte őszi napon, ahogy sétálok egy utcán, és abban gyönyörködöm, hogy milyen szép sárgák a falevelek, és akkor úgy érzem, hogy ezek ilyen pillanatok. És vannak ilyen pillanatok, igen, amikor úgy érzem, hogy igen, ez most én vagyok ebben a pillanatban.
0: Nekem van még egy, a 88 éves édesanyám Nagyszelmencen, és amikor tehetem, vagy tehetjük, de sokszor van olyan helyzet is, amikor csak egyedül megyek, vagy éppen a környéken játszom egy előadást, mondjuk a Diarttal, és akkor szert teszek egy látogatásra, és az egyfajta ilyen gyereki feltöltődés. Azt nagyon szeretem.
2: Mondtad, Kati, hogy nagyon jól meg tudtok mindent beszélni a mai napig egymással, hogy az elcsendesedés ugyanilyen jól megy egymás mellett, tehát amikor nem kell igazán már beszélni semmiről, és nem kell semmilyen szerepet sem magatokra venni?
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez megy a legjobban. Tehát nálunk azért nagyon hosszas csendek vannak, és mármint a jó értelemben véve. Tehát például ugye gyakran utazunk Tibi édesanyjához, Nagyszelmencre, ami legalább olyan 5,5-6 órás út, de van úgy, hogy eltelik ez az 5-6 óra úgy, hogy jó, nyilván megállunk a mosdóba a lányokkal, de hogy miért szót nem szólunk egymáshoz? Azért, mert mindenki el van a saját gondolataiba merülve. És talán így az idő előre haladtával, ahogy így egyre jobban öregszünk, talán egyre nagyobbak a csendek is, a jó értelemben véve. Tehát nem kell mindent körbebeszélni, nem kell mindent megbeszélni, hanem csak ülünk és örülünk a létezésnek.
2: Záró kérdésem, ugye az életben és a színpadon is rengeteg szerepet játszunk, hogy melyik az a szerepetek, és nem kell színházi szerepre gondolnotok, de lehet színházi szerep is, amelyről ma már biztosan tudjátok, hogy számotokra az a legfontosabb.
1: Hát én egyértelműen az anya szerepet mondom, de szerintem ezt minden anya mondaná. Tehát ettől nincs nagyobb feladat, ettől nincs nagyobb, lényegesebb dolog a Földön, hogy életet adni egy másik lénynek, és őt nevelni, terelgetni, vezetgetni. Tehát én úgy gondolom, nekem egyértelműen, tehát nem hasonlítható össze semmilyen más színpadi szerepemmel az anya szerep.
0: Én is hasonlóképpen gondolom, én pedig az apa szerepet, tehát én későn lettem apa, én 45 éves koromban lettem apa, 45 éves születésnapomra kaptam meg az első leánygyerekemet, és ugye most mi így négyen mondhatjuk, hogy egy ilyen kerek család vagyunk, és ez egy valahol egy óriási felelősség is bebiztosítani ennek a családnak a harmóniát és az egzisztenciát, és a többi, és a többi. Én úgy gondolom, hogy ez működik nálunk, úgyhogy én erre büszke is vagyok. Ha a szakmai oldalát nézzük, akkor most ez egy új fejezet az én életemben. 6 évvel ezelőtt ugye, ahogy letettem az igazgatást, és szakítottam a kőszínházi struktúrával, ez a, hogy is mondjam, a fiatalokkal való együttműködés. Tehát ha tehetem, akkor fiatalokkal dolgozom együtt, nekik adok lehetőséget ebben a Diárt nevű formációban. Őket próbálom meg helyzetbe hozni úgy, hogy én a háttérben vagyok. Őket próbálom meg menedzselni, őket próbálom meg valahogy betolni a siker kapuján. Ez egy olyan jó érzéssel tölt el. Lehet, hogy azért is, mert nekem nem voltak ilyen mentoraim a kezdet-kezdetén, Martin Hubát kivéve, és én úgy gondolom, hogy rájuk fér a fiatalokra az ilyen jellegű istápolás.
2: Tóth Tibor, Holocsi Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést. A kapcsolatotok negyed évszázados évfordulójához gratulálok, és a kerek születésnapotokhoz is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük.
1: Mi is köszönjük.
3: A mai Arcmásban Tóth Tibor és Holocsi Katalin színművész házaspárral beszélgettünk színházról, családról és arról, milyenek a mindennapokban, amikor nincs szerep, színpad és közönség. Az interjú rövidített, szerkesztett változatát hallották. A teljes beszélgetés hamarosan podcast formájában is elérhető lesz a patria24.stvr.sk oldalon. Kedves hallgatóink, jövő héten Csanda Gábor és Cséliszka Györgyi lesznek az Arcmás vendégei. Hangoljanak ránk akkor is. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszönöm figyelmüket. Velem legközelebb jövő szerdán találkozhatnak. Műsorunkban szó lesz többek között a nemrég Komáromban lezajlott Alternatíva független színházi seregszemléről. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el és kíván további szép napot és hetet. Viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Folytatja az új polgári törvénykönyv vitáját a szlovák parlament. Az ENSZ közgyűlésen szólal fel az iráni elnök. Jobbára napos az idő, 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Folytatja az új polgári törvénykönyv vitáját a szlovák parlament. Az igazságügyi minisztérium által kidolgozott tervezet már a második olvasatban van, és több képviselő módosító javaslatokat is benyújtott hozzá. Az ellenzéki KDH egyebek mellett új zálogjogi szabályokat és a magánalap intézményét vezetné be, az SNS pedig a lakásbérlésre és az öröklésre vonatkozó rendelkezéseket módosítaná. A parlament szerdán több korábban tárgyalt javaslatról is szavaz. Peter Pellegrini szerint az Európai Uniónak saját képviselőt kellene kijelölnie az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokra. A szlovák államfő olyan személyt tartana megfelelőnek, akit valamennyi uniós tagállam, valamint Ukrajna és Oroszország is elfogad. Pellegrini szerint Európa nem maradhat ki a tárgyalásokból, és nem támaszkodhat kizárólag az Egyesült Államokra. Úgy véli, Ukrajna az eddigi háború egyik legnehezebb tele elé néz, ezért mielőbb meg kell teremteni a béketárgyalások feltételeit. Peter Pellegrini államfő várhatóan a jövő héten váltja le Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, a pontos időpontról még egyeztet Robert Fico kormányfővel. Pellegrini közölte, egyelőre nem kapott hivatalos javaslatot Taraba utódjára, ezért elképzelhető, hogy átmenetileg Ficót bízza meg a tárca vezetésével. Az SNS Filip Kuffa jelenlegi államtitkárt jelölné miniszternek. Taraba leváltását Andrej Danko pártelnök kezdeményezte a miniszter és az SNS között kialakult konfliktus miatt. Szlovákia szerint az Európai Unió következő költségvetésének valamennyi régió számára fejlődési lehetőséget kell biztosítania. Marek Estok külügyi államtitkár Brüsszelben hangsúlyozta, hogy Pozsony számára fontos a kohéziós és az agrárpolitika megfelelő finanszírozásának megőrzése. Szlovákia emellett támogatja az uniós szabályok egyszerűsítését és a bürokrácia csökkentését. Az ország a magas energiaárak kezelését is kiemelt feladatnak tartja, mivel azok jelentősen rontják az európai vállalatok versenyképességét. Szlovákia támogatja egy humanitárius tengeri folyosó létrehozását a Fekete-tengeren, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter az ENSZ közgyűlésen. Blanár szerint az utóbbi időben romlott a térség biztonsági helyzete, és megszaporodtak az orosz támadások a kereskedelmi hajók, valamint a közlekedési és logisztikai infrastruktúra ellen. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán gabonaszállítások kiesése a globális élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Szlovákia ezért a Fekete-tengeri tűzszünetet és a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését szorgalmazza. New Yorkba érkezett Masoud Pezeshkian, iráni elnök, aki szerdán felszólal az ENSZ közgyűlésen. Elemzők szerint példátlan, hogy egy az Egyesült Államokkal háborús konfliktusban álló ország vezetője amerikai földre lépjen ENSZ beszéd céljából. Pezeshkian egy nappal Donald Trump kemény hangvételű felszólalása után érkezett, miközben hónapok után ismét közvetlen egyeztetések kezdődtek Washington és Teherán képviselői között. Az iráni fél egyebek mellett az amerikai tengeri blokád megszüntetését és befagyasztott vagyonának felszabadítását követeli. Magyar Péter magyar miniszterelnök arra kérte a parlamentet, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettese magyar, valamint két ellenzéki képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Magyar ügye egy 2024-es budapesti incidenshez kapcsolódik, amikor a vád szerint elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Az Európai Parlament korábban nem függesztette fel magyar akkori EP képviselői mentelmi jogát, mandátumának lejárta után azonban az ügyészség újraindította az eljárást. Volodymyr Zelenszkij szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva közölte ezt, miután New Yorkban tárgyalt Andy Burnham brit miniszterelnökkel. Zelenszkij szerint Kijev folyamatosan egyeztet szövetségeseivel új légvédelmi eszközök beszerzéséről. Hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítéséről beszélni, miközben Ukrajnát továbbra is rendszeres rakéta és dróntámadások fenyegetik. Az Európai Unió 3 évvel 2029. szeptemberéig meghosszabbította a mintegy 3000 orosz és fehér orosz szemét, illetve szervezetet érintő szankciókat. Az uniós tagállamok kedden írásbeli eljárásban hagyták jóvá a döntést. A szankciós listáról ugyanakkor 3 szemét és 1 vállalatot töröltek, köztük Alisher Usmanov és Mihail Friedman milliárdosokat. Kettejük levételét korábban Szlovákia is szorgalmazta. Az egyéni szankciókat eddig általában 1/2 évente kellett meghosszabbítani. Energetikai tűzszünetről és az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszky Donald Trump amerikai elnökkel New Yorkban. Az ukrán elnök közölte, hogy kész bármilyen kölcsönös energetikai tűzszünetre Oroszországgal, ugyanakkor Kijev nem vállalta az orosz olajfinomítók elleni támadások egyoldalú leállítását. Zelenszky továbbra is kész egy 3 oldalú találkozóra Donald Trumppal és Vladimir Putyinnal. A megbeszélésen Ukrajna téli légvédelmének megerősítése és Patriot rakéták ukrajnai gyártása is szóba került. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ közgyűlésen a nemzetközi jog és az ENSZ alapelveinek tiszteletben tartására szólította fel az országokat. Macron szerint a világ egyre inkább az erősebb jogának érvényesülése felé halad. A francia elnök bírálta a gázai övezet humanitárius helyzetét. Oroszországot és Ukrajnát pedig arra kérte, állapodjanak meg a civil és energetikai központok elleni támadások leállításáról. Beszédében a mesterséges intelligencia kockázataira is figyelmeztetett, és egy közösen fejlesztett, nyílt forráskódú európai modell létrehozását szorgalmazta. Amerikai és iráni tisztségviselők tárgyaltak kedden New Yorkban az ENSZ közgyűlésének margóján. Donald Trump amerikai elnök produktívnak nevezte a mintegy 3 órás egyeztetést, és közölte, hogy hamarosan újabb találkozót tartanak. Trump ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy Washington nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni. Az amerikai elnök felszólította a világországait, hogy gazdaságilag szigeteljék el Teheránt, mindaddig, amíg nem mond le nukleáris törekvéseiről és nem változtat politikáján. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy valószínűleg visszaengedi a CNN, az MS Now és a Politico újságíróit a Fehérházba, ha a bíróság a kitiltásuk ellen dönt. Trump a múlt héten vonta vissza 3 médium tudósítóinak akkreditációját, mert szerinte rendszeresen valótlanul számolnak be róla és kormányáról. A médiavállalatok hétfőn pert indítottak, arra hivatkozva, hogy a döntés sérti az amerikai alkotmány sajtószabadságot és tisztességes eljárást garantál. Rendelkezéseit. Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött az északi sarkvidék és az Atlanti-óceán északi térségének biztonságáról. Donald Trump, Mette Frederiksen és Jens Frederik Nielsen New Yorkban írta alá az egyezményt, amely tiszteletben tartja Dánia területi egységét és Grönland önrendelkezési jogát. Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2 nagy katonai támaszpontot épít a szigeten. A megállapodás azt is kizárja, hogy NATO-n kívüli ország tartós katonai jelenlétet alakítson ki Grönlandon.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Egy mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Extraligában, mégpedig a 25. forduló előrehozott rangadóját. A kassaiak 17:30-kor a nagy rivális Szlovant fogadják. Hámori Luca bejutott az elődöntőbe, így már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság női 65 kg-os súlycsoportjában. Az olimpiai 5. helyezett magyar boxoló a svájci Anna Jenny felett aratott pontozásos győzelmet. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők tegnap erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Az Európai Atlétikai Szövetség rekordösszegű 3,5 millió eurós pénzdíjat oszt ki a 2028-as sziléziai szabadtéri Európa-bajnokságon. Az egyéni aranyérmesek 30 ezer eurót kapnak, az ezüst és bronzérmesek jutalma 15 ezer, illetve 10 ezer euró lesz.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az ég, elvétve csapadék is előfordul, 1700 méter felett havazás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Fekete Nyék és Nagyfödémes között útjavítás miatt egy sáv járható. Kassán a Szvoboda Sugár úton a jobb sávot lezárták. Csallóközcsütörtök és Dunahidas között egy szakasz nem járható, kerülni félen át lehet. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Tegnap a múltban barangoltunk, ma visszatérünk a mába, jelenleg hódító slágerekből és slágeresélyes újdonságokból kötünk színes csokrot önöknek. Szép napot, jó szórakozást kívánok! Elsőként Sallai László énekes-gitáros főzenekara a Felső 10.000 legutóbbi 2024-ben megjelent Kicsi Forradalom című stúdiólemezébe hallgatunk bele. Szóla minden, amit eddig tudtál, az ugyanolyan nap és a címadó Kicsi Forradalom. Hölgyeim és uraim, a Felső 10.000 zenél.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Sallai László fő együttese a felső 10 000 zenélt. Laci szerepel még a Galaxisok, a Platon Karatev, a Somersault Boy és a szóló produkciójából kinőtt Captain Average zenekarokban is. Szintén több formációban feltűnik a felső 10 000 dobosa Dorozsmai Gergő. Most a Szalai Annával alkotott Elé Suzi együttese legutóbbi tavalyi Itt a nyár című albumáról forog 3 dal, a Csak egy tánc volt Kéti, a Campus 3000 és a Baba. Tisztelt hallgatóink, az Elé Suzi zenél.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Szalai Anna és Dorozsmai Gergő dúója, az Elé Szuzi zenélt, a Csak egy tánc volt Kéti, a Campus 3000 és a Baba című szerzeményei csendültek fel. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelyben szerdánként napjaink terméséből válogatunk. Sallai László kapcsán említettem már a Platon Karatev zenekart. Játsszuk az Odaér című zeneszámát, a magyar nyelvű felvételeket tartalmazó Napkötöző című nagylemezéről. Velünk lesz még az erdélyi származású Csinszka, a Hibrid, a szintén Erdélyből Gyergyó Szent Miklósról indult Bagosi Brothers Company, az Esőt Horda Szél, a Telehold Együttes, a Toronyházak, Audio Poéta, az Egyre Nagyobb, a Magyar X-Faktor legutóbbi nagy felfedezetje, aki gyökeret is tudott ereszteni a zenei életben, Paulina, a Ragada, valamint a Pavilon és a Bohemian Betyársz, a Nem Tisztult című dallal. Hölgyeim és uraim, folytatódik a zenefolyam, rádiónk hullámhosszain. További kellemes zenehallgatást kívánok!

dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátongva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

0: hiába rendezed önmagad sorba, úgy érsz, hogy soha semmig, elmúlsz majd, mit ha lettél volna. Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad.
1: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a két hely lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

Az elmúlt percekben a Platon Karatev, Csinszka, a Bagosi Brothers Company, a Telehold, Audio Poéta, Paulina, valamint a Pabilon és a Bohemian Betyárs zenélt énekelt. Könnyűzenei összeállításunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból csemegésztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek köztisában. Várom önöket újra, és számítok a figyelmükre még ma is a 4 órai hírek után a beszélgetős Pentatonban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Októbertől 10 centes árrést szabna a kormány az üzemanyag kereskedőknek. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Októbertől legfeljebb 10 centes árrést engedélyezne az üzemanyag kereskedőknek a szlovák kormány, jelentette be Robert Fico miniszterelnök. Szerinte az állami költségvetésnek nincs forrása az üzemanyag jövedéki adójának vagy áfájának csökkentésére. Robert Fico emellett közölte, a kormány a megyékkel és a megyei jogú városokkal tárgyalna arról, hogy 30%-kal csökkentsék a helyközi autóbuszok és a városi tömegközlekedés viteldíjait. Ennek költségeit pedig az állam fedezné. A kabinet közben jóváhagyta a vonatjegyek árának ideiglenes 50%-os csökkentését 30 napra, a döntést pedig havonta felülvizsgálnák. Határozottan kell fellépniük a hatóságoknak és a társadalomnak a szexuális erőszak, valamint a nők és gyermekek emberkereskedelme ellen, jelentette ki Maros Zsilinka főügyész. A közösségi oldalán azután nyilatkozott, hogy ma tartják a szexuális kizsákmányolás és a nők, illetve gyermekek kereskedelme elleni nemzetközi napot. Maros Zsilinka szerint ezek a cselekmények súlyosan sértik az emberi méltóságot és az emberiességet, ezért a hatóságok és az egész társadalom határozott reakciójára van szükség. A legtöbb gabonaféle raktárkészlete több mint 60%-kal csökkent az idei év első felében, tájékoztatott a statisztikai hivatal. A legjelentősebb mértékben a szemes kukorica készletei estek vissza, csaknem 80%-kal. Az olajos magvak közül a napraforgó készlete csökkent a leginkább, több mint 86%-kal, míg enyhe növekedést egyedül a repce esetében regisztráltak, ahol a saját betakarításból származó tartalékok domináltak. Csaknem 50 hepatitis A-s megbetegedést tartanak nyilván Rimaszombatban, két hónappal az első eset megjelenése után. A regionális közegészségügyi hivatal adatai szerint a városban eddig 48 esetet regisztráltak, ezek közül 34 az eredeti, a Dúzsavszká úti lakótelepen kialakult góchoz köthető. Az első megbetegedést július 22-én azonosították. A fertőzés a rimaszombati járás több településén is jelen van, ahol szintén aktív gócokat tartanak nyilván. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket. Ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte ma a brüsszeli testület. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését.
0: Időjárás.
1: Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet, éjszaka helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R1-es gyorsforgalmi úton szered után Nagyszombat felé az útmunkálatoknál jelentősen csökkent a fennakadás, a várakozási idő már csak 5-10 perc. Az R7-esen a Somorja észak csomópontnál Pozsony felé a zajvédő falat javítják, egy sávot lezártak a munkálatok miatt. Radarméri a sebességet Gálszécsen a főúton mindkét irányba. Vezessenek fokozott figyelemmel.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a rádióhallgatókat! 500 évvel ezelőtt, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi csata, amely a magyar történelmi emlékezet egyik meghatározó fordulópontjává vált. A vereség nem csak a magyar királyság politikai viszonyait rendezte át gyökeresen, hanem számos város sorsát is új irányba terelte, köztük Pozsonyét. A nyugaton a helyzet mai adásában arról lesz szó, hogyan változtatta meg a Mohácsi csatavesztés az addig is jelentős, ám egészen más szerepet betöltő város életét. Hogyan alakította át Pozsony lakosságának összetételét az oszmán terjeszkedés elől ideérkező menekülők sokasága, milyen országos intézmények telepedtek meg itt, milyen építkezések és átalakítások kezdődtek, és hogyan vált Pozsony néhány évtized leforgása alatt a Magyar Királyság egyik legfontosabb politikai és közigazgatási központjává. Történelmi barangolásunk úti kalauza Korpás Árpád idegenvezető és történész, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke volt, akit arról is kérdeztem, hogyan jelenik meg Mohács a szlovák történelmi emlékezetben. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánok. Rádiózzanak velünk!

0: Vendégem Korpás Árpád, idegenvezető és történész, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke, akivel előbb Pozsonyhoz fűződő kapcsolatáról, majd arról beszélgetünk, hogy hogyan változtatta meg a város sorsát az 1526-os mohácsi vereség. Szervusz Árpád, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük egy egészen friss élménnyel. Nyáron sikeresen befejezted a doktori tanulmányaidat. Mit éreztél, amikor túl voltál a védésen, egyszer csak lezárult ez a több éves munka?
1: Megkönnyebbülést éreztem mindenképpen, hiszen az igazat megvalva elhúzódtak ezek a tanulmányok, és ebben talán annak is szerepe volt, hogy a doktoranduszi éveim idején filmeket is forgattunk, a Felföldi Tájoló honismereti sorozat epizódjai sorozatban készültek. Örültem annak, amikor hát lezárult ez a korszak. Mindamellett magát a kutatási részét élveztem is, hiszen hát Pozsonnyal tudtam foglalkozni az alatt az idő alatt is azzal, hogy a két világháború közti tankönyvekben miként jelenik meg a város.
0: Mi vonzott ebben a témában, és mi lepett meg a leginkább a kutatás során?
1: Részben ez adódott abból, ami a tevékenységem, tehát, hogy a város múltjával foglalkozom, hát részben mondhatni helytörténészként is, de elsősorban népszerűsítő jelleggel idegenvezetőként. Nagyon fontos például az idegenvezetői tevékenység során is, hogy milyen narratívát mutat be a várossal kapcsolatban a sétavezetője, tehát, hogy milyen elbeszélést sző a város múltjából, nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani a tényeket, nemzetiségi alapon, érdeklődés mentén, tematika mentén, úgyhogy mindig is érdekelt ez a narratíva kérdés, és hat kiszemelt témakör mentén tekintettem át azt, hogy az 1918 és 38-45 közti magyarországi és ugyanezen időszak csehszlovákiai tankönyvei hogyan mutatják be Pozsonyt, mint egykori magyar fővárost, kormányzati székhelyt, országgyűlési helyszínt, koronázó várost, illetve hát egy olyan várost, amely a több nemzetiségű jellegéből adódóan részben hát szláv múlttal is rendelkező város, és a szlovákság, illetve az egykori Csehszlovákia szempontjából is fontos volt.
0: Azért is érdekes mindez, mert Pozsony ma már szinte a főhadiszállásod, miközben te ugye ipolyságon nőttél fel. Egy korábbi interjúban azt mondtad, hogy az irodalom, a történelem és a honismeret már otthon is része volt az életednek, többek között édesapádnak, Korpás Pálnak köszönhetően, aki ugye magyar-szlovák szakos tanár volt. Mondhatjuk azt, hogy ő indított el a múlt iránti érdeklődés felé?
1: Édesapámnak egészen biztosan komoly szerepe volt ebben, de természetesen én azért a mindenkori magyar tanáraimat, a mindenkori történelem tanáraimat, egyáltalán az oktatóimat, meg a nevelő környezetemet is megemlíteném, hiszen Ipolysághoz is, de az ahhoz közeli Szászthoz is szoros szálak fűztek és fűznek. Hontvár megye déli része ez, és hát az egykori megyeszékhely Ipolyság, ahol bármennyire is kisebb város ma már ez, egy nagyjából valamivel több mint 7000 lakosú határvárosról van szó, egykor főként a dualizmus idejében egy erőteljes fellendülési szakasza volt, és aféle regionális központnak számított, tehát ott megvannak a történelmi épületek, a vármegyeháza, a zsinagógák, és sorolhatnám a templomok, amelyek nyilván mint környezetem hatottak rám, meg hát természetesen az is, hogy a közelben van Drégelyvára, a közelben vannak a bányavárosok, ezek közül is a legközelebbi Selmecbánya, ahová viszonylag gyakran eljutottam, viszonylag közel van Budapest, tehát jártam ezekre a helyekre, és talán az olvasmányélmények hatására is, például az egri csillagok hatására, csata jeleneteket képzeltem bizonyos helyekre a határban, filmrendező is akartam egy időben lenni, és hasonlók, megmozgatta a fantáziámat, és hát ez szépen fokozatosan ahhoz vezetett, hogy történelem magyar szakon végeztem. Egy ilyen nagyon erőteljes lökést ebben természetesen, mivel hogy ők hatottak rám az érettségi előtt közvetlenül, adott a néhai magyar tanárom Vasottó, és Tóth Tibor történelemtanár, de természetesen másokat is sorolhatnék, itt sokat köszönhetek ezen a téren.
0: Azt is mondtad egyszer, hogy az egyetemi éveid alatt, így fogalmaztál, Pozsonyra eszméltél, és hogy ebben nagy szerepe volt Hushegyi Gábor művészet történeti előadásainak és városi sétáinak. Mit mutatott meg neked abból a városból, amit addig nem láttál, mennyiben változott meg általa az, ahogyan Pozsonyra tekintettél?
1: Hát amikor egy vidéki ipolymenti fiú ugyan nem teljesen előzmények nélkül, de felkerül Pozsonyba és rácsodálkozik sok minden újra, akkor nem feltétlenül a különféle stílus rétegekkel, az építéstörténettel, a város históriájával és egyebekkel kezd foglalkozni, hanem a tanulmányai meg a napi teendők uralják a hétköznapjait. Hushegyi Gábor tanár úr, de egyébként az egyetemi klubunk által előadni meghívott néhai Turcell Lajos tanár úr is, meg mások is, Vadkerti Katalin történész is, akik jöttek előadni a meghívásunkra, úgy ráeszméltettek bennünket, ráfigyeltettek bennünket arra, hogy ebben a városban is milyen rétegek vannak, milyen stílusjegyek figyelhetők, meg melyek a legfontosabb épületek. Én úgy gondolom, hogy nem csak rám hatott, hanem úgy általában a társaimra is, és hát persze, hogy mondjam, lelki alkattól, érdeklődéstől függően aztán ki jobban, ki kevésbé vitte ezt tovább, aki tovább vitte, az például Mánya Ágnes, Benyószkiné Mánya Ágnes, aki hát koma asszonyom is, és szintén magyar történelem szakon végzett, és Pozsonnyal kapcsolatos helytörténeti kutatásokat jegyez meg, könyveket is, úgyhogy nem csak rám hatottak Hushegyi tanár úrnak ezek az előadásai, hanem valószínűleg másokra is. Nagyon fontos volt, hogy nem csak tantermi előadások voltak ezek, hanem kimozdultunk a városba. Tehát az, hogy a várost a városban kell megismerni, az az alapelv, az éppen Hushegyi tanár úrnak köszönhetően erősödött talán meg bennem.
0: Bő másfél évtizedet töltöttél újságíróként is, többek között itt a Pátria Rádióban és az Újszóban. Mesélted, hogy riporterként olyan helyekre is bejuthattál, palotákba, hivatalokba, ahol vagy amelyek egyébként nem, vagy csak ritkán nyílnak meg az ember előtt. Mennyiben segített az újságírás abban, hogy egyre mélyebben megismert Pozsonyt?
1: Hát mindenképpen ezekbe az épületekbe egyfajta belépőjegyet biztosított az, hogy újságíróként, tudósítóként tevékenykedtem előbb a Pátria elődjének számító magyar adásnál, és aztán az Újszó napilapban. De ezen kívül is én éppen a munkám jellegéből adódóan, hogy gyakran tartottam a szerkesztőségből gyalogosan különféle történelmi épületek, sajtóértekezletek helyszínei felé, a felé vonzotta a tekintetemet, ahová ritkában néz az ember, az épületek homlokzata felé, a templomtornyok felé, az apró részletek felé. Nyilván odafigyelt az ember a napi tevékenységére, a tudósítói munkájára is, de hát természetesen értő, vagy elemző, vagy elemzésre hajlamos emberként azért megpróbálta ezeket a részleteket is felfedezni, és ezek úgy beszippantottak, tehát raktam a mozaik darabokat szépen egymás mellé, és igyekeztem ezekből valamiféle képet alkotni, előbb magamnak, aztán másoknak is.
0: Ma már idegenvezetőként és a pozsonyi kifli alelnökeként tulajdonképpen a munkád része, hogy ezeket a történeti rétegeket másoknak is megmutasd. Mond, mi hajt benneteket a társulásnál? Milyen Pozsonyt szeretnétek megmutatni annak, aki talán csak a várat, a dómot, vagy éppen a történelmi belvárost ismeri?
1: Mindenek előtt talán arról szólnék, hogy a város történetében és a magyar pozsonyi narratíva történetében nem először szerintem. Olyanok próbálnak egyfajta új lendületet adni a hagyományápoláshoz, akik maguk nem pozsonyi származásúak, minden tiszteletem természetesen azoké, akik több évszázadra vagy évtizedre, több nemzedékre visszamenően pozsonyiak, hiszen ők is ugyanezt teszik, de talán valahogy kívülről érkezve jobban érzi a szükségét az ember annak, hogy ezeket az értékeket bemutassa. és hát Ortvai Tivadart a 19.-20. század fordulójának egyik legjelesebb pozsonyi helytörténészét említhetném ezzel kapcsolatban, aki maga sem volt pozsonyi származású. Ilyen emberek gyűltek össze részben, a sok-sok pozsonyi mellett természetesen, újra hangsúlyozom, a pozsonyi kifliben, és maguk is rácsodálkozva egy-egy értékre, hagyatékra, stb. Ezt próbálják egyben közkincsé is tenni, tehát együtt van ez a mozdulat, a ráfigyelés és a közkincsé tétel. Úgyhogy ez talán, hogy népszerűsíteni, bemutatni mindezt, mindenképpen ott van a háttérben. Most a kép adatbázisunkat is említhetem az utóbbi albumszerű kiadványokat, amelyekben régi pozsonyi családokat mutat be a pozsonyi kifli. Ifjapap Sándor vezénylete mellett születtek meg ezek a kötetek sokak munkájának köszönhetően, és a fényírók, az egykori pozsonyi fényképészek remekeiből is most egy újabb kötet lát napvilágot, tehát ez munkálott. Ugyanúgy az írott hagyományát örökítés, tehát a cikkek formájában a honlapunkon megjelenő várostörténeti írások is ugyanebbe a sorba illeszthetők. Talán valami hiátust érzünk, vagy érezhettünk, hiszen itt sokan foglalkoztak ezzel, és mindenki előtt természetesen le a kalappal, de hogy ilyen szervezett formában, intézményt is talán helyettesítve, egy civil szervezetet felkarolt a 16 évvel ezelőtt, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos.

0: Vendégem továbbra is Korpás Árpád, idegenvezető és történész, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke. A Pozsonya Mohácsi csata után címmel tartottál a hétvégén tematikus városnéző sétát a Pozsonyi Kifli szervezésében. Mi most kezdjük a téma boncolgatását azzal, hogy milyen volt Pozsony a csatavesztés előtt. Mekkora város volt, kik lakták, és milyen szerepet töltött be a Magyar Királyság életében?
1: Nyugat-Magyarország egy nagyon jelentős határszéli kereskedő városa volt, közvetlenül a Mohácsot megelőző évtizedekben rövidebb ideig ugyan, de hát egészen biztosan komoly kisugárzással egyben egyetemi város is Mátyás király idején, és itt az Akadémia vagy Universitas Istropolitanára gondolok, amely 1465-ös alapítással 67-től valószínűleg Mátyás haláláig működött, és hát egy olyan város volt, amely nagyon jól körülhatárolható volt akkor már, főként annak köszönhetően, ami elengedhetetlen tartozéka volt egy komoly középkori, koraújkori városnak, hogy falak vették körül. Tehát a falakon belüli nagyjából 5 négyzetkilométerre volt az, ami a város szüzséjét, lényegét adta már akkor is. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna külvárosai északról, például Szent Mihály, nyugatról a vár felől a város és a vár közti részen Szent Miklós, kicsit keletebbre a Csalló Közmátyusföld felé Szent Lőrinc, illetve hát a Duna és a déli városfal között az úgynevezett Új Stift, vagy Új Telep, Neustift németes nevén, amelyek jelezték azt, hogy milyen potenciál van ebben a városban, hogy a falakon kívül is megtelepednek az emberek, és hogyha nem jön semmi a történelemben, ami megakasztja, akkor növekedni fog. Hát a Mohácsi csata miközben az ország nagy részét megakasztotta, szétzilálta, belső népesség mozgást, gazdasági összeomlást és egyebeket idézett elő sok-sok régióban. Az Pozsonynak ugyan időlegesen szintén

0: elég, ha arra gondolunk, hogy maga Mária királyné is, az elhúnyt elesett uralkodó özvegye, a maga udvartartásával, a budai királyi vár kincseivel együtt menekülés szeptember 3-ára tulajdonképpen a menetével együtt eléri a várost, és hát hosszabb időre itt rendezi be az udvarát Mária királyné. Innen veszi fel Hainburg beiktatásával, a közeli osztrák kisváros beiktatásával, a kapcsolatot fivérével is, azzal a Habsburg Ferdinánddal, akit aztán a hozzáhű közelálló magyar rendek, éppen Mária királyné ügyes diplomáciájának köszönhetően is megválasztanak az egyik királynak, mert ugye van egy ellenkirály ebben az időszakban már, Szapolyai János erdélyi vajda, a pozsonyi országgyűlés, amelyet 1526 végére hívnak össze, azonban a Habsburg párti városban, a Habsburg párti főrendeknek, rendeknek köszönhetően éppen Habsburg Ferdinándot választja meg, az országgyűlés a mai ferences templomban részben, és hát főként az ahhoz csatlakozó kolostorban zajlik. Úgyhogy talán ez a legfontosabb, és ezt, hogyha az időben próbáljuk leképezni, ez gyakorlatilag a szeptember elejé megjelenésétől az özvegynek néhány hónapon belül végbe megy, hiszen december derekán Ferdinándot már magyar királlyá választják, igaz, nem itt koronázzák, hanem még Székesfehérvárt.
1: Hogyan fogadhatták a helyiek Ferdinánd megválasztásának a hírét?
0: Igazából az nehezen kitapintható, hogy a korabeli egyszerűbb polgári réteg erre hogyan reagált. Feltételezhetően alapvetően Habsburg párti volt, meg valószínűleg szó legnemesebb értelmében opportunista, tehát az adott helyi hatalomnak alá rendelte magát. Ezt mindenképpen szerintem elősegítette az, ami egyébként a Habsburg pártiságot a következő évszázadokban is, hiszen ez az uralkodó család maradt Magyarország élén uralkodóként évszázadokon keresztül, mégpedig az, hogy német ajkúak voltak. A többség a városnak hát a német etnikum különböző csoportjaihoz sorolható, nem elhanyagolható része, nyilván akkor is osztrák területekről, osztrák tartományokból származott, tehát ott alapvetően több generációsan megvolt ez a kötődés, de az egyéb más németek lakta területekről érkezők is a Habsburg oldalra álltak. Nincs igazából azzal kapcsolatban valamilyen markáns forrás, hogy ez a bárki is szembe helyezkedett volna. Nagyon érdekes, jut eszembe ezzel kapcsolatban annak a Várdai Pál esztergomi érseknek az esete, akit ugye közvetlenül a mohácsi események után, illetve aztán Buda elfoglalása 1541-es török megszállása után az események, Esztergom oszmán kézre kerülése arra kényszerít, hogy szintén elhagyja Esztergomot, tehát őnek is új székhelyt kell keresnie, és ő kezdetben szapolyai párti a történeti írás szerint, ám de azáltal, hogy Pozsonyban alakítja ki ideiglenesen még a nagyszombati érseki letelepedés székhelyválasztás előtt a maga központját, Várdai Pál kénytelen szintén átállni a Habsburgok oldalára az 1549-ben bekövetkezett halála előtti években, mindenképpen ilyennek számít.
1: Említetted, hogy a mohácsi csata vesztés után egy komoly exodus indult el Pozsony irányába. Kik érkeztek Pozsonyba az oszmánok elől menekülve, mekkora tömegről beszélhetünk, és arról mit tudunk, hogy ez milyen hatással volt a város mindennapi életére és a későbbi fejlődésére?
0: Említettem, hogy Pozsonyt akkorra már egy középkori, tulajdonképpen a 14. századra kialakított falrendszer ölelte körül. Igaz ugyan, hogy aztán később még éppen a török veszély miatt a 16. században egy külső falgyűrűt is kapott a város. Ugye, hogyha a Dón közelében megnézi az ember eznek a falrendszernek a maradványait, akkor a belső vaskosabb fal, a régebbi, a 14. századra elkészült 8-10 méter magas, 2-2,5 méter széles fal, és ez elé került aztán a török időkben. Meg a város fővárosi presztízse miatt is tegyük hozzá egy külső fal, de ha ezekre a falakra gondolunk, és arra, hogy viszonylag szűkös volt a tér, 5 négyzetkilométer egy város esetében nem olyan nagy, bár a maga nemében azért Nagyszombattal együtt a nagyobb közép-kelet-európai

0: városok közé tartozott ennek köszönhetően Pozsony. Mégis az, hogy hirtelen sokan érkeztek, az nagy feszültséget keltett, hiszen ezen az 5 négyzetkilométeren belül vannak olyan feltételezések, hogy rövidebb időre igaz, de 6000-en zsúfolódtak össze. Tehát ez egy hatalmas tömeg. Ezt nyilván kezelni kellett. Nehezítette a helyzetet az, hogy közvetlenül Mohács után, 3 évvel azt követően, amikor a török Bécs ostromára készült és átvonult itt Pozsony térségén is, a helyiek attól tartottak, hogy ezt a Dunaparti várost is meg fogja ostromolni, ezért gyakorlatilag a hadvezetés utasítására a falakon kívüli külvárosok javarészét felszámolták, lebontották, nehogy oda az ellenség befészkelhesse magát. Tehát egy olyan helyzet állt elő, hogy még a falakon kívüli külvárosokat sem lehetett ingatlan szempontból figyelembe venni, segítségül hívni. Ez még nagyobb nyomást helyezett a falakon belüli életre, viszont oda vezetett idővel, nyilván ez a 16. század második fele, 17. század eleje, amikor az addig javarészt egy, maximum kétszintes házak elkezdtek magasabbra nőni a hozzáépítéseknek köszönhetően, és az újabb építésűek meg már eleve magasabbak voltak. Persze azzal, hogy korábban is voltak azért több szintes épületek, úgynevezett donzsonok, lakótornyok már a 13. századtól a városban. De volt egy ilyen nyomás mindenképpen, és hát aztán persze, amikor már a 17. századra többé-kevésbé konszolidálódott a helyzet, amikor már rendszeressé vált az, hogy országgyűléseket tartanak a városban, amikor helyet kellett keresni a különféle hivataloknak, az országbíró hivatalától kezdve a kamarán keresztül a kancellárián át, folytathatnám a sort, a sóhivatalig akár, akkor már a falakon kívül is ezek apparátusának építettek. Nagyon érdekes ezzel az időszakkal kapcsolatban az, ami a vár körül kialakult, hiszen ott nemesi, a várban a megyét, de főként az uralkodót szolgáló elitnek a várhoz közeli lakóhelyet kellett biztosítani, tehát összesen több mint 40 nemesi kúria épült meg, ezek közül csak néhány maradt meg mára. Tehát a falakon belül is, kívül is ez egy nagyon, nagyon komoly nyomás volt, de Pozsony állta a sarat ilyen szempontból, és annak köszönhetően, hogy a Kiskárpátok ugyan nyugatról határolta a várost eléggé markánsan, és hogy ott ahhoz a részhez akkor nem is nagyon akartak nyúlni, mert a pozsonyi borvidék az felértékelődött, és ott voltak a szőlőültetvények, amiből nagyon sok hojriger, hát kapás polgár élt a városban, inkább kelet felé kezdett terjeszkedni a város. Ez viszont azt hozta Mohács után, hogy a mai Duna utca környékén, annak végén, keleti végén épült Dunatoronytól, a Dunautúrtortól egy 5 kapuból álló külső védsáncot is nagyon komolyan fejlesztettek ebben az időszakban. Ennek a kapui voltak az egykori Ispotály utcában, tehát a mai Kórház utcában, aztán följebb a Széplak utcában, az Obchodnán, ugye szlovákul, a Szárazvámon, a Kecske kapunál, tehát egy külső gyűrűt is biztosítottak túl a városfalakon és a várfalain.
1: Ugye közben országos hivatalok is Pozsonyba kerülnek. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Milyen intézmények telepedtek meg? Hogyan vált Pozsony néhány év alatt a Magyar Királyság egyik legfontosabb politikai és közigazgatási központjává?
0: Nagyon nehezen vált azzá, hiszen ezeknek az említett hivataloknak az elhelyezése adhok jelleggel történt, tehát sok rögtönzéssel, provizorikus módon született megoldásoknak köszönhetően sikerült például az országgyűlésnek is helyet biztosítani a városban. Ha valaki ma a Lőrinckapu utcában sétál, a Laurinská utcában, ugye szlovák nevén, és felfigyel arra az 1920-as években emelt rondokupista pénzintézetre, amelyet Zemská bankaként, országos bankként jegyeztek annak idején, akkor nehéz ugyan, de jó, ha oda képzeli azt, hogy ott volt az Altes Landhaus, azaz a régi országháza, Mohács utáni első országgyűlési helyszín, ami polgárházak átalakításával jött létre. Tehát nem külön erre a célra emelt épületről volt szó. És ez a rögtönzés gyakorlatilag abból adódóan, hogy mindenki azért tudat alatt, vagy nagyon tudatosan, ugye a Habsburgok inkább tudatosan arra törekedett, hogy Pozsonyban tartsa a fővárosi jogköröket. Mindenki egyfajta provizóriumra rendezkedett be, és mindig valamilyen pótlólagos megoldás született, tehát például a Magyar Királyi Kamara 18. század közepén emelt barokk épületében helyezték el a 19. század első felének alsóházi tanácskozásait. Nem volt külön erre a célra emelt palota. És ez már Mohács után is így volt. Azzal együtt így volt, hogy néha szépítünk mi ebben a magyar történelemben, éppen a doktori munkámban ez azért előjön, hogy a két világháború közti magyarországi tankönyvek is nagyon részletesen ecsetelik azt, hogy Pozsony csak egy maradék magyar királyságnak volt a fővárosa, ahonnan a Habsburgok, az egyébként sem ott élő Habsburgok, hanem Bécsben, sőt, még nyugatabbra székelő Habsburgok csak egy nagyon korlátozott terület felett rendelkezhettek, és nem volt érdekük sem az, hogy ezeket a hivatalokat igazából Pozsonyban működtessék. Az első adandó alkalommal, hát főként a 17. századtól, még inkább aztán a szatmári béke időszakától, ezeket a hivatalokat inkább Bécsben működtették. Voltak időszakok, amikor azért Pozsonyban is, 1723 azért hozott ebben egy változást, amikor a helytartó tanácsot létrehozták, és az Pozsonyban működött, az a zöld homlokzatú széles kincstári barokk jegyében emelt palota a főtéren, amit gondolom sokan ismernek, az volt a helytartó tanács palotája, de egyébként ez egy visszás időszak volt, amikor főváros volt Pozsony. Névlegesen oda kötődtek is a hatáskörök, de mégis ezeket a hivatalokat valójában Bécsben vagy Bécsből irányították.
1: Nem tudom, az mennyire függ össze a következő kérdésemmel, de ugye az oszmán veszély egy idő után enyhült, a török uralom is véget ért Magyarország nagy részén, Pozsony mégis közel 2,5 évszázadon át megőrizte ezt a fővárosi státuszát, hogy ez minek volt köszönhető?
0: Nem akarom természetesen a történelem szemléletet a végletekig leegyszerűsíteni, bár az idegenvezetőknek van ilyen leegyszerűsítő beszédmódja, de hát mindenképpen szerepet játszott az, hogy Pozsonytól 60 kilométerre van Bécs, sőt, így mondom, Bécstől 60 kilométerre van Pozsony, hogy a hierarchiát is jelezzük, és a Habsburg-Lotaringiai ház uralkodóinak, akik egyben magyar királyok is voltak, tökéletesen megfelelt az, hogy egy nyugat-magyarországi zömmel németek lakta, könnyen elérhető, könnyen ellenőrizhető városból, egy lojális városból irányítsák például a helytartón keresztül, Mária Terézia esetében a Vején, Szászteseni Alberten keresztül a korabeli Magyarországot, ha például a 18. századra gondolunk. Úgyhogy ez egészen biztosan szerepet játszott abban, hogy egészen a 18. század végéig, javarészt II. József koráig, de ha mondjuk a rendi országgyűlésekre gondolunk, egészen 1848-ig ezeket a hivatalokat Pozsonyban tartották. Ez az egyik ok, de van egy budapesti, pest-budai, hogy pontosabb legyek, ok is, az, hogy az 1686-ban a török iga alól felszabaduló Buda, és az akkor még, hogy mondjam, csak csírájában fejlődő Pest infrastruktúráját tekintve nem is volt erre alkalmas hosszú időn keresztül. A 19. század első fele az, amikor Pest-Buda javára kezd billenni a mérleg. Abban az időszakban, a 19. század első felében lépi át Pest-Buda összesített lélekszáma a 100 000-es határt, és hát aztán gyakorlatilag néhány évtizeden belül megsokszorozódik a lakosságszám, terjeszkedik a város, de kezdetben jó egy évszázadon keresztül Pest-Buda nem annyira alkalmas arra, hogy ezeket a szerepköröket átvegye. Később igen, de akkor még nem. Tehát ez is szerepet játszik.
1: Visszatérve Pozsonyhoz, beszélgessünk még röviden arról, hogy hogyan változik meg Mohács után Pozsony városa, milyen építkezések, milyen átalakítások zajlanak, és ezzel összefüggésben mondjuk melyik az a 3-4 mai pozsonyi helyszín, amelyen keresztül a legjobban meg lehet ragadni ezt a Mohács utáni átalakulást?
0: bár annyira kitapinthatóan, láthatóan nincs már jelen Pozsony életében a városi erődrendszer, az egyik ilyen infrastrukturális fejlesztés éppen a városfalakkal és az azt sűrűn tarkító bástyákkal függ össze. Én a minap tartott sétámon is kiemeltem például a Cipész bástyát és a Pék bástyát, amelyek a déli dunai oldalról védték ezt a többszögű fallal körülvett Pozsonyt, és ezeket bár már korábban megvoltak, luxemburgi Zsigmond idejétől például a Pék bástyát emlegették, illetve az ő halálát követő időszakban inkább, de bizony a 16. század derekán második felében ezeket nagyon komolyan megerősítették. Gondoljunk vele, onnan a Csallóköz Mátyósföld felől különösen sebezhető volt a város, nem csak a terepviszonyok miatt, hanem azért is, mert a török tulajdonképpen ott közelítette meg a leginkább, elég, hogyha az érsekúrvári eljáletre gondolunk, a Dunántúli megszállt területekre, stb. A Duna közelségére gondolunk, ezért ott azt nagyon komolyan meg kellett erősíteni. Tegyük hozzá, ma már ez is nehezen elképzelhető, hogy az akkor egy vízjárta terület volt, tehát ott volt a Dunának egy olyan mellékága, amit malomligeti vagy érsekújvári ágként ismertek a hajdanán, és hát ma már nincs meg, a Grösszling utca és környéke van a helyén. Tehát ezt a pontot, az általam már korábban említett külső sáncrendszert, védrendszert, annak a kapuit erősítették, és ezek mellett talán másodikként, harmadikként a várat kell mindenképpen megemlítenünk, amelyet több szakaszban a 16.-17. században a pálfiak, mint örökös pozsonyi főispánok, a Habsburgok utasítására, hiszen egy királyi várról volt szó, fokozatosan, folyamatosan erősítettek, bővítettek. Az első az úgynevezett Ferdinánd féle átépítés, de ezt a még alapvetően reneszánsz formanyelvű építkezést aztán barokk bővítések is követték, és volt egy olyan elképzelés, és ez nagyon érdekes és ritkán előforduló érvelés, hogy beillesszék Pozsonyt egy olyan nem szabályos félkörbe, amely Kőszegtől, egy Győrön keresztül Érsekújvárt, Komáromot, Érsekújvárt érintve, Pozsonyt is magába foglalva egészen Brünnig ért a Morva fővárosig, és ennek az egésznek, mivel hogy nyíltabb terep felől a török nyomás innen érezhetőbb volt, még Brünn esetében is, hiszen oda is betört a török, éppen ezt akarták ilyen félkörívként a császárváros köré, Bécs köré vonni, hát az elsődleges érdek az volt, hogy Bécs megmaradjon.
1: Szóval a pozsonyi lakosok számára ott volt egyik oldalon az, hogy a városuk az kivirágzott, új funkciókkal, új intézményekkel, új épületekkel gazdagodott, másfelől folyamatosan ott élt azért az oszmán előre törésnek a veszélye, szóval ennek az árnyékában éltek.
0: És elnézést, hogy így közbeszólok, de talán, hogy mondjam, kézzelfogható közelségbe is került ez a veszély Tököli Imre felkelése idején, hiszen ő a török kell szövetkezve egészen a pozsonyi külvárosokig, a kiskárpátoki részig, illetve a keleti észak-keleti részig jutott, ott dúlta is a város határát, tehát akkor igaz nem közvetlenül az oszmán, de annak a szövetségese nagyon közel került Pozsonyhoz. Úgyhogy a korábbi megelőző időszakok védekezési fejlesztéseinek azért volt komolyan szerepe.
1: Még az nagyon érdekelne, hogy hogyan nézhettek ki az egykori koronázások. Pozsonyban mostanában évről évre rendeznek koronázó ünnepségeket. Ezek mennyire hasonlítanak szerinted arra, ami valóban megtörtént? És mit jelentett ez a város életében egyáltalán egy ilyen koronázás?
0: Mindenképpen az országgyűlésekhez hasonlóan szintén egy nagy boomot jelentett. Nyomást és fellendülést is egyszerre. Nyomást olyan értelemben, hogy a császár királykoronázási szertartásért felelős illetékesei megszállták tulajdonképpen a várost, és felmérették a városi tanáccsal is, de hát egyébként maguk is a tapasztalataik alapján azt, hogy milyen ingatlan állomány áll rendelkezésre, ebből egy koronázási ünnepségen megjelenő több száz vendég érdeklődő számára mi biztosítható. Ugyanígy volt aztán ez az országgyűlések idején is, amelyek éppen Mohács után váltak rendszeressé Pozsonyban, ahogy ő követi lakásokat kellett biztosítani, és egyet nagyon fontos, itt tudatos hasonlítani, hogy a Mohács utáni időszak az, amikor megszűnik ugyan az, hogy a vármegyék szinte testületileg egy-egy vármegye nemessége képviselteti magát az országgyűléseken, mert a hódoltsági területek felől vagy azokon áthaladva nehéz volt ebben az időszakban Pozsonyban az országgyűlésekre eljutni. Ekkor vezetik be azt, hogy a vármegyét csak néhány követ képviseli, tehát van egy közvetettség a képviseletben, de így is hatalmas tömeg. Ha az egész történelmi Magyarország követi állományát ide képzeljük Pozsonyba, meg azt, akik kíséretként jönnek, akik kereskedőként Bécsből megérkeznek, ugye akkor készleteznek nagyon komolyan a pozsonyi gild tagjai is, a különféle iparosok megjelennek. Ez mindenképpen egy nagy nyomást jelentett, de egyben, ugye, hogyha például ezekre a kereskedőkre gondolunk, egy nagy fellendülést is. Megszállták a várost, Sasandor ír erről nagyon szépen a koronázó városról szóló könyvében, megszállták a kalapos mesterek például, hiszen a követeknek méltó öltözetben kellett megjelenniük, és egy kalapot is készítettek maguknak, de lehetne még a példákat sorolni. Tehát ez egy ilyen kettős dolog volt. Sok volt a panasz, például, és most itt már az országgyűlésekre gondolok inkább, azzal kapcsolatban, hogy a jó pozsonyi polgárok éppen az országgyűlés idején adhatnák ki jó pénzért az ingatlanukat, mind a mellett pedig hát ingyen kellett bebútorozatlan szobát, legalább egy szobát a követek számára biztosítaniuk, tehát ebből azért nagyon komoly feszültségek is voltak. Egy-egy országgyűlés esetében volt, hogy ilyen 4-5 ezer emberrel megnőtt az itt élőknek, az átmenetileg itt élőknek a száma.

0: Vendégem továbbra is Korpás Árpád, idegenvezető és történész, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke. Ugye a magyar történelmi emlékezetben Mohács szinte önálló fogalommá vált, elég azt mondanunk, hogy több is veszett Mohácsnál, mindenki érti, hogy mire gondolunk, de hogyan jelenik meg ugyanez az esemény, például a szlovák történelmi emlékezetben, ott is hasonló súlyú történelmi cezúrának számít?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Más kérdés az, hogy ezt a szlovák történettudomány egyes időszakaiban, korábbi korszakaiban mennyire tudatosították, mennyire prezentálták így. Én meglepetten és jóleső érzéssel figyeltem azt az évforduló előtt, alatt, hogy például, hát most nem fogom egy közszolgálati rádióban nevesíteni, az egyetlen komolyabb történelem népszerűsítő havilap külön számot szentelt ennek, hogy vidéki, kisvárosi múzeumok, meg nagyobb megyeszékhelyeken működő múzeumok is, mint például a Nagyszombati Nyugat-Szlovákiai Múzeum, különféle rendezvényeket készített elő, és ezek egy része már lezajlott, egy része még előttünk van. Itt most gyorsan becsempészek a Szentszivárosi Múzeummal kapcsolatos információt. Novemberben ott is lesz egy szeminárium magyar és szlovák neves történészek bevonásával Mohács 500 címen. Minden kedves érdeklődőt várunk oda is. És nagyon sok ilyen van. Tehát ha arra gondolok, hogy még könyvek is jelentek meg az évforduló kapcsán, tanulmánykötetek, regény is jelent meg, nem volt még szerencsém olvasni, akkor én azt gondolom, hogy van egy ráfigyelés, hiszen ugyan közvetlenül lehet, hogy nem érintette ezeket a felső magyarországi vármegyéket a török. Vannak olyan feljegyzések, hogy eperjesen azzal szórakoztatták magukat, azzal ugratták egymást a polgárok, hogy az egyik beöltözött töröknek és hirtelen előugorva megijesztette a másikat, miközben ez véres valóság volt ugye a hódoltsági területen. Miközben tehát közvetlenül nem érintette ezeket a vidékeket, az életükre hatott. Gondoljunk arra, hogy a bányavidék az úgynevezett alsó, meg felső magyarországi bányavárosok kincsét azt a török nagyon szerette volna megszerezni. Gondoljunk arra, hogy Selmecbányát is próbálta ostromolni, igaz, a ma Kálvária hegyként ismert Scharfenbergen túl nem jutott, hiszen Selmecet is fal vette körül. És a bányavárosok arra is kényszerültek, hogy gyakorlatilag heti, havi rendszerességgel egyeztessék a hadi fejlesztéseiket, és hogy egy riasztási rendszert alakítsanak ki a vár láncolatoknak köszönhetően, nappalonta füsttel, éjjel, tűzzel jelezve, futárokat menesztve az egyik veszélyeztetett helyről az északabbra lévő felé. Tehát mindenképpen hatott, és ezeknek a városoknak a történetében is benne van. Mi most a felföldi tájoló sorozatunk keretében például Libedbányáról, Lubietová forgattunk filmet, ez a Beszterce bányától északkeletre van a Garam völgyében. Tehát egészen messze a hódoltsági területtől, és bizony oda is betört a török. Annak a történetében is ott van, még a mondák szintjén is, hogy mit jelentett ez a török veszély. Úgyhogy teljesen természetes az, hogy a szlovákok is odafigyeljenek erre. Horribile dictu, még a morvák is. Hiszen említettem, hogy még Brünt is veszélyeztette egy időben a török. Az 1663-as nagy hadjárata az azt jelentette, hogy Nagyszombat megúszta itt a vidékünkön, Pozsony megúszta, hiszen olyan védművei voltak, de nem úszták meg a közbeeső szabad királyi városok, Szentgyörgy, Bazin és Modor, amelyeket a 17. században a szőlőművelésnek, a bornak köszönhetően tettek úgyisten igazából szabad királyi várossá, és hát ezek a városok csak immelámmal építettek maguknak falakat, amelyek nem jelentettek akadályt a töröknek.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy Mohács nem egyszerűen magyar történelem, hanem a mai Szlovákia területének történetét is alapvetően meghatározó esemény, illetve talán Pozsony kapcsolatában is furcsa volna élesen nemzeti történetekre szétszedni ezt az eseményt, egyáltalán a város múltját.
1: Olyannyira a mondjuk így, hogy szlovák történelem része is Mohács, és ezt a történész szakma nagyon komolyan jelzi is, hogy a nagy történelmi szintézisekben, a Dejiny Slovenska sorozatnak a köteteiben is korszakhatár. a pred Moháčom a po Moháči, tehát a Moháč előtt és Moháč után, az, hogy mondjam, egy élő fordulata szlovák történészi megközelítésmódban is. Igaz ugyan, hogy nem lehet nagyon mereven csak 1526-hoz kötni. Hát már azt sem lehet, hogy Pozsony is csak 10 évvel Mohács után vált egy mondatos törvénycikkeinek köszönhetően Magyarország de facto fővárosává, tehát az úgynevezett főkormányszékek vagy kormányszékek székhelyévé. 10 évvel Mohács után tehát, de Mohács volt az eredendő ok. A Mohácsnál történtek, és azok következményei vezettek oda, hogy a veszélyeztetett, majd aztán el is foglalt Buda szerepét Pozsony vette át. Tehát például Pozsonynak a történelmi szintéziseiben is mérföldkő.
0: A beszélgetésünk nagy része arról szólt, hogy Mohács után Pozsony már nem ugyanaz a város volt, mint előtte. Én zárásként ezért azt kérdezem tőled, hogyha valaki holnap végig sétál Pozsony belvárosán, akkor hol érdemes megállnia egy pillanatra, körülnéznie, és arra gondolna, hogy itt ma is látható valami abból, ahogyan Mohács megváltoztatta ezt a várost?
1: Hogy mennyire látható, az más kérdés, de nagyon érzékletes példa, és ezt minimum szóban, ugye az idegenvezető történetesen én elmondom a csoportoknak. Ha valaki elmegy a sétatérre, a Hviezdoszláv térre, és ott egy üveglap alatt megszemléli a város déli kapujának, a halászkapunak a hídjából megmaradt részletet, egy sarokbástya részletét, akkor jó, ha arra is gondol, a látottakon túl, hogy ennek az egykor szekérbejáróval, széles kapuval is rendelkező, meg ugye gyalog átjáróval is bíró kapunak a szélesebb kapuját, azt éppen 1529-ben a Bécs felé törő török miatt elfalaszták, és gyakorlatilag több mint 200 éven keresztül elfalazva hagyták. Még a török veszély után is úgy maradt. Más dolog, hogy aztán, mikor megbontották a 18. században, akkor 2 évtizeden belül el is bontották az egész kaput. Nem látható annyira, de talán ez egy érzékletes példa. És hát persze a vár, bármennyire is rengeteg változáson ment keresztül, azért egy, hogy mondjam, őre ennek az emlékezetnek, a Mohács utáni időszaknak tanúja, néma tanúja, és ha az ember betér például a Pozsonyi Városi Múzeumba, az évszázadokon keresztül a város önkormányzatát szolgáló épület együttesbe, akkor jó, ha arra gondol, hogy annak egyes részei is már például Mohács idején megvoltak. Meg jó, ha arra gondol a Prímási Palota környékén járva, hogy az ugyan egy 18. századi klasszicista palota, de Mohács után Várdai Pál érsek ott egy reneszánsz érseki palotát épített, mert erre kényszerül Esztergom Oszmán megszállása miatt.
0: Korpás Árpádnak köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és hát járjanak nyitott szemmel, figyeljék a környezetüket.

0: Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában arról volt szó, hogyan változtatta meg a mohácsi csatavesztés Pozsony életét és történelmi szerepét. Vendégem Korpás Árpád, idegenvezető és történész, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke volt. Munkatársam Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Jakubec Lászlót hallották, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
1: Siralmas én nékem, te tőled megválnom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Vajon s mikor lészem, jó Budában lakásom? Azt felföldet bírják, az kevés németök, szerémséget bírják, az pogán törökök.

az magyari urat, kiszték közülök az egy igaz Istent. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Legyen Isten hozzád áldott Magyarország, mert nincsen te benned semmi nagy uraság. Vajon s mikor lészön jó Budában lakásom? Ez ének ötszörzék jó husznak várában, bor nem isz a Péter az ő bíg kedvében.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizennégy óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Októbertől literenként 10 centre korlátozza a kormány az üzemanyagok árrését. Az Európai Bizottság új kezdeményezést indít az írás és olvasási készségek fejlesztése érdekében. Napos, gomoly felhőkkel tarkított időre számíthatunk, 16-21 fokig melegszik a levegő. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Októbertől literenként 10 centre korlátozza a kormány az üzemanyagok kiskereskedelmi árrését, jelentette be a kabinet mai ülése után Robert Fico miniszterelnök. Szlovákia nem vezethet be különadót az olajfinomítókra, mert ezt már korábban megtettük. Csehország ezt most lépte meg, mi ezt ágazati adónak hívjuk, és már hatályban van Szlovákiában, tette hozzá. Ugyanakkor megjegyezte, a limitált árrés nem jelenti azt, hogy Szlovákiában nem emelkedhetnek tovább az árak, ha a világpiaci ár is emelkedik. Robert Fico azt is bejelentette, hogy október 1-től egy hónapra átmenetileg 50%-kal csökken a másodosztályú vonatjegyek ára. Az ellenzék elutasítja a kormány megoldásait a magas üzemanyagárakra és populistának tartja például a vonatjegyek árának felére csökkentését. A Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás, valamint a Szlovensko mozgalom szerint inkább a szlovnaftot kellene pótlólag megadóztatni, vagy csökkenteni kellene az üzemanyagok jövedéki adóját. Az ellenzéki pártok szerint a kormánynak nem szabadna az államot, a városokat és a megyéket bevonnia intézkedései finanszírozásába. Szerintük a vonatjegyek árának csökkentése önmagában nem jelent valódi megoldást az üzemanyagárak problémájára. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt vezetője továbbra is a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és nem zárta ki, hogy a költségvetés elfogadásának blokkolása is szóba jöhet. Szerinte az adó előbb-utóbb megszűnik, a kérdés csak az, hogy már a következő időszakban vagy egy évvel később. Andrej Danko szerint a költségvetésről egyelőre nincs végleges megállapodás. A politikus a 13. havi nyugdíj szabályainak módosítását is elképzelhetőnek tartja, ezt azonban elsősorban a Klasz ellenzi. Vladimir Putyin kész újabb találkozót tartani Donald Trump amerikai elnökkel, de egyelőre nincs konkrét időpont vagy megállapodás a találkozóról, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, Putyin és Trump telefonbeszélgetéseik során rendszeresen megerősítik, hogy szükség esetén készek ismét személyesen találkozni. Dmitrij Peszkov rövidlátónak nevezte az egyes európai országok által folytatott ruszofób politikát, úgy vélekedett, hogy ez egyáltalán nem járul hozzá a feszültség enyhítéséhez az európai kontinensen. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, amelynek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület szerdán. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. Az OECD 2025-ös PISA felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: Időjárás.
1: Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet, éjszaka helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pusztafödémesen a főúton kerékpárost gázolt egy teherautó, korlátozásra kell számítani az érintett szakaszon. A kettes számú elsőrendű úton Jókút és Holics között hidat javítanak, a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad. Korponára Zólyom felől beérve a Shell benzinkútnál sebességet mérnek a rendőrök. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából a műsorvezető Köteles Szabolcs. Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek.
1: Szál, szalma, szál, merre jár a pál, tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák meredélyén.
0: Író Szabolcs, író.

0: Hát én Dunaszerdahelyen születtem, és 16 éves koromig itt is éltem, de valahogyan a környező települések, közelebbi és távolabbi települések, mondhatjuk, hogy a Csallóköz ilyen-olyan falvai, kis települései valahogy úgy jobban megragadták a gyerekkori fantáziámat, meg valahogy ezekhez kötődnek a kalandok, de hogyha egyet kéne kiemelnem, ami így hirtelen eszembe jut, akkor itt rögtön Dunaszerdahely közvetlen közelében Nagyudvarnok, az, amit így rögtön mondanék. Nagyudvarnokban a nagybátyámnak, Bíró Gábornak a lovas farmján, a lovasi jász kánságban, hogy úgy mondjam, ott éveken keresztül voltak nyári lovasi jász táborok. Hogyha jól emlékszem, akkor 13 vagy 14 éves koromban volt az első, aminél rögtön részt is vettem, és aztán a következő években is, viszont igazán izgalmas, jó, az nyilvánvalóan az az egy hét is nagyon izgalmas, meg nagyon olyan maradandó élmény volt, amikor, hát hogy mondjam, rendesen táborlakóként voltam jelen, tehát bejelentett táborozóként, de hát mivel ez egyrészt biciklivel, hát nem értem, de egy, nem tudom, néhány kilométer volt a várostól, meg a házunktól, ahol felnőttem, másrészt meg azért, mert hát a nagybátyámékról volt szó, nem pedig egy idegen helyről, én a következő 2-3 turnusra is kijártam éppen, ahogy az időm engedte, volt, hogy minden nap, volt, hogy egy-két nap, és hát így bepofátlankodtam ilyen nem hivatalos táborlakóként, és ez egy ilyen 2-3 hetet jelentett egy nyáron, többé-kevésbé összefüggően. Ugye az unokatestvéreim is ott voltak, jó barátaim is ott voltak, meg én nagyon-nagyon könnyen kötöttem barátságokat mindig, úgyhogy 5 perc alatt jóformán kiszúrtam olyan embereket, akikkel aztán barátságokat kötöttünk a táborban, és hát akkor onnantól kezdve meg igazából tényleg gyakorlatilag visszamentünk kicsit a múltba, tehát hogy íjászkodtunk, kézműveskedtünk az esti tábor tűznél sámándobb kíséretre, regős énekeket tanultunk, és így tovább. Igazi kaland volt a nyár.
1: És ezt a tábort hogyan kell elképzelnünk? Ez egy körülkerített terület, hogy mindenki sátorban alszik?
0: Ez egy hatalmas nagy terület, tehát ez máig a bíró lovasudvar, az máig látogatható, ez hatalmas nagy terület, és hát főleg a hátsóbb részeken, ami úgy a falutól, az úttól, a bejárattól úgy igazán távol esik, ahol tényleg így, hogy mondjam, egy ilyen buborékban élettünk, ott volt felállítva két hatalmas katonai sátor. Az egyik a fiúknak, a másik a lányoknak. Ebben ilyen, hát ilyen nagyon egyszerű, nagyon kényelmetlen hordágyakon, vagy valami ilyesmiken aludtunk, azon volt matrac, mindenkinek kellett vinni hálózsákot, úgyhogy az tényleg olyan volt, mintha valami, nem is tudom, katonaság, vagy ilyen leselejtezett katonai táborban lennénk, de akkor, hogyha jól emlékszem, az nem vagyok benne biztos, hogy már az első évben, de a második évben biztos, hogy volt ott egy hatalmas nagy földház, amiben aztán, hát az meg aztán tényleg egy külön izgalmas helyszín volt, hogy így kicsit leereszkedtünk, ugye a föld alá ott hallgattuk a mindenféle ősi legendákat, sütöttük este a szalonnát a tábortűznél. Voltak ilyen kisebb sátrak, ugye, amiben hát a tábori személyzet, tehát akik a tanárok, meg a nagybátyámék, amikben laktak, de a tábor kellős közepét azt úgy kell elképzelni, hogy volt egy ilyen, hát egy levert kút, gyakorlatilag egy csap, az volt a víz, volt tábortűz, voltak ilyen egyszerű, durvára gyalult fa padok azoknál, reggeliztünk, napközben a kézműves foglalkozásokat csináltuk, szabad tűzön elkészített kajákat ettünk, és aztán, amikor az íjászkodás, meg a vívás, meg az ilyesmi ment, akkor hátrébb mentünk a lovas íjász pályára, meg még azon túl is volt egy jókora terület. Tulajdonképpen ez innen, tehát Nagyudvarnoktól, aztán egy végtelen hosszú, belakatlan terület volt egészen Dunaszerdáig, úgyhogy ez ilyen, tényleg úgy éreztük, hogy kint vagyunk valahol, mintha az erdőben lennénk egy tisztáson, akár így is mondhatnám, lehetett lovagolni, és akkor este megint aztán a szabad tűznél, hát volt, hogy a tábornak a szakácsa készített valamit, volt, hogy szalonnát, kolbászt sütöttünk. Egyébként tényleg most, hogyha így visszagondolok, nem is csoda, hogy történelmi regényíró lettem, hogyha ilyen ennek a hangulatnak a bűvöletében teltek a nyaraim.
1: Egy vagy egy-két nagyon jellemző történetet felelevenítenem ezekről a nagyudvarnoki lovasi jásztáborokról. Lehet ez vicces, szomorú, vagy bármilyen értelemben érdekes történet, amely kapcsolódik ehhez a táborhoz.
0: Hát ugye én mondtam, hogy én kijárkáltam aztán úgy is, hogy egy hétig voltam táborlakó, akkor szépen be kellett tartani a szabályokat. Tehát akkor nyilvánvalóan rám is ugyanúgy vonatkozott minden szabály. De aztán, amikor a következő két hétben, ha jól emlékszem, mindig három turnus volt, amikor a rákövetkező héten és az azutáni héten is kimentem, csak úgy biciklivel, hát akkor én ott, hogy mondjam, nem voltam hivatalosan táborlakó, ott sokkal szabadabban mozoghattunk, és azt tudni kell, hogy ott aztán, hát ez a farm, ez úgy nézett ki, hogy ez a nagybátyám még háza mögött volt, tehát ott nekik volt egy nagy családi házuk, a családi ház mellett pedig volt egy, hát én nem is tudom, hogy mi lehetett az eredetileg egy ilyen rozzant öreg kaiba, tulajdonképpen, mint egy műhely, vagy ilyesmi. És ők ott akkor már berendeztek egy próbatermet, volt benne dobfelszerelés, gitárok, basszusgitár, mikrofonok, egy teljesen jó keverőpult, erősítő hangfalak, úgyhogy igazából nekem, bár ugye én eddig nagyon ezt a középkori hangulatot kerekítettem ki, erről beszéltem, de tulajdonképpen ezekhez az évekhez kötődik az, amikor az első zenekaromat megalapítottam. És ez pont ott történt, tehát hogy a gitárosunk is egy srác volt a táborból, azon kívül az unokatestvérem, Bíró Máté volt a zenekarban, és aztán amikor letelt az egy hét, hogy nekünk nagyon szigorúan táborlakóként kellett viselkednünk, és aztán én visszatértem csak úgy lazán a következő hetekben, akkor mi azért kiárkáltunk ebbe a próbaterembe, és hát azt a pár számot, egy-két tankcsapdalt tudtunk, meg ezen kívül ezeket az egyszerűbb ilyen rock'n'roll számokat, amiket akkori fiatal 14-15 éves fejjel írtunk, ezeket ott játszottuk, és hát persze rettentő menőnek éreztük magunkat, és akkor a kiszemelt lányokat fajta vittük oda, hogy nézzék meg, hogy milyen jól nyomjuk a rock'n'rollt, ami persze egyáltalán nem volt igaz, de valahogy ez az ő szemükben is nagyon működött, hogy akkor meg mi voltunk a menő srácok, hogy ott zajongtunk, zenéltünk. Úgyhogy tulajdonképpen, ha úgy veszük, akkor ez is egy időutazás volt, csak talán így a 80-as években, már nem a középkorban, kicsit így a rock'n'roll hőskorában, úgyhogy talán ez az, ami még emellett a klasszikus ilyen középkori hangulat mellett eszembe jut, hogy ott zenéltünk, ott nyomtuk a rock'n'roll, csörömpöltünk, ahogy belefért.
1: És ha már említetted, lovasíjász táborod, lovagolni, ott tanult meg, és hogy mennyire nehéz?
0: Fú, én lovagolni nem tudtam. Engem a nagybátyám szeretett volna megtanítani, ez így a táboron kívül, tehát én eljárkáltam hozzá egy-kétszer, de valahogy nem tudom, amennyire én szeretettel tudok a lovakról írni a könyveimben, meg ahogy én körbeírom szakszerűen, hogy én például az Anzsú 5. részében, az 50 ezer ráncsa című könyvemben ott pontosan leírtam, hogy hogyan kell megtanulni lovagolni, ott írtam egy jelenetet, amiben az idősebb tanító tanítja lovagolni a fiatal főszereplőnket, tehát én ennek nagyon utána megyek, olyankor nagyon tudom szeretni a lovakat, de azért test közelből ez nekem valahogy mindig nagyon ijesztő volt. És szerintem a ló is, amire felültetett a nagybátyám, ezt megérezte, hogy nem tudok rajta úgy igazán ellazulni, nem tudok a lóval együtt mozogni, hanem valahogy volt bennem egy ilyen görcsös félelem, aztán ezt akkor hagytuk abban, amikor le is pottyantam a lóról, úgyhogy igazából azok lovagoltak, akik egy kicsit, tehát akik nem féltek az állattól, meg azért akik már nagyobbak voltak, azok ezt is kipróbálhatták. Hát mi inkább külön műveltük ott nyilvánvalóan az íjászatot, meg külön lehetett kipróbálni a lovaglást. A lovas íjászat az abban merült ki, hogy ugye a nagybátyámék alapították a Csallóközi Lovas Íjászat nevű hagyományőrző csapatot, és akkor a tábornak a fő attrakciója az mindig az volt, hogy ők tartottak nekünk egy ilyen bőfél órás lovas íjász hagyományőrző bemutatót, hát az nagyon jó volt. Ha jól emlékszem, akkor ilyen talán a Gímesnek valamelyik zenéire, hogy meglegyen ez a kicsit ilyen ősi alaphangulat, és akkor ott mutogatták, hogy hogyan történt a lóról való támadás, szálfegyverrel, íjjal, de hát ezt ők mutatták be. Tehát ehhez azért egy komolyabb tudás kell, meg ezt nem lehet ott nyilvánvalóan egy hét alatt elsajátítani olyan gyerekeknek, akik akkor látnak először íjat, meg akkor látnak először lovat. Úgyhogy ez a része, ez így működött, hogy ők mutatták be. De rengeteg, én biztos vagyok benne, hogy a sok-sok városi gyerek, mert én is városi gyerek voltam, de azért én a kezdetektől követtem a nagybátyámék munkásságát. De volt ott egy csomó olyan városi gyerek, aki ezekkel a dolgokkal akkor találkozott először, és biztos vagyok benne, hogy sokukban ez mély nyomot hagyott, egy teljesen új világot tárt fel előttük, úgyhogy Hát ezek azért nagyon-nagyon-nagyon komoly és jó emlékek, és ezekre tényleg jó visszaemlékezni, és én bízom benne, hogy sokaknak a gondolkodására hatott ez a tábor. Annak a, nem tudom, 3 turnus alatt bő 100 gyereket minimum számolhatunk. Tehát, hogy itt azért, hogy mondjam, egy bizonyos értelemben egy komoly tanítás, egy komoly életre nevelés is zajlott. Tényleg nagyon jó volt, nagyon szerettem ezeket a táborokat.
1: Ha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, és nagy udvarnok közelében járnak valamikor, hogy tudna mondani egy-két dolgot, amiért érdemes megállni, és ott körülnézni legalább egy-két órára.
0: Elnőtt koromra kis udvarnokban kötöttem ki, tehát itt a szomszéd faluban. Nem nagyon tudok ilyen történelmi látnivalókat, viszont a falu az gyönyörű. Én nagyon szeretek itt lakni. Nekem, én sokáig azt hittem, hogy én városba való ember vagyok, aztán pár év városban való élés után visszamenekültem jóformán a csöndes falusi környezetbe, úgyhogy én igazából pont azt szeretem a faluban, hogy nem feltétlenül kell, hogy legyenek látnivalók, tehát hogy rend van, ez egy tökéletes alkotói menedék tud lenni, hogyha az ember olyan beállítottságú, mint én. De egyébként mondanám akár a templomot, a templomdombot. Én azt szoktam említeni, hogyha kis és nagy udvarnokról, az udvarnokokról van szó, akkor igazából nem is konkrét látnivalókat szoktam említeni, hanem egy ilyen spirituális kötődésem van, én azt hiszem ehhez a helyhez, hiszen ezt annak idején a középkorban, a 13.-14. században még nem kis és nagy udvarnoknak hívták, hanem udvarnoknak vagy udvarnokoknak. Ami azt jelentette, hogy itt kaptak szálláshelyet a pozsonyi várispánságnak az udvarnokai. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha itt várfal, torony, gótikus emlékmű nem is maradt fenn, valahogy a helynek a szellemiségében benne van, hogy itt mi volt egykor. És érdekes egyébként abba is belegondolni, hogy ugye ma már ez egy gyakorlatilag egy sík szántóterület, ha úgy vesszük, de abban a korban, amikor az én regényeim játszódnak, az Anjou korban, itt még egy rossz lépés az embernek az életét követelte, hiszen mindenhol átfolyások voltak, mocsaras lápos terület volt, csak pontosan helyi hozzáértő embernek a kalauzolása mellett lehetett itt biztonságosan eljutni egyik kis településről a másikra, mert gyakorlatilag egy ilyen burjánzó, zöld, vizes, mocsaras vidék volt. Hát ahhoz képest egy egészen más tájat látunk, hogyha most körülnézünk, mint ami a középkorban volt, de valahogy én szoktam azt, aztán ez lehet, hogy egy ilyen kicsit így magamnak bebeszélem, de hogy itt érezni lehet még ezt az ősi hangulatot. Tehát itt a honfoglalás korától kezdve mindig laktak emberek. Itt több mint 1000 éves múltra tekinthetünk vissza. Úgyhogy, ha így konkrétan látnivalót nem is tudok mondani, hogy történelmi látnivaló lenne, ezt szoktam mindig említeni, hogy hát itt bizony közvetlen kapcsolat van azzal a korral, amiről én regényíróként írok.
1: Író Szabolcs írót hallottuk.
2: Attól kedved meddig élet, játszanék már újra véled, messzeségből hozzám térnek, tőlem többé el ne téved, jecki-becki.
1: Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.eu

0: Nálunk Kassán a Kunsthalléban nemrég ért véget az Ifjú Szívek Táncszínház előadása, én pedig néhány szervezővel, résztvevővel beszélgetek az együttesből, és alapvetően a turné életérzésre leszek kíváncsi, mikor járt utoljára Kassán.
1: Varsányi Zsófi vagyok, a Táncszínház produkciós vezetője, és hát szerintem legutóbb Kassán, azt hiszem 2 éve voltam, szintén előadás, szívek előadás miatt.
0: Hát ilyenkor azért sok mindent nem lát az ember, gondolom, a városból.
1: Hát az attól függ, ma például tulajdonképpen sok időnk volt, de van olyan is, igen, amikor nincs idő semmi másra, csak az előadásokra.
0: Úgy tudom, hogy itt magyarországi úriemberhez van szerencsém, és akkor legyen ugyanez a kérdésem, hogy Magyarországról milyen gyakran látogatnak ezekre a keleti végekre.
2: Én Király Miklós vagyok, az Ifjú Szívek Táncszínház zenekarának a vezetője. Mivel már lassan 8-9 éve vagyok az Ifjú Szívekben, azért keletre évente legalább egyszer eljövünk, és akkor nagyjából a turné felében ott Kassa a bázis, ott vagyunk szálláson, és akkor onnan sugárzik ki mindig a turné. Én nagyon szoktam élvezni, Kassát pedig különösen szeretem.
0: Miközben Magyarországon ezt a keletet kicsit másképp használják, észak-keletnek, meg így, de akkor már átvette a szlovákiai magyar zsargont. Már tudja, mi az a kelet-közép.
2: Talán még szoktunk is erről beszélgetni, meg ez egy aktív poén, de szerintem minden országban így van, hogy mindenki szerint máshol van a kelet, hogy a pozsonyiaknak valószínűleg az Osan parkolótól ott már keletre elindul, a komáromiak is azt mondják, hogy ők még, úgyhogy valamennyire igen. Igen.
0: Hamarosan Nagykaposra látogatnak, ugye ott gyakorlatilag a városból látszik a szlovák-ukrán határt. Olyan annyira keleten mikor volt?
3: Brusznyi Erik vagyok, a Táncszínház projektvezetője, táncért felelek, és hát annyira keleten szintén a színházzal voltunk, hasonlóan egy ilyen keleti turné során, tehát Király Helmec, Nagykapos, Nagy Tarkany, Bodrogköz, Zemplén, ezeket a vidékeket látogatjuk, és én is nagyon szívesen jövök ennyire keletre, mikéhez képest én keletebbről származok, Fülekről, de ezekre a vidékekre én is azért ritkabban jutottam el, úgyhogy én kimondottan szeretem ezeket a keleti turnékat.
0: Nekem nagyon jól esett, hogy gyakorlatilag a műsort vezetted, és hogy palóc tájszólással. Ezek szerint nem szólt rád senki, hogy ezt le kéne be-

0: mérkőznöd, ha már egy ilyen országos sírű együttes tagja vagy?
1: Az a helyzet, hogyha Rami szólnának, sok mindent ezzel nem tudnék kezdeni, úgyhogy amennyiben ez megfelel, és úgy néz ki, hogy ez rendben van, és a közönség is ezt a visszajelzést adja, akkor én így fogok beszélni, mert hát máshogy nem tudok.
0: És az milyen, hogy vezetni is kell a műsort, nem csak táncolni, hogy mind a kettő, és akkor úgy, amit láttunk sportolóknál, azt most nálad is látok egy kicsit, hogy azért az ember úgy elkezd lihegni, és nincs ideje kilihegni magát, és ez baromi rossz érzés lehet.
1: Persze, stresszesek ezek az előadások, ugye tánc, egy kevés kis próza, ének, úgyhogy minden keveredik, de szeretjük a kihívásokat, és szeretem ezt az előadást is, és a többit is, pont ezért, mert különböző műfajokba kóstolunk bele.
0: Zenekar tagjaként milyen egy ilyen turnén részt venni? Talán nekem úgy tűnik, hogy kevésbé megterhelő, de nyugodtan meg lehet száfolni engem. Hát azért nem kell annyiszor átöltözni, bár mondjuk a hangszerekre vigyázni kell, egy nagy bőgő, hogyha egy leesik a buszról, az azért elég nagy gond lehet.
2: Igen, azt gondolom, hogy ettől függetlenül azért mindegyik szerepnek megvan a maga nehézsége és hátránya is. Tehát nyilván az átöltözés az egy darab, a táncosok nagyon sok átöltözés, ez legalább kettőhöz képest, de nekünk viszont ott kell lenni végig a színpadon, ami ennek talán a kicsit a nehézségét okozhatja.
0: Szereti a turnékat?
2: Igen. Arra a részére kell talán leginkább fölkészülni, hogy ilyenkor elég összesűrítjük azt, hogy, és ez most kifejezetten a mostanira igaz, hogy összesűrítjük a különböző műsorokat, ugye a Pupek című műsorunkkal is vagyunk most éppen kint, illetve ennek a most látott műsornak is van egy gyerekverziója, és akkor ez némi matek ezt észben tartani, de egyébként nem ez, talán nem ez a legmegterhelőbb része.
0: De tényleg nincs kottatartó.
2: Nincs, az már...
0: Súlyos hiátus.
2: Igen, az egy viszonylag megszokott dolog most már. Van egy új kollégánk február óta, a Pavel Guman, ő pedig olyan együttesből érkezett, ahol mindig használnak kottát, és mindig abban játszanak. Azért ez nagyon sokszor hozzá, tudom, hogy van egy ilyen tévképzet, vagy egy ilyen képzet, hogy a népzenészek azok, akik nem játszanak kottából, a klasszikus zenészek pedig, akik kottával játszanak. Ez azért nem igaz, de az tény, hogy nekünk ez általános szokott lenni, hogy fejből kell tudni a műsorokat. Tulajdonképpen nem kéne, hogy ez a minőségen meglátszon, ez csak egy ilyen praktikai elem.
0: Hát azért nagy truváj, most így belegondolok, hogy egy órás műsort fejben tartani.
2: Már megszoktuk szerintem. Meg úgy is állítjuk össze, hogy rendszeres, hogy a műsor összeállításán, a zenei részek összeállításánál általában ott vagyunk, ezért mire arra kerül a sor, hogy egy műsor premier eljön, addigra már azért annyira sokat hallgatjuk, meg sokat dolgozunk vele, hogy megszokjuk.
0: A mai műsorban hányszor hibáztak?
2: Kettőig számoltam.
0: Mit csinál egy produkciós vezető? Jól hangzik, csak nem tudjuk, mi a tartalma ennek a funkció, vagy ennek a megnevezésnek?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon széles körre kiterjedő pozíció nálunk, de gyakorlatilag egy ilyen turnén én vagyok a menedzser.
0: Az anyukája a csoportnak?
3: Hát ilyet nem mondtam volna magamtól, sőt lehet, hogy amúgy sem.
0: Hogy ezt kiskérjük magunknak?
3: Nem kérem ki magamnak, de mindent megteszek azért, hogy lehetőleg mindenki a helyén legyen a megfelelő időben, és hogy senki se szenvedjen hiányt semmiben, és hogy úgy minden gördülékenyen történjen.
0: Hánykor lesz a takarodó?
3: Ez felnőtt emberekkel dolgozunk, szóval takarodó nincsen. 9-kor bepakolunk a buszba, kiszállunk a szállodában, és onnantól kezdve mindenki a maga ura.
0: Szíved szerint nem kellene lenni a takarodónak?
3: Nem sárkány vagyok, hanem menedzser.
0: Legkülönlegesebb kérés? Amit be kell biztosítani mondjuk ezen a turnén.
3: Korlátozottak a lehetőségek, ha van kávé, az például nagyra értékeli mindenki.
0: Épp itt megfigyeltem, hogyha lehetek ilyen alattomos, hogy elárulom, hogy az előbb a térdeit masszírozta fájnak?
1: Szokott, igen, de pont azért masszírozgatom, hogy ez rendben legyen. Úgyhogy törődünk. Tehát a zenészek a hangszerekkel törődnek, táncosok a testükkel, ez így van rendjén.
0: 10 napos turnén vannak az ifjú szívek itt az ország keleti felében. Ez egy ilyen kimerítőbb sorozat, vagy hogyha nem turnézzenek, akkor különben is próbálnának, tehát ugyanaz, csak helyileg vannak máshol. Vagy azért ez ilyen húzósabb dolog?
1: A fizikai megterhelés az lehet mondani, hogy folyamatos, de kicsit azért máshogy néz ki, tehát a próbateremben igen, minden nap bemegyünk is, és próbálunk, tehát az is megterhelő, vannak tréningek, stb. Viszont ez a turné, ez pedig egy kicsit másfajta fizikai megterhelést jelent, ugye itt egyszer, mondjuk kétszer vagy háromszor egy nap, egy-egy órát kell 100%-on teljesíteni, és akkor ehhez igazodunk, és igazodik az egész nap, tehát a bemelegítés, a rákészülés, utána a levezetés, szóval egy kicsit máshogy alakul a turnén az ilyen, de a fizikai megterhelés az hát ilyen szempontból folyamatos.
0: Szereti a Huzen Troglit?
2: Igen. Az az igazság, hogy igen, ez egy nagyon jó kérdés, pont beszéltünk műsor előtt erről, mert...
0: Az összezenésznek az volt az öltözéke, ha jól figyeltem.
2: Igen, mindenkinek. Ez most, amióta én itt vagyok, most veszünk először Huzen Trogert. Azért jobb, mert az öv, hogyha van a bőröv, az valamennyire a betűrt inget ugye fogja, és fel kell emelnem a karjaimat, ezért az valamennyire fogja az inget is. A Huzen Troger pedig nem fogja annyira, tehát valamennyire engedi, valamennyire flexibilisebb, sokkal-sokkal kényelmesebb benne játszani.
0: Mert ennek az előadásnak volt több ilyen úgynevezett bátor eleme, most én nem vagyok arra alkalmas, hogy ezt elemezzem, mondjuk azt, hogy műanyag palackkal adták a ritmust, de mondjuk az is, hogy a zenészek nem ilyen klasszikus, valami népviseletbe zenéltek, de ezek szerint akkor legalább kényelmes és praktikus.
2: Igen, ugye nem a praktikai szempontok voltak az elsők, de utóbb bebizonyosodott, hogy abban a szempontból is jobb, mert ugye fekete ruhában vagyunk ebben a műsorban, ami általában azért szokott lenni, hogy az egy színtelen dolog, és akkor sokkal könnyebb a látványt úgy rendezgetni. Viszont ebben van egy színes Huzen Trogerünk, ami kicsit ezt a családias gyermekműsor vegyítve a családi ismeretterjesztő műsorral megadja egy picit a hangulatát színben is.
0: És még a félig vak rádióriporter is észreveszi. Nem rossz érzés, hogy te csak így háttérember vagy, és nem vagy ott a színpadon, és neked nem szól a taps?
3: Hát ez egy jó kérdés, mostanra nem. Én egyébként 22 évig voltam táncos ebbe az együttesbe, és egy darabig nagyon-nagyon nehéz volt nem a színpadon lenni, és most úgy mostanra találtam meg a báját annak, hogy visszavonultam.
0: Te itt ülsz hátul a világos a hangpultnál?
3: Hát a mai előadást azt én világítottam, igen. És hát persze az a taps az mindenkinek szól, még azoknak is, akik talán itt sincsenek velünk, de dolgoztak az előadáson, hogyne.
0: Hát ha jól értem, akkor ilyen beugrós világosító voltál, stresszes?
3: A világosítás? Hát annyira nem. Ez most annyira nem volt stresszes. De igen, ez a mai nap speciális volt abból a szempontból, hogy nem ezt az előadást terveztük ma este bemutatni, a Pupek lett volna ma este műsoron, de mivel a főszereplő nagyon megbetegedett, ezért úgy valahogy meg kellett oldani, hogy lehessen a műsor este, és mivel holnaptól ez van programon, ez az előadás, a Tánciskola 3, ezért már ma este is ez ment, és hát az Erik ugrott nagyot ma, én nem ugrottam nagyot, de az Erik kétnyelvűen konferált ma.
0: Arra mindjárt kitérünk, de hogy azt jól láttam, hogy így adtak a színpadról jeleket, hogy nagyon világított a szemükbe a fény, és akkor levetted?
3: Én nem emlékszem ilyesmire.
0: Akkor ezt rosszul láttam. Azért Erik használt segítséget, tabletet és telefont, de azért gondolom nem lehetett egyszerű, hogy itt most kassan egy ilyen kétnyelvű verziót kellett lenyomni.
1: Persze igazítani kellett egy kicsit a szövegeken, és hát persze...
0: Autentikus tablettet kellett használni.
1: Így, de egyébként dramaturgiai szempontból igazítva is van a szöveg és a belépéseim a tantermi környezethez. Tehát egyébként is, amikor csak magyarul megy a teljes előadás, akkor is bizony ott van a telefon, a tankönyv, tehát minél inkább keressük a lehetőségeket, hogy a tantermi hangulatot megteremtsük.
0: Sőt, szól a mobiltelefon, sőt, a zenekar a mobil csengést leutánozza. Az egy milyen dallam?
2: Valamelyik csengő hang, de talán az egyik legáltalánosabb volt valamikor, és az is annak is dramaturgiai szerepe van, tehát nyilván, hogyha csengő hangot szeretnénk tenni a műsorba, és itt is abszolút tudatosan van benne, akkor megpróbáljuk azt, ami mindenki számára fölismerhetően egy mobil csengés.
0: Hát már itt ránk esteldett kassan, és nem akarom feltartani, még akkor ezek szerint a fele minimum előttetek van, egy picivel több. Kinek mi a trükkje, hogy ezt így bírja család nélkül, egyre fáradva, nem tudom, a ruhák egyre átizzadtabbak. Apropó, a ruhákat közben nem lehet mosni, ugye?
3: De. Lehet. Sőt, kell is.
0: Erre is van trükk.
3: Van. Ki kell mosni.
0: És ez is a produkciós mossa ki, vagy szerez egy mosodát?
3: Nem, van jelmeztárosunk, és ez előre megvan, ki van találva, hogy mikor, hol, hány inget fogunk ahhoz kimosni, hogy minden rendben legyen.
0: És hogy meg is száradjon másnapra.
3: Így van. Ez előre gondolkodás kérdése, és ami meg a turné hosszát illeti, minden turnén az utolsó napra fárad el az ember, akkor is, hogyha 3 napos, és akkor is, ha 13. Úgyhogy, ha tudjuk, hogy 9 napra jöttünk ki, akkor úgy igazából a 8. nap végétől kell nagyon észnél lenni. Mert addig úgy elviszi a lendület, ez a tapasztalatom.
0: Van-e trükk, turnétrükk?
3: Turnétrükk? Időbe kell aludni menni.
0: Mondtam én, hogy ez a takarodó, ez jól jönne.
3: És akkor nagy baj nem lehet, de hát azért természetesen ez nem sikerül mindig. Észnél kell lenni, ez a lényeg.
0: Hát ma is táncház lesz, úgyhogy ez ilyen...
3: Mi most hazamegyünk.
0: Nem vesztek részt a táncházba.
3: Individuálisan természetesen, aki szeretne, az itt marad.
0: Mert felnőttek mindenki.
3: Így van.
0: Ugyanez a kérdés, van-e ilyen turné, ilyen begyakorolt valamilyen dolog, amit be kell tartani, hogy működjön az ember 9-10 napon keresztül?
2: Különösebb trükk nincs. Nagyon sokszor szervezés kérdése, illetve mindenki meg szokott lepődni, hogy milyen kicsi bőrönbe össze tudok rakodni 10 napra. Ez már valamennyire meg van szokva. Tehát ez pont ez az idő, ez a másfél, majdnem másfél hét, amire úgy mindig számítunk, tavasszal, ősszel, és akkor az embernek már vannak bevált protokollja, amiktől egészen otthonossá tudja tenni ezt a turné helyzetet is.
0: A hangszert ilyenkor kell-e valahogy külön kezelni?
2: Nem, azt mondja, a külön turné helyzetben nem, ugyanúgy, mint máskor, tehát takarítani természetesen az ember figyel rá, hiszen az az életének a munkaeszköze.
0: Vagy olyan praktika, ami segít elviselni a turnékat, vagy túlélni?
1: Mindenkinek megvannak a saját szokásai, előadás előtt, után, hogyan készül rá, hogy vezet le, de talán igazából, ami össze is tartja valamennyire a csapatot, az a egy cél, amivel megindulunk Pozsonyból, a székházból, az pedig az, hogy eljussunk azokhoz az emberekhez, például Nattarkanyba, Kassára, Rozsnyóra, és egy remek előadást tudjunk összehozni, és igazából ugyanezzel a attitűddel indulunk majd meg mondjuk Pragába, Varsóba is, Budapestre is a Pupek című előadásunkkal, úgyhogy én ezt emelném ki.
0: De felléptek füleken is, azért azt gondolom, hogy más volt.
1: Igen, persze. Az előadás előtt is után én mondjuk úgy, hogy szívesebben voltam ott, mivel ott volt a család, sokkal több ismerős, de maga az előadás az pont ugyanolyan volt, vagy jobban fogalmazva, azt szerettük volna, hogy pont ugyanolyan legyen, mint bárhol máshol.
0: De azért volt egy nagyobb taps.
1: Lehetséges.
0: A hazai fiúnak.
1: Az lehet, de egyébként ki kell emelni a kaséjakat, mert az elég komoly taps volt, amit most kaptunk.
0: Ez a közbetaps, ez hogy van? Hogy látom, hogy néha van, néha nincs, és akkor néha, ha van, akkor így meghajoltok. Ez ilyen spontán?
2: Nagyon sokszor van dramaturgiai, de azt legelső körben el kell mondani, hogy a kassai közönség most ez kifejezetten jó volt. Úgy érzem, hogy a hasonló hullámhosszú, mi ott voltunk végig, talán ezért is jó kassára jönni, de egyébként azok közül, amiket láttál, ott nagyon sokszor van dramaturgiai szerepe, ezt majd talán Erik elmondja, hogyha van kedve, de van mondjuk olyan helyzet, ahol nagyon jól is jön az, hogy az a tantermi helyzetben, például egy tap szituációban ő azt hogyan reagálja le. De hát nyilván nagyon örülünk neki, hogyha ő a közönségnek tetszik.
0: Hányszor jött be a taps, ahol volt tervezve, és hányszor volt olyan taps, ami nem volt tervezve ma?
1: Nem ment még sokszor ez az előadás, igazából, pontosan nem biztos, hogy meg tudom mondani, 4. vagy 5., de már mostanra elért oda az előadás, hogy ha tudunk dolgozni mindkét variációval, tehát nem kell figyelnem annyira erre, tehát hogyha a közönség olyan kedve van, hogy bizony, hogy meg szeretné tapsolni, akkor is, hogyha mind nem számolunk azzal, akkor tudunk ezzel dolgozni, és nyugodtan akkor tapsoljanak, és persze megyünk tovább, úgyhogy ki van erre találva, így ezt nem tudom megmondani pontosan.
0: Akkor a tantermekben nem tapsolnak a gyerekek?
1: Szerintem pedig előfordul, és ha nem, akkor viszont mi adunk útmutatót az egyik koreográfiában, hogy mi mindent is lehet kipróbálni egy tanterembe.
0: Volt-e említésre méltó pillanata ifjú szívek jelenlegi, de még folyamatban lévő turnéjában? És akkor kezdjük a produkcióssal.
3: Én talán most azt emelném ki ebből az elmúlt, talán ez a negyedik nap. Igen, hogy...
0: Összefolynak a napok.
3: De tényleg. Galántán és Füleken a Pupeket mutattuk be, és ez egy olyan előadás, amit sokat játszunk Pozsonyban, a Pozsonyi Nemzeti Színházban, Budapesten, Varsóban, Prágában, idén össze is tervezzük ezeket a helyszíneket, van egy ilyen közép-európai turné az 56-os forradalom jubileuma kapcsán, és az nagyon-nagyon jó érzés, hogy sikerül itthon is kimozdulni vele ezzel az előadással a fővárosból, és az, hogy értjük egymást a vidéki közönséggel is, és hogy szerették, az tényleg kiemelkedő, és nagyon jó érzés.
2: Én kiemelnék 2 dolgot. Az egyik az talán kicsit komolyabb, ami én nagyon örülök neki, hogy most már az erre a 9 alkalmas turnéra hozott harmadik féle előadásunkat is sikerült játszani, és úgy tűnik, hogy mindegyiknél ugye a másik előadásunk, a Pupek, az jóval elgondolkodtatóbb, jóval asszociatívabb, és ezért nem csak pusztán a felhőtlen öröm, hanem egy minden ízében egy színházművészeti előadás. Az is ugyanúgy célt talál, és az is, amelyik jóval könnyedebb, szórakoztatóbb, illetve gyerekműsor is, ennek nagyon örülök. Illetve van egy kicsit kevésbé komoly, van egy Kassán már egy jó bevált indiai étterem, ami az egyik kedvencem, és ott a YouTube-ról ment a zene, és a szerb cigányzenének nagy kedvelőjeként a Miki Csortánnak egy-két videóját be tudtam tenni, és egyszerre tudtam enni a kedvenc ételemet és a kedvenc zenémet hallgatni. Ez fantasztikus érzés volt.
0: Akkor a Tikka Masszala is és a kedvenc zene.
2: Igen, egymásra talált valahogy úgy nevezném akkor, hogy egy ilyen indiai, közép-európai valamilyen birka pörkölt kenyérre, rizsával, ahogy illik.
0: Rizsa?
2: Hát igen.
0: Ez már az ifjú szívekből jött ez a tudás?
2: Ez már sajnos igen.
0: Ugyanaz?
1: Én a gyerekműsorokat emelném ki. Nagyon szeretem, és ugye ebből a szerepemből kifolyólag, tehát hogy igazából a tanártja adszom, ezért én lépek leginkább kapcsolatba a gyerekekkel, tehát a sulis előadásokat én nagyon szeretem, és hát még lesz is a továbbiakban is. Nagyon jó reagálnak a gyerekek, őszinték, nincs még bennük az a feszültség, hogy most színházba ülnek és nem mernek megszólalni, úgyhogy azokat a csillogó szemeket nagyon szeretem.
0: Na, de valamit a végére, valami elesést, ott nem elkapásra, semmi ilyesmi nem volt?
1: Hát volt egy nagy elesésem, nem a turnén, de azt most inkább hagyjuk.
0: Akkor lehet, hogy azért simogattuk a térdeket. Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó pihenést kívánok.
3: Köszönjük.
4: A múlt héten ért véget az Ifjú Szívek turnéja. Az előző percekben Varsányi Zsófiával, Király Miklóssal és Brusznyai Erikkel beszélgettünk, akiket a turné kassai előadása után szólaltattunk meg.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Októbertől literenként 10 centre korlátozza a kormány az üzemanyagok árrését. Az Európai Bizottság új kezdeményezést indít az írás és olvasási készségek fejlesztése érdekében. Napos, gomoly felhőkkel tarkított időre számíthatunk, 16-21 fokig melegszik a levegő. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Októbertől literenként 10 centre korlátozza a kormány az üzemanyagok kiskereskedelmi árrését, jelentette be a kabinet mai ülése után Robert Fico miniszterelnök. Szlovákia nem vezethet be különadót az olajfinomítókra, mert ezt már korábban megtettük. Csehország ezt most lépte meg, mi ezt ágazati adónak hívjuk, és már hatályban van Szlovákiában, tette hozzá. Ugyanakkor megjegyezte, a limitált árrés nem jelenti azt, hogy Szlovákiában nem emelkedhetnek tovább az árak, ha a világpiaci ár is emelkedik. Robert Fico azt is bejelentette, hogy október 1-től egy hónapra átmenetileg 50%-kal csökken a másodosztályú vonatjegyek ára. Az ellenzék elutasítja a kormány megoldásait a magas üzemanyagárakra és populistának tartja például a vonatjegyek árának felére csökkentését. A Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás, valamint a Szlovensko mozgalom szerint inkább a Szlovnaftot kellene pótlólag megadóztatni, vagy csökkenteni kellene az üzemanyagok jövedéki adóját. Az ellenzéki pártok szerint a kormánynak nem szabadna az államot, a városokat és a megyéket bevonnia intézkedései finanszírozásába. Szerintük a vonatjegyek árának csökkentése önmagában nem jelent valódi megoldást az üzemanyagárak problémájára. Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt vezetője továbbra is a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és nem zárta ki, hogy a költségvetés elfogadásának blokkolása is szóba jöhet. Szerinte az adó előbb-utóbb megszűnik, a kérdés csak az, hogy már a következő időszakban vagy egy évvel később. Andrej Danko szerint a költségvetésről egyelőre nincs végleges megállapodás. A politikus a 13. havi nyugdíj szabályainak módosítását is elképzelhetőnek tartja, ezt azonban elsősorban a Hlas ellenzi. Vladimir Putyin kész újabb találkozót tartani Donald Trump amerikai elnökkel, de egyelőre nincs konkrét időpont vagy megállapodás a találkozóról, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, Putyin és Trump telefonbeszélgetéseik során rendszeresen megerősítik, hogy szükség esetén készek ismét személyesen találkozni. Dmitrij Peszkov rövidlátónak nevezte az egyes európai országok által folytatott ruszofób politikát, úgy vélekedett, hogy ez egyáltalán nem járul hozzá a feszültség enyhítéséhez az európai kontinensen. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, amelynek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte a brüsszeli testület szerdán. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. Az OECD 2025-ös PISA felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: Időjárás.
1: Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet, éjszaka helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pusztafödémesen a főúton kerékpárost gázolt egy teherautó, korlátozásra kell számítani az érintett szakaszon. A kettes számú elsőrendű úton Jókút és Holics között hidat javítanak, a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad. Korponára Zólyom felől beérve a Shell benzinkútnál sebességet mérnek a rendőrök. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben programajánlónkat hallhatják. Most hétvégén vasárnap a Házi zene a kastélyban című könyv díszbemutatójára kerül sor. Berbenyikben mi a könyv egyik szerzőjével, Czab Györggyel fogunk beszélgetni a következő percekben. Először is üdvözlöm.
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: Különleges könyvbemutatónak tűnik. Címe ugye az, hogy Házi zene a kastélyban, és valóban lesz Házi zene a kastélyban, úgyhogy nem csak a könyvnek a címe az, hanem valóban produkálnak egy házi zenét a kastélyban, hogyha én ezt jól értelmezem. Tehát kérem, mondj el akkor, hogy ez hogyan is fog kinézni ez a kicsit kibővített könyvbemutató.
1: Igen, hát arra gondoltam, hogyha már a könyv témája maga a zene, illetve a zenén keresztül próbálom bemutatni Perbenyiket és a Majláth családot, akkor a könyvben el lehet olvasni a történeteket, de magát a zenét azt halljuk is, és ezért tulajdonképpen a könyvbemutatóhoz kapcsolódóan Gróf Majláth József három szerzeményét fogjuk előadni, zongorával, hegedűn és orgonán, valamint a grófi daloknak nevezett énekekből is a perbenyiki gyerekek kórusa fog előadni két-három dalt, valamint Gróf Majláth József orgonája címmel egy verset is fog előadni a Kassa Itália Színház színművésznője Dégner Léla.
0: Hát és mit kell tudni Gróf Majláth József zeneszerzői tevékenységéről?
1: Tehát ebben a könyvben Gróf Majláth Józsefet, mint zeneszerzőt szeretném bemutatni. Tulajdonképpen Perbenyik és a zene kapcsolatát, Majláth Grófot, feleségét Széchenyi Máriát, illetve öt gyermekükkel együtt egy házi zenekart alakítottak, és gyakran tartottak házi koncerteket, tehát ezek olyan házi koncertek voltak, amelyeken csak ők maguk, a családtagok vagy rokonság vett részt, tehát nem készültek ugye felvételek, ugyanabban az időben nem a nagy közönségnek szólt, és ő több zeneszerzeményt is szerzett. Az egyiknek volt a címe, hogy Házi zene a kastélyban. Még 2008-ban jelent meg Élet a kastélyban című könyvem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó folytatása vagy kibővítése lehet az első könyvemnek. Nem is kellett gondolkozni a könyv címén, hiszen ezt már maga Gróf Majláth József meg is adta. És a 2008 óta felbukkanó újabb információkat, adatokat írtam bele, javítottam az előző könyvemet, rengeteg új fénykép bukkant fel az előző 18 évhez képest, és ezeket is bemutatom, de ezt az egész könyvet maga a zene foglalja össze és fogja egybe.
0: Itt a plakátomban egy kép, az egy korabeli kép a Majláthokról, hogy itt ülnek, és igen, ugye csellót látok, illetve brácsát látok, és nem tudom, hegedűket, és egy ilyen téli kertszerűségben ülnek, és játszanak. Sőt, egy karmesterhölgy is van ott a képen.
1: Így van, ez egy korabeli kép, magát a családot ábrázolja, tehát az öt gyermeket, akik mindannyian tanultak hangszeren játszani, illetve énekelni. A dirigáló hölgy maga a Széchenyi Mária, aki egybefogta ezt a zenekart. Hátul látható, elbújva a sarokba, orgona mellett ül Gróf Majláth József, illetve még ketten-hárman is a háttérben, az egyik Vavrinec Mária, a másik egy francia abbé, a nevét azt nem írták oda korabeli újságban, illetve még egy orgánumművész, és az a képnek az aláírása, hogy házi zene a kastélyban, és ez a Perbenyiki kastélynak az előcsarnokában, úgynevezett téli kertjében készült ez a felvétel, aminek nagyon örültem, amikor előbukkant, hiszen nagyon kevés fényképünk maradt fenn a családról, és különlegessége ennek, hogy éppen zenélés közben kapta el a fotográfus, és maradt meg is annak köszönhető, hogy egyáltalán egy újságban megjelent, és ezt sikerült felállni. Most ebben a téli kertben fogunk a koncert után egy kis kiállítást készíteni, ahol a megjelentek, megtekinthetik Majláth grófok fennmaradt kottáinak gyűjteményét, illetve ott fogjuk bemutatni magát a könyvet, és ott lesz a szeretett vendégség is.
0: Hát és akkor egy ilyen igazi békebeli könyvbemutató és zenei élmény vár, aki ellátogat Perbenyikre. Említette, hogy utána lesz, ha jól fogtam fel, akkor még ilyen korabeli sütemény vagy édesség lesz, hogy még tetézzék a hangulatot?
1: Tetőzzük a hangulatot, így van, egy kis pezsgővel, egy kis az iskola által készített, diákok által készített süteménnyel és kávéval várjuk a megjelenteket. és mindenki megkapja már előre megrendelt könyvet. Tulajdonképpen ebből a könyvből 100 példány fog megjelenni. Mindegyik sorszámozott, tehát mindenki sorszámmal, illetve dedikálva kapja meg a könyvét. Azok, akik még nem jutottak hozzá, azok most megkapják. A 100 darab könyvből 80 darab fog a nagy közönség elé kerülni. Úgyhogy igen, aki kapja Mária alapon, a 2008-as Élet a kastélyban című könyvből, bár sokkal több jelent meg, és második kiadása is volt 2014-ben, de az nagyon gyorsan elfogyott, és azóta is keresték. Úgyhogy ez a könyv nem is a pótlása, de hasonló lesz ahhoz, mint egy második része, ahogy említettem is, kibővítve azokat azokkal az információkkal, amelyek 2008 óta bukkantak elő.
0: Hát akkor a Perbenyik és a Bodrog közi szalonokban ezen túl felcsendülhetnek majd Láth József szerzeményei is. Ha jól fogtam fel, ugye akkor ebben a könyvben ott vannak a kották.
1: 1926-ban komponálta Ave Maria című dalát, házasságkötésének 40. évfordulója alkalmából. Tulajdonképpen ez a könyv Gróf Majláth József és Széchenyi Mária házasságkötésének 140. évfordulója alkalmából készült. Ezt a kottát 2020-ban találtuk meg Budapesten, és ezt a kottát teljes egészében közöljük ebben a könyvben. A többi kottát sajnos a terjedelemre való tekintettel nem tudtuk közölni, de megvannak. Itt például a Szép idők és a Pastorale című darabjait fogják előadni majd a kápolnában, az Ave Maria mellett, de ezen kívül még több olyan kottája ismert, amelyik megvan, és a későbbiekben, hogyha lesz rá alkalom, akkor azokat a szerzeményeket is újra fel fogjuk eleveníteni, el fogjuk játszani több mint 100-120 évvel az elkészültek után.
0: De ha már ennél a témánál tartunk, és a könyvszerzőivel beszélgethetünk, hogy volt profi zenész is itt a körükben, vagy ők csak így a saját szórakoztatásokra zenéltek? Mint tudjuk, hogy az Eszterháziaknál ott volt Haydn, ez azért kisebb volumenű volt ott Perbenyikben?
1: Kisebb volumenű volt, az biztos, tehát nem Haydn járt itt, viszont Tomán István például járt a Majláth gyerekekhez, tanította őket, vagy Szalai Stefánia, a zenéhez értők ismerik ezeket a neveket, illetve Sátoraljaújhelyből érkeztek, kvintetteket alkottak, négyes vagy ötös csoportokban, maga a gróf, a grófnővel kiegészültek Zemplén vármegyei híresebb és nevezetesebb zenészei, akik például a Kazinci körnek a tagjai voltak Sátoraljaújhelyben, és több alkalommal is felléptek mindenféle jótékony célú koncerteken Budapesten, Sátoraljaújhelyen, Királyhemecen, Perbenyikben, tehát klasszikus zenéket adtak elő. A gyermekekkel pedig ők is szintén felléptek hasonló jótékony célú eseményeken, de ők megmaradtak inkább az otthoni zenélés mellett. Gróf Majláth József 1926-ban egy német nyelvű kiskönyvben jelentette meg, hogyan lettem én orgonista címmel egy kisebb füzetet, és abban leírta, hogy amikor ő fiatal volt, akkor kiktől és hol és miket tanult zeneszerzéssel kapcsolatban, tehát ő képzett orgonista és zeneszerző volt, a komponálás művészetét is tanulta, még Liszt Ferenccel is találkozott, és Liszt Ferencnek is zongorázott, aki nagyon megdicsérte ezt a történetet, is leírta, és utána későbbiekben, amikor már a gazdasággal, a családdal foglalkozott, a politikával, akkor ez egy kicsit háttérbe szorult, azokban az időkben nem is találtunk kottákat, és amikor már idősebb lett, amikor már a gyerekei elmentek otthonról, akkor megint ismételten több ideje volt a zeneszerzéssel foglalkozni. Tehát a kottákat, amiket eredetiben sikerült fellelni, azok főleg a fiatal korából, tehát a 20-as évek elejét, 25 éves koráig található néhány kotta, akkor van egy nagy szünet, és utána már 60 pluszos volt, amikor újra elővette a zenealkotási tudását, és újra alkotott, és a 30-as, 40-es években még a zeneszerzéményeit a korabeli rádiók nagy előszeretettel játszották, nem csak Budapesten koncertek alkalmával, hanem úgy említettem, rádión keresztül is nagyon sokszor, főleg az Ave Maria című dala volt nagyon népszerű.
0: Hát és mint hallottuk ezt a szerzeményt is, de alapvetően a könyvet most hétvégén, szeptember 27-én vasárnap 16 órakor Perbenyikben, a Majláth kastélyban tekinthetik meg. Az előző percekben Czab Györggyel, a könyvszerzőivel és helytörténésszel beszélgettünk. Köszönöm, hogy szakított ránk időt.
1: Én köszönöm szépen.

0: Hol a helyed? Ezt a kérdést kívánja feszegetni a Kassa Itália Színháza 2016-17-es évadában. Mindezt egyfajta női nézőpontból. A tervezett darabokról, érdekességekről, változásokról és állandóságokról Czajlik Józsefet, a színház igazgatóját kérdeztük.
1: Tália Színház idei évadáról tudhatunk meg az előző sajtótájékoztatón néhány fontos információt. Megtudtam, vagy megtudhattuk, hogy a nők fognak ennek az aktuális évadnak a középpontjában állni, de akkor miért nem beszélhettünk majd nőkkel?
2: Most erre becsalogattál ebbe a csapdába. Claudia itt lett volna ma egyébként, mint új művészeti vezető, de sajnos közbejött neki egy felkérés, amit elvállalt, úgyhogy ő is beszámolna, de majd a nyilvános évadnyitón, ez már ő is beszélni fog erről. Mi mindig igyekeztünk ezt a egyensúlyt fenntartani mind a férfi, mind a női speciális problémák terén, de ezen az éven azt gondoltuk, hogy most központba helyezzük a nőt, és azt a kérdést, hogy hol a helyed, mert erre nagyon sok válasz van. És mi ezeket szeretnénk valamilyen módon körbejárni. Nagyon sok saját témával készültünk. Két bemutatónk a három nagy színpadi közül, az egy szerzői alkotás lesz. Az egyik a Shakespeare nőjeit veszi górcső alá, a második pedig magát a tradicionális női szerepekből, tehát a konyhából fogunk indulni, egy főzősót fog készíteni Claudia a lányainkkal, akik a saját életinterjúikon keresztül és különböző néphagyományokat és előre véve fognak egy új szemléletet adni arról, hogy mi a gasztronómiában, milyen lehet a női szerep, és a harmadik előadásunk pedig egy gangster komédia lesz igazából, ahol pedig egy nő volt az, aki megrendelte tulajdonképpen egy bérgyilkosságot felbújtóként követel, és nagyon nagy kavarodást okoz a világban. Majd lesz egy vendégprodukciónk az Orlai produkciótól, Molnár Piroska főszereplésével, amire szintén szeretettel várjuk a nézőinket, hiszen ebben a nagy művészi korban még mindig aktív, és ott szintén az idősebb és a fiatal generáció között feszülő különbségről fog beszélni nagymamaként, az unokájával, ami megint nőként szemlélve fog válaszokat adni az alapvető témára, és hát ha már a Hol a helyednél tartunk, lesz még egy rendhagyó történelem óránk, amivel iskolákhoz szeretnénk eljutni egy 45 perces előadás kontextusában. Folyamatosan hallanak a fiataljaink a Benes dekrétumokról, hiszen újra különböző okoknál tudva lévő okok miatt megint aktuális lett, de sokan magát azt sem tudják meghatározni, hogy miről is beszélünk, és mi így szeretnénk mindenfajta történelmi értelmezés interpretációk nélkül eléjük állni és elmondani azt, hogy mi is ez tulajdonképpen egy 45 perces óra alapján, hogy megint csak a Hol a helyedre keresi a választ.
1: De akkor még azt szerintem bontsuk ki, hogy egy eddig nem létező pozíció jött létre a művészeti vezetői, amit az említett Gardenő Claudia fog betölteni. Miért gondoltátok úgy, hogy szükség van egy ilyen munkakörre?
2: Ha így visszatekintünk, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a fiatal generációt megszólítsuk. Sokszor nagy neves rendezők és a fiatal generáció között, ha döntenünk kell, akkor a fiatal generáció mellett döntünk, ahogy a fiatal rendezőket megszólítjuk folyamatosan, és Claudiánál, amikor itt rendezte nálunk a nők a teljes ideig összeomlás szélén című darabot, benne is megszületett ez a közösségi érzés, hogy ide szeretne tartozni, ami tudom tapasztalatból, hogy nagyon ritka, amikor valaki kidobja a vasmacskáját a mi vizeinkbe, és próbál lehorgonyozni nálunk. Szóval mindenféleképpen válaszolni akartam erre a kihívásra, válaszolni szerettünk volna így a vezetőségen belül, és úgy gondoltuk, hogy igen, itt az idő akkor behívni ezt a fiatal szellemiséget.

0: egyfajta minőség ellenőrzés, amivel mi belevághatunk ebbe. És a nézőink nagyon szeretik, hogyha jó előadást látnak, és abban zene van, ezt mi is nagyon szeretjük, de ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy ez egy teljes commerce évadot jelent, hanem inkább azt, hogy tudatosabban szeretnénk az élő zenét és az énekes zenét használni.
1: Az igazgató mennyire folyik bele mondjuk az első darabnak a Shakespeare női szereplőinek, a szereplői alapján írt darabnak a születésébe, ugye ez most már azért záros határidőn belül színpadra kell állítani, belenézette már?
0: Jelen voltam, egyrészt mindig érdeklődtem ugye Károlynál, Ridley Károly rendezőnél, és Ötletgazdánál, és Miklósnál, hogy hogyan zajlanak az előmunkálatok. Voltam pár olvasó próbán, és most nekem nem az a szerepem, hogy ott zavarkodjam, de mindig mondják az aktuális híreket. Igazából ebben nem vagyok művészként semmilyen módon résztvevő, viszont koordinálom, hogyha bármire szükség van esetleg mi irányunkba. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól haladnak, és nagyon várom, hogy mi fog történni.
1: Kedvenc női alak, Shakespeare női alak?
0: Hát jó kérdés. Hát ugye itt van egy alapvető válasz itt az Ofeliánál, ugye, ami egy úgymond kedvenc, hogy egy kedvenc probléma, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz eljátszani. Na, ő pont nincs benne ebben, de van még nekem a Viola, a nadrágos szerep, aki férfinek öltözik, aki ott is megpróbálta már magát egyenrangúvá tenni azáltal a közösséggel, hogy férfiként jelentkezett, hogy úgy jobban kimerte mondani, kimondhatta a véleményét, és nem aggattak el rögtön ezeket a sztereotípiákat, ugye, amit a nőkre akkoriban szokás volt. Tehát talán így ez a kettő.
1: Tehát a Shakespeare XX című előadásról beszélgettünk. Nekem nem jött le egyből, ez engem minősít, hogy az XX az a női kromoszómát jelenti, de hogy akkor a második darabra, a főzős sóra térjünk rá, ami szintén rásegítéssel jöttem rá, hogy ez a lecsónak valamiféle ilyen bújtatott megnevezése. Hát tényleg főzni fognak a színpadon?
0: Én szerintem még főzni is fognak, de ez szintén most születik, tehát miközben a Shakespeare is a saját főzetünk, hát ugyanúgy most már zajlanak az interjúk és a egész helyzetnek, az egész előadásnak a létrehozása, úgyhogy még az eredeti képzeléseknél igen, még volt benne főzés. Az, hogy a végén mi lesz, és az hogy fog megjelenni maga a főzés, azt nem tudom, de mivel az egész a főzésről, a gasztronómiáról is szól, ezért még az is lehet, hogy főzni is fognak, de ezt nem tudom megmondani.
1: Ugye a harmadik, amit szintén említettünk, a Galóca címen játszott darab, amelyben az említett gyilkosság megrendelésről van szó, és akkor ugye a címből fakadóan úgy sejtem, hogy mivel akarnak gyilkolni ebben a darabban, ez így jó sejtem?
0: Hát ez egy gangster komédia. Egyébként ez egy élő személy volt, mint a mi népmondáinkban is, ugye Rózsa Sándortól Jánosékig volt egy ilyen személy, csak ő ugyanúgy ezen a szürke mesdjén futott, egy kicsit gangster is volt, egy kicsit jó ember is volt, hát emlékszünk még Pablo Escobarnak is szobrai vannak Kolumbiában, mert ő is próbált segíteni az embereknek is, tehát most semmiképp se akarom ezeket az embereket se jó, se rossz értelemben minősíteni, de csak azt akartam jelezni, hogy ez egy valós történelmi figura, aki megélhette a szerzőt, még régen Iván Kusánt, és ezt a darabot mi nagy szeretettel mutatjuk be, mert egy igazi vérbő, nagyon-nagyon úgymond a mi sztereotípiában a balkáninak gondolunk, abból a viszonyrendszerből épít, ilyen közvetlen, kimondó, de ezáltal nagyon sok humoros helyzetet, groteszk helyzetet kialakító előadás lesz, úgyhogy igen, ez lesz a harmadik.
1: És akkor ugye a Molnár Piroska főszereplésével játszott Jaj Nagyi, hogy azért Kassán ritkán látunk béletes darabban egy ilyen szintű sztárt, vagy elismert művészt, mint Molnár Piroska, és hogyan sikerült összehozni. És azért gondolom, ez ilyen szervezésileg is nekem ez ilyen rendkívül bonyolultnak tűnik, már minden egyeztetések, meg beépíteni ezt a műsor struktúrába, gondolom azért ezen kellett agyalni.
0: A nézőink láthatták, hogy az évek során mindig szerettünk volna egy vendégbérletet hívni, hogy a

0: saját közegünkben megnézhessenek akár komáromi előadásokat például. Most ezen az évben a Komárommal nem tudunk együttműködni, viszont az Orlai produkció, aki ezt a színművet állította elő, ők alapvetően nagy részt, egy profiljuk egy nagy részét pontosan úgy végzik, mint mi. Tehát ők fel vannak készülve a tájolásokra, a tájelőadásokra. Ez egy hosszú hónapok óta tartó egyezkedésnek a része, és azt gondolom, hogy eddig mindenben meg tudtunk egyezni, és pont azért, mert őnekik is szerepel ez a profiljuk között, azt hiszem, hogy meg fog valósulni, meg mindig akkor hiszem majd el, hogy itt van és látom, de minden arra mutat, hogy láthatjuk Molnár Piroskát nálunk.
1: És akkor ezek szerint egy hétig minimum itt lesz Kassán?
0: Hát az időbeosztás az tulajdonképpen ilyen műhelytitokként elmondhatom, hogy ilyenkor úgy szoktuk blokkosítani az előadásokat, hogy minél hatékonyabban és minél rövidebb ideig kelljen úgymond itt tartózkodni, de szerintem eddig mindent vállalt, amiről szó volt.
1: Jó, hát akkor gondolom nagy szeretettel várják az évadra is a nézőket, és a feltehetően elindult a bérlet árusítása is.
0: Igen, a bérleteket árusítjuk, tehát minden érdeklődött szeretettel várunk, a kollégáink állnak rendelkezésre, és várjuk Önöket a Kassa Itáliában.
1: Az előző percekben Czajlik Józsefet, a Kassa Itália Színház igazgatóját hallottuk, akit a most induló évaddal kapcsolatos tudnivalókról kérdeztünk. A témát a zene után folytatjuk Forgács Miklós dramaturggal. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: következő percekben Forgács Miklóssal, a Kassai Tália Színház dramaturgiával az új évad első darabjáról beszélgetünk, melynek címe Shakespeare XX. Milyen érzés William Shakespeare-rel együtt írni egy darabot?
1: Mivel Shakespeare nem tud róla, ezért tulajdonképpen ez egy ilyen nagy átverés. Tehát olyan, mintha valakinek a háta mögött szervezkednék, és ő nem tudna róla. Ugye eleve ez egy érdekes kérdés, mert Shakespeare bár megírta a darabokat, de tulajdonképpen a sugó példányok maradtak fönn, tehát az már egyfajta ugye átirat volt, mert a végső előadások szövegkönyve maradt fönn. Azt ugye eleve már lefordították rengetegen, ami szintén már interpretáció és átirat, tehát mi is Szabó Magda, Nádasdy Ádám, Mészöly Dezső szövegeivel dolgozunk, tehát az már megint tulajdonképpen nem maga Shakespeare. Ráadásul mi is gondolunk valamit aztán ezekről a fordításokról, és ezekhez a szövegekhez hozzáírunk valamit, vagy ezekből a szövegekből formálunk valamit a saját képünkre, úgyhogy ilyen szempontból, tehát ha azt mondom Shakespeare, az valami olyasmi, mint hogyha azt mondanám, hogy Proxima Centauri, tehát hogy valami nagyon-nagyon távoli, valami nagyon erős, és nagyon szuggesztív, és nagyon lényeges, amivel szeretnénk találkozni, és amire mindenki vágyik, de hogy igazándiból kinek mi a Shakespeare-je, az tulajdonképpen egészen személyes és egyedi döntés. A mi Shakespeare-ünk az tulajdonképpen az a Shakespeare lett, aki nőkről gondolkozik, nőkről ír, nőket állít a színpadra, és ugye ott is egy borzasztó érdekes, áttételes helyzetnek vagyunk a tanúja, hogy a reneszánsz korban, ami még azért nagyon erősen patriarchális társadalom volt, női szerepeket írt meg Shakespeare, és azzal szembesültünk Ridley Carver rendezővel, hogy nagyon széles spektrumát írta meg a nőiségnek és nőiességnek, és a nőiségről való társadalmi felfogásnak, mivel tényleg a gyönyörű szép szűzlánytól az erős, de megtörhető nőn keresztül a teljesen partneri viszonyba, sőt a férfiak fölé kerekedő nőt is megírta. Tehát ugyanaz a Shakespeare felkínálta minden verzióját és módját a nőnek, miközben a társadalomban természetesen a nő valamilyen szinten másodrangú szerepet töltött be, de ennek meg az a paradoxonja, hogy Erzsébet királynő viszont nő volt, tehát egy nő uralkodása alatt folytatódott egy patriarchális viszonyrendszer, és maradt meg tulajdonképpen a nők számára az otthonvilága, a szülés világa, a női test meghatározottsága, de azért már ugye özvegyként vagy valamilyen módon önállósuló nőként vállalkozhattak is, egyedülállóak is lehettek, nyilván nehezebb volt az életük, és voltak már nagyon művelt nők is ugye abban a reneszánsz korban, és a nő, mint teológiai, biológiai, filozófiai kérdés pedig nagyon-nagyon foglalkoztatta a gondolkodókat, és nagyon szélsőséges válaszokat adtak erre a kérdésnek, hogy egyáltalán például van-e lelke a nőnek, hogy a nő alkalmas-e a tanulásra, a nő miképpen használja az agyát, miképpen gondolkodik, és ebben a közegben nagyon nagy felüdülés Shakespeare-nek ez a sok színűsége és sok rétűsége, viszont azt meg ne felejtsük, hogy ezeket az izgalmas nőket férfiak játszották fönt a színpadon, tehát, hogy amikor mi belefeledkezünk a shakespeare-i lelki bonyolultságokba, amit a mi színésznőink kibonthatnak, akkor azt kell látni, hogy ez Shakespeare korában úgy zajlott, hogy fiatal férfiak játszották ezeket a nőket, tehát hogy eleve egyfajta stilizáció volt, és egyfajta visszatükröződés, és nem maga a nő. Úgyhogy ilyen szempontból visszatérve az alapkérdésre, Shakespeare-rel együtt írni, az azt jelenti, hogy megírni a saját Shakespeare-ünket.
0: Elárulható-e, hogy mely nő alakok, mely Shakespeare-i nő alakok jelennek meg a Thália Színház Shakespeare XX című darabjában?
1: Eredetileg 5 darabban gondolkodtunk, és 5 női szereplőt vettünk át Shakespeare-től, de tulajdonképpen az 5. szereplő Viola Cézár, tehát ugye ez egy nadrág szerep a Vízkereszt című darabból, Vízkereszt vagy amit akartok, ott maga a shakespeare-i történetből nem vettünk át jeleneteket és szituációkat, hanem magát a figurát gondoltuk újra, és helyeztük át egy 21. századi közegbe, tehát ő neki nincs shakespeare-i jelenete, shakespeare-i mi volta, ugyanis a másik 4 nőnek, akiket kölcsönöztünk Shakespeare-től. Van egy 21. századi, egy jelenkori léte, és van egy shakespeare-i létezése a drámaíró fejében. És ezek a nők 4 darabból vannak kölcsönözve. Az egyik a 2 veronai nemes, onnan Júlia nevű szereplőt kölcsönöztünk. Ezt hangsúlyozni is akarjuk, hogy a mi Júliánk nem a Rómeós Júlia Júliája, hanem a 2 veronai nemes Júliája, és ez egy korai Shakespeare darab, és itt a nő tulajdonképpen még megfelel ezeknek a férfi elképzeléseknek, hogy a nő legyen szép, a nő legyen fiatal, a nő legyen bájos, legyen picit cserfes, de azért tulajdonképpen kezelhető, és könnyedén otthon tart. A másik női szereplő az a Makrancos Katából Kata, aki ugye hát egy ikonikus női szereplő, és ahol ugye ez a nőgyűlölő, nőellenes, nő alázó férfi szempont elég erősen mindig fölvetül Shakespeare szempontjából is, hogy itt mintha beállt volna abba a sorba, akik a nőket lenézik, és azt mondják, hogy a nő, ha öntörvényű és keményfejű, akkor meg kell alázni, és meg kell törni. De nagyon izgalmas azért, hogy erről is mit gondolt Shakespeare, és nagyon érdekes árnyalatokat lehet előhozni az ő szövegéből is, és nagyon érdekesen lehet interpretálni a Nádasdy Ádám féle fordítást is. Tehát ez a figura is, a Makrancos Kata figurája is egy következő lépés, de egy érvényes női figura, főleg ha úgy vesszük, hogy ezek a figurák úgy működnek részben, hogy hogy látják a férfiak a nőt, és mit gondolnak róluk. A harmadik nőszereplő szintén egy lépés előre, ő a Sok hűhó semmiért című darabból a Beatrice figurája, aki már sokkal inkább partnere Benedeknek, az ő férfi partnerének, sokkal inkább kiegyensúlyozott ez a viszony, mindketten játszanak a szavakkal, játszanak a másik érzelmeivel, mindketten elzárkóznak tulajdonképpen a társadalmi elvárásoktól, nem akarnak megházasodni, nem akarnak arra fókuszálni kifejezetten, hogy a nőnek az a feladat, hogy feleség és anya legyen, a férfinak az a feladat, hogy gyermeket nemzen és otthont teremtsen. És ilyen szempontból ez már megint egy másik nő alak, egy újabb női kép. És a negyedik nőszereplő pedig Rosalinda, az Ahogy tetszik című darabból, ami lehet, hogy így a széles nagy közönség számára egy kicsit kevésbé ismert darab, de ugye tudni kell, hogy ebben a darabban van a Színház az egész világ című mondat és kis monológ, amit viszont mindenki ismer, csak kevesen tudják, hogy ez az Ahogy tetszikben van benne. És Rosalinda is nadrág szerep, ahogy Júlia is az elejéről, és ahogy Viola is nadrág szerep. Amit szintén most érdekes belegondolni abba, hogy a shakespeare-i fiatal férfi színész, aki alapjába véve nőt játszik, aki beöltözik férfinak. Tehát ezt is nagyon érdekes mai fejjel elképzelni, vagy valami ezért nehéz is, hogy a néző tulajdonképpen ezt hogy fogadta el, vagy miképpen, tehát hogy miképpen tette ezt helyre a saját fejében, ezt a többszörös illúzió teremtést és illúzió vesztést. megközelítést. Mert mi nálunk ugye most már könnyű, hogy egy remek színésznő beöltözik fiúnak, és ezzel pontosan megmutatja az abszurditását ennek a helyzetnek. De ott ugye eleve volt már egy alapszínházi konvenció, amit még meg kellett fejelni. Rosalinda pedig ebben a színházi konvencióban nem csak egy erős nő, hanem egy olyan nő, aki szinte átveszi az irányítást, és szinte rendezője lesz a darabon belüli eseményeknek, és aki tanítja a férfit arra, hogy hogyan kell igazi férfinak lenni, és hogyan kell a nőkkel bánni. Tehát ilyen szempontból ez megint egy teljesen más szituáció, és megint egy előrelépés, és ezt mind Shakespeare kínálta.
0: Az előző percekben Forgács Miklóst, a Kassai Tália Színház dramaturgiát hallottuk a készülő Shakespeare XX című darabról, amely a színház idei első bemutatója lesz.

Józan mérgezett kardba ütközött, s trónjába nyugodt urak beültek székelvén béke és harc között. Ám e királyfi úgy hala meg, hogy Adának néki díszsír helyett, és eme sírtó borzalom láthatni ma is a színpadon. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ranaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ranaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel nejen nyakára helyezte kezét egy múr vezér, s belőle végén a szuszt kinyomta, a látványt így nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjait, vacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, mely minden zárt kinyit. Itt állunk úgy, mint a múr vezér, magunk kifosztva másokért. Itt állunk, és a szánk nyitva van, ez aztán tud, ez a Shakespeare William. Meg kies hazában, mutass nekem egy oly nagy

napra divatba jött. Egy híres hazában kutas nekem, egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy híres hazában mutas nekem, egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilánkjait, Shakespeare úr ragasztja foltozzait. Mi itt állunk és a szánk nyitva van, hogy miket tud ez a Shakespeare William. Elkies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Elkies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William.

mert mindezt megérné most egyetlen jó pillanat. Keressük, kérdés.

meg azt. Keressük, várjuk meg, bármikor érkezhet, ha van még vagy 4 percen, a sok pillanat.

0: Technikai hiba miatt késhetnek egyes banki átutalások. Orosz katonai helikopter sértette meg rövid időre a lengyel légteret. Derült, illetve gomoly felhős időben 16 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki SAS felszólította a Fico kormányt, hogy a benzin és a dízel jövedéki adójának csökkentésével mérsékelje az üzemanyagárakat. A párt szerint ez azonnal érezhető lenne a lakosság és a vállalkozások számára, és javítaná a szlovák gazdaság versenyképességét. Veronika Remišová, a Szlovensko mozgalom zaludji képviselője közben azt bírálta, hogy a kormány a benzinkutak árrését szabályozná, miközben szerinte nem tervezi a Slovnaft rendkívüli nyereségének megadóztatását. A kormány ma bejelentette, hogy októbertől literenként legfeljebb 10 centes kiskereskedelmi árrést engedélyez az üzemanyagok értékesítésénél. Az Alkotmánybíróság nem adott helyt a jelenlegi ellenzéki képviselők 2023-as beadványának, amely a házassággal kapcsolatos jogszabályokat alkotmányellenesnek minősítette volna. A képviselők a családok jogi védelmének kiterjesztését és az azonos nemű párok házasságának elismerését szerették volna megteremteni. A kezdeményezést annak idején a Szabadság és Szolidaritás teljes frakciója, valamint a Demokraták pártban politizált és az Olanoból kilépett képviselők is aláírták. A javaslat a családjogi törvény védelmét a házasságon kívül létrejött családokra is kiterjesztette volna. Technikai hiba miatt átmenetileg akadozik a belföldi bankközi átutalások feldolgozása. A problémát a Szlovák Nemzeti Bank ma reggel észlelte, a fennakadást pedig építési munkálatok okozták. Egyes, nem azonnali átutalások ezért késve érkezhetnek meg, de nem vesznek el. A Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, és arra kéri az ügyfeleket, hogy ne indítsák el újra a már elküldött átutalásokat. A jegybank szerint a tranzakciókat a rendszer helyreállítása után feldolgozzák. A nyári építési szezon végéig csaknem 150 kilométernyi útszakaszt és több mint 90 hidat újított fel a Nemzeti Autópálya Társaság. A munkálatokat az ország egész területén végezték, elsősorban az autópályák és hidak burkolatának felújítására összpontosítva. Az autópályatársaság szerint idén eddig több száz kilométeren váltak kényelmesebbé és biztonságosabbá az autópályák. A legtöbb útszakaszt a kassai régióban sikerült felújítani. Egy orosz Mi-8-as katonai helikopter rövid időre behatolt Lengyelország légterébe ma az orosz kaliningrádi terület határának közelében, Branyevo városától északra. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a helikopter mintegy 300 méterre hatolt be a lengyel légtérbe, és 42 másodpercig tartózkodott ott. A gép Kaliningrád felől érkezett, mozgását a lengyel radarok észlelték, majd a légierő vadászgépeket küldött a térségbe. A szárazföldi erőket és a légvédelmi egységeket is riadókészültségbe helyezték.
1: Időjárás.
0: Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet, éjszaka helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt csomópontjánál egy személyautó szenvedett balesetet a kanyarodó sávban. A 19-es számú elsőrendű úton Gálszécs és Dargó között baleset miatt az útszakasz teljesen járhatatlan. Bazin bejáratánál Szent György felől torlódik a forgalom, a várakozási idő mintegy 10 perc. Az R1-es úton Zsarnóca után Garamszentkereszt felé sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800-900-800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Az ismert magyarországi zenészek és egy szlovákiai alkotta Historic Song népszerű, magyar-szlovák és angol nyelvű zeneszámokat ad elő új zenei köntösben, és saját szerzeményei is vannak már. Az együttes három zenészét és menedzserüket faggatom, az adásunkban már közzétett beszélgetés átszerkesztett változatát hallják. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Megérkeztek stúdió vendégeink, köszöntöm a Historic Song zenekar három tagját. Itt van velünk Csé Nagy Zoltán.
3: Sziasztok, üdvözlöm mindenkit.
2: Mihalik Viktor.
4: Jó napot kívánok mindenkinek.
2: És Spanyol Milán.
5: És én szintén. Jó napot kívánok.
2: Valamint itt van velünk Spanyol János is.
6: Szervusztok minden kedves hallgató. Jó napot kívánok.
2: A zenekar menedzsere? Hogy mutassalak?
6: Jelenleg igen.
2: Jelenleg igen.
6: Addig, ameddig nem cserélnek le.
2: Tehát a beszélgetés során még a zenekar menedzsere.
6: Igen, jelenleg igen. Ha lesz teljesítmény, akkor maradok, ha nem lesz, akkor meg viszontlátásra.
3: Munkakönyvet.
2: Tipikus zenészek vagytok. Egy héttel ezelőtt a Landox zenekar tagjaival beszélgettem, és ők is az első 5 percben a mikrofonokról beszéltek. Rögtön elvarázsolt benneteket a
3: technika.
2: Technika, igen. Ezek ennyire jó mikrofonok. Igen, ezt megtudtam a Landox zenekar tagjaitól, hogy ezek tökéletes mikrofonok.
5: Abszolút.
2: Ilyeneket használtok ti is?
5: Én a U47-eset használom, az egy ilyen lámpás, előerősítős, és a U87-est szintén Neumann. Nagyon jó mikrofonok.
2: Zoli Viktor.
4: Én semmilyen mikrofont nem használom.
5: A dobos.
4: amit oda tesznek.
2: Úgy értettem, hogy ezek szerintem nem nagyon vagy otthon a mikrofonok világában.
4: Nem.
2: És nem is kell egy dobosnak.
4: Nem is érdekel.
2: Zoli?
3: Hát én súros voltam, tehát én mindig a súr felé húztam, meg általában azt használok, de... viszont Novi súr. De nekem nagyon tetszik, volt egy egyszer-kétszer lehetőségem más mikrofonokat is kipróbálni, Sennheiser is.
5: Meg a
3: nagyon jó. Igen, AKG is. Milán igazából a technikának a felelőse, aki ezt átlátja, tehát igazából véve én eddig súros voltam, mondhatjuk, SM58. Klasszikus.
2: Délelőtt során beszélgettem egy szlovák ismerősömmel, és ezt azért hozom fel, mert őt Mihalik Miroslavnak hívják, Közép-Szlovákiából származik, ott él, és ott ez egy népszerű vezetéknév. Tudsz, Viktor, valamit erről a vezetéknévről?
4: Tudok, mert nekem van ott rokonságom. Kassa felett mellett, sőt, még anyám révén is, Dluhi. Felvidéki rokonságom.
2: Tehát az vannak igen. Szlovákiában gyökerek.
4: Abszolút.
2: Jó, akkor most már rátérhetünk a zenére. Mi újság a Historic Song házatáján? Legutóbb, mikor is találkoztunk a Beatrice nagy koncertjén, az MVM Dome-ban.
3: Igen, ahol ott
2: a
3: is
2: a zenekar lehetél. Előtt szerepeltetek, mint előzenekar.
3: Igen, ott is lehetél. Jól emlékszem, ugye, hogy az MVM Dome-ban volt, igen. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Most igazából véve azért jelentkeztünk, hogy elmondjuk a 2026-os terveket, milyen koncertekkel készülünk, és mellette majd egy pár gondolat nyilván a zenekar tagokról, amiben nincs változás, tehát inkább az csak ismétlésképpen, és akkor elmondjuk, hogy majd milyen új dalokkal készülünk stúdióba, és mik a terveink.
2: Jó, tehát akkor ezeket majd elmondjuk, de beszéljünk még a 2025-ös évről. Ez hogyan telt?
3: Hát köszönjük szépen, jól éreztük magunkat. A legfontosabb az, hogy a barátság jegyében telt. Tehát talán ez a legfontosabb, hogy a emberi kapcsolatok, amik meghatározzák egy zenekar létét, az úgy gondolom, hogy nagyon fontos első helyre tehető. Mi is nagyon sok a világ által hozott problémával küzdünk, a művészvilág is ugye egy nehéz világ, tehát ez nekünk is ugyanúgy megvan, de ezeket talán túl tudjuk lépni, mert ennél még fontosabb, és előre teszem az emberi kapcsolatokat, olyan, mint egy házasság, hogy mindenki itt saját magától vesz részt ebbe a produkcióba, és nem kényszerből.
2: Ezek, amikre céloztál, ez például a koncert lehetőségek?
3: Például.
2: És például, mi?
3: Hát a politikai hovatartozások és a politikának a részvétel a művészetekbe, ami nem mindig jó. Hát van, akinek jó. Ez attól függ, hogy kinek savanyú a szőlő, és kinek nem. Tehát melyik oldalt.
2: És mivel magyarázható, hogy az utóbbi időben egyre több beszélgetésben előjön ez a téma, a politika?
3: Hát én azt gondolom, hogy én nem vagyok polisztor, csak talán mint külső szemlélő egyszerűen úgy látom, hogy a politika egyre jobban nagyobb teret kap, és egyre jobban rá tud azokra a szegmensekre is térni a világba, ahol korábban nem volt szokásos, hogy jelen van. Tehát például szerintem a művészetekben mindig ott volt, csak talán most nagyobb háttérre tud jelen lenni, és megválasztást ad arra, hogy igen vagy nem, tehát eldöntést ad arra, hogy valakinek ez sikeresebben tud működni, vagy nem. De mi ettől azért függetlenek vagyunk, és nagyon Milánt akarom idézni, mert Milán nagyon jó barátom, és nagyon nagy instruktorom is sok mindenben, és ő azt mondta, hogy ez tök jó, mindenkinek kell politizálni, hiszen a társadalom része vagyunk civilként, de ezt egymás közt kell megbeszélnünk. És azon kívül, igen, és ha egymás közt mi megbeszéljük, az tök jó, mert mindenki szavazópolgár, mindenki megy, mindenki részt vesz, és nem mindegy, valahova tartozni kell, viszont ezt mi nagyon okosan nem viszük a színpadra és a médiába, tehát ez most itt is csak ilyen szinten, hogy érintőlegesen, tehát mi maradunk művészek, és mi a közönséget szeretjük, nekünk mindegy, hogy a közönség soraiba kiáll, vagyis nem mindegy, hanem mi mindenkit elfogadunk. Hát ez is pont oda kapcsolódik vissza, mint a zenekarban is, az emberi lét és az emberi elfogadás ott is fontos lenne, meg egyre jobban kellene, hogy legyen, és a zenekarban is nekünk az első az emberi, hogy jól érezzük magunkat a zené, a próbákon.
5: A zenei tudás. Az a lehet, hogy az első fok. Igen. Azok szerint választunk.
3: Milán profi azért mondja.
4: Barátság lehet egy napközi táborba is.
5: Igen, barátok vagyunk, minden.
4: De attól meg lehet, hogy szarul játszunk.
5: Akárkivel nem játszunk. De ez jó, ez így van. A zenében
3: mesélj róla, akkor vedd át a szót, mert akkor még most a bevezetőt elmondja.
4: De például szerintem, ha már vegy át valaki, egyáltalán nem jó, hogy a színpadra viszik a politikát, különösen, hogyha már a politika irányít valakit, tehát úgy értem, hogy több lehetőséghez jut egy zenekar csak azért, mert ehhez vagy ahhoz tartozik.
2: És mit gondoltok, április 12-e után változhat a helyzet? Ha már így érintettük a politikát, most picit mászunk azért bele.
3: Persze. Hát
4: lehet sokkal rosszabb is.
3: Ahogy elmondtuk, hogy ha függetlenek akarunk lenni, akkor azt mondom, hogy mivel mi eddig is függetlenek voltunk, akkor minket ez nem érint. Tehát ez ilyen egyszerű. Mi csináljuk a dolgunkat.
5: Igen.
3: Igyekszünk jó dalokat írni, barátságban lenni egymással, szeretedve.
5: Átvinni az energiát.
3: Átvinni az energiát. Igen.
4: És hát azért majd érint, hogyha nem bírjuk kifizetni a benzint meg a rezsinket.
3: Ja.
5: Hát akkor
3: eljárunk. Akkor eljárunk.
4: Semmiképpen sem.
3: Nehézségek mindig vannak, nem Jancsi? Tehát nehézségek mindig vannak. Nem az határozza meg a zenekarunk együttlétét, hogy ki a vezetésünk, nem az határozza.
4: Ja, hát ez semmiképpen azt mondom.
3: Igen. Az a mi akaratunk, hogy mi akarjuk ezt csinálni, és amíg mi jól érezzük magunkat együtt, addig a Historic Song is ott lesz a fronton.
6: Kivéve akkor, amikor a betegség áll be, úgy, mint most a Tibikével például.
3: Kivétel sajnos. A betegség, mert...
2: Mert hogy Kozma Tibi is jött volna.
3: Igen, sajnos, hát az induláskor Budapesten volt egy pont, ahol ma reggel találkoztunk, és együtt indultunk ide autóval, és sajnos Tibi nincs jól, és a zenekarban több ember is beteget jelentett, úgyhogy több tagunk is, úgyhogy innen üdvözöljük Ultit, Levit és Tibit, akik nincsenek itt, és jó, mindenkinek jobbulást.
2: Ebből is kiderült, hogy 6 tagú a zenekar, ugye?
6: Igen.
2: Akkor soroljuk föl az itt nem lévőket, Kozma Tibiről már esett szó, akinek innen is jobbulást kívánunk.
3: Igen, elsőként.
5: Ugyan, Tibike.
2: És még?
6: Pontosan.
2: Kik van?
6: Kozma Levente, Tibike fia. Nagyon tehetséges, gitáros, énekes.
3: Tibi fontos, hogy gitáros, énekes. Úgy szintén szóló gitár.
6: Pontosan, és az Ergóból jött, meg a VIP, vagy hogy hívták a zenekarát? VIP, ugye?
3: Az, nem.
2: A VIP az egy fiú csapat volt.
4: Mehetem, de nem volt ő abban.
2: A Rakonszai Fibérek.
4: Megnézte volna a Tudra Bugra.
6: Igen.
3: Nem.
4: Csak szerző volt ott.
6: Igen, szerző.
3: Nem ott.
6: És Gutti persze.
3: Igen. És
4: Tudra Bugrát volna, akkor nagyon vicces lett volna.
3: Igen. És Gutti.
2: De Vilmányi Gáborról sem feltételezte senki sem, amikor még az Exoticban zenélt, hogy ugrabugrálni fog a színpadon, és megtörtént.
3: Megtörtént, igen.
2: Nem tudjuk, mit hoz a jövő.
5: Így van.
6: Tényleg, és pénzt hoz a jövő, amikor egy laptoppal vagy egy akármivel kiül egy kisfiú a színpadra, és akkor képes elfoglaltatni mennyi? 20 000 embert
3: igen, lefoglalni.
5: Igen.
6: Hát én azt mondom, hogy olyan műzenével, tehát ez nagyon távol van ezektől a fiúktól, akik élőzenével odaülnek a hangszer mögé, vagy nyakukba veszik a gitárokat. És
4: mondjuk ez a vég.
6: Tehát ez az érték.
3: Igen.
6: Ez az érték. Nem az, hogy valaki most nagy...
5: De nem, rájönnek majd később.
6: Idővel, igen.
3: És ugye most már, hogy említettük a Leventét, aki gitárének és apukája Tibi, Ergós Tibi, ugye gitárének, akkor fontos a Gutti basszusgitár, ugye neki is üdvözlet, és van még egy folyamatos állandó emberünk, a Donászi Tibor, akit ugye megint csak a dobok mögül jól ismer az ember több formációból.
2: Szintén nem kell bemutatni a hallgatók.
3: Szintén nem kell bemutatni, Mobilmánia és Edda is, az Átosztály is elég sok produkció. Őt is kell említenünk, mert majd erről Viktor mesél, csak a lényeg az, hogy amikor Viktornak ugye a bikinibe is van főállása, amikor a bikinibe játszik, az összeütközés lehet velünk hétvégébe. és ilyenkor Tibi segít be nekünk, úgyhogy két dobos van nálunk, de örülünk, mert két nagyon jó dobos van.
5: A legközelebb a perkussziók mellé is odáll, és ja, akkor nagyon tömeg.
3: Hogy együtt is játszhatnak egyik perka, másik dob.
5: Toto, Afrika, vagy valami.
3: Ilyen, ilyen és jó.
4: Mi perkás?
3: Büszkék vagyunk,
4: és hogy Janó biztos nem.
3: Hogy?
4: Janó.
3: Hát igen, és még, hát igen, Janóval kezdtük együtt még az elején, de hát az egy másik történet, még a szólógitár Záhodi.
2: Erről beszéltünk legutóbb is.
3: Igen. Mikor kezdtük, hát reméljük, hogy még lesz azért pár fellépés, amikor együtt tudunk dolgozni, úgyhogy ennek a jövőbe is állunk elébe, és majd meglátjuk, tehát igazából így vagyunk, Ergo, Király, Norbi, Bikini, Diamond, és ugye Milánt nem kell mondanom, mert én azt hiszem, hogy mivel hazai pályán vagyunk, azért a Nyebozsadá és a Jégkorong nemzeti himnusz, nemzeti válogatott himnusz, csapatának himnusz a Milán követte el, énekelte, csinálta, írta, komponálta, úgyhogy Milán is egy ugyanilyen nagy név a szakmában, csak ugye ő a szlovák oldalt képviseli inkább zeneileg, de nagyon szeretik már most Magyarországon is, mert neki is van szerepe, amikor dalt énekel és szerepel a koncerteken.
4: Főleg a munkássága az Amerikához köthető, főleg,
3: igen,
4: nem Szlovákiához.
5: Igen, hát erről... ismernek Szlovákiában, nagyon, nagyon sokan nem is tudják, hogy én énekelem azt a számot, de nem az a fő, szerintem a minőség az viszi a jellemet, mert Amerikában is a CBS rádióban játszik a számomat 10 évvel mondjuk ezelőtt, úgyhogy egy ilyen elég nagy dolog szerintem, de hát lehet, hogy a többiek fogják.
2: És mostanában is gyakran tartózkodsz Amerikában?
5: Igen, igen. Még mindig ott vagyunk. 1996-ban mentem ki először, azóta kint vagyunk, az már nagyon sok, és már gyerekeim is vannak, Amerikában születtek, és hát ott vagyunk.
2: Pont 30 éve.
5: Igen, igen.
3: 30-a.
5: Úgyhogy én már azért minden 3 hónapban, valaha minden hónapban futkároztunk, repültünk, most minden 3 hónapban, de mindig a nyár alapján, a 3-4 hónap nyárát, azt mindig itt vagyunk Szlovákiában.
2: Amikor a koncertek többsége van.
5: Igen, így van. Úgyhogy mindig nagyon sokszor itt vagyok. Sokan azt gondolják, hogy nem is vagyok Amerikában.
2: Összeszámoltad már, hogy hány órát töltöttél levegőben?
5: Hát ez mert...
4: nem, de már ingyen jár.
5: 28 év alatt kiszámoljuk, hogy a első 10 évben minden hónapban repültem oda-vissza, a másik 10 évben szintén, majdnem, igen. Az utolsó 8 évben meg úgy repülök, ahogy érzem.
2: És könnyű megszokni ezt a hosszú repülőutat?
5: Elejente nagyon könnyű volt, abszolút semmit nem csinált. Most már érzem a jetlageket, meg ilyen félnapos át, utána kell aludnom, vagy valami, vannak ilyen gondok. De már azért úgy állítom be, hogy inkább 3 hónapot kint vagyok, lehet, hogy 3-4 hónapot itthon vagyok, itt. Utána megint kimegyünk, most például 10 nap, és megyek ki. Kint leszek egy 6 hétig, lehet, hogy 2 hónapig utána. Nyárra már visszajövök, úgyhogy koncertozhatunk.
2: És könnyű megszokni ezt a két laki életet?
5: Én már nem is érzem, hogy így van. Én imádom, valamit imádok Amerikában, valamit meg itt.
3: Bocsánat, szerkesztő úr drága, azt gondolta, hogy kevés a két laki élet, a amerikai is a poszton, úgyhogy gondolta, elszerződik egy budapesti zenekarban. Most már 3 laki.
2: Igen, hogy visszatérjünk a Historic Songhoz.
3: Igen, visszatérjünk.
5: Magyarország mindig valamit jelentett nekem, úgyhogy ez egy nagy példány, mert a zenekarok, a Piramis, meg a elején a P-Mobil, nagyon eljártam koncertokra, mikor mennyi voltam, 17 éves voltam, 18, a Piramis,
3: igen,
5: mondjuk.
3: Hogynem.
5: Úgyhogy az a példány, onnét jön minden, onnét jön vissza a szív, oda megy vissza, ahol járt, mikor tínézser voltam.
2: Hamarosan ismét beszélünk még a Historic Songról, viszont hadd kérdezzem meg, hogy amikor itt vagy, akkor mi hiányzik Amerikából?
5: A szuper minőségi zene, meg az a nagy demokrácia a zenében. Itt mondjuk...
4: Meg a benzinár.
5: Jaj, a benzinárban ott sokkal olcsóbb, de ez a forgalmi adó kérdése, meg már adók kérdése, szóval ottan vannak, nagyon sok előnye van mindennek, mert ottan az emberek ki vannak specializálva. Szóval, hogyha te zenész vagy, akkor nincs olyan, hogy valamilyen amatőr zenekarból valaki valahová bejut, mert ottan majdnem mindenkinek vagy főiskolája van, vagy konzervatóriumja van, és óriási a konkurenció. Úgyhogy, hadd mondjam, hogy a tehetség, nagyon sok tehetség van Amerikában. Itten sokkal kevesebb a tehetség, így akárki, hogyha megvan a kapcsolat, be tud jutni valahova. És azért mondjuk én nem is soha nem próbálkoztam valamit kínálni a rádióba, vagy valami, mert ezt az amerikai zenémet, amit én éneklek, mint énekes, lehet, hogy nem is játszanák. Mert mondjuk ez egy ilyen West Coast stílusos, szóval más. Magyarországon ottan tetszett, ottan más.
4: Hát azért azt játszanák, szerintem az elég jó.
5: Igen. Nem próbálkoztam.
4: Tehát mit tudom, egy Guns N' Roses végzett iskolákat, attól függ, melyik szegmensbe akarod, igen, elhelyezni.
5: Így mondtam, hogy ottan nagyon...
4: Arra mondjuk valahol el akarsz menni turnézni, mint session,
5: igen,
4: akkor ez él, amit te mondasz, hogy igen, tényleg ott 150 olyan szintű dobosásorban, mint a Borlai Gergő mondjuk.
5: Így van, és válogatnak.
4: Igen, de a sima, ha egyszerre futsz be, akkor ezzel nincs baj. De hát az a ritka.
5: Így vagyunk, a zenekarban a barátság meg a tudás ezt tart össze. Mert mindenki valamit úgy egymást kipótoljuk, ahogy érzük a zenét, és segít, működik.
2: Ezt alátámasztja, amit mondtál, az, amikor ugye Barta Tamás az LGT-ből, a Lokomotív GT-ből, és őt mindenki egy nagyszerű, egy nagy tudású gitárosnak tartotta mi felénk, és amikor kint élt már Amerikában, akkor azt nyilatkozta, hogy az utolsó utcazenész is jobban játszik, mint ő.
5: Hát valahogy van már benne valami igazság biztosan.
2: Fordítva, és amikor Amerikában vagy, akkor mi hiányzik Szlovákiából, hát, Magyarországról?
5: Főleg az emberek, a család, a barátok, ugye? Mert itt nagyon sokkal közelebb barátságok vannak, mint Amerikában, mégiscsak a másmilyen hozzáállás van a bizniszhöz, a zenéhöz. Ottan nagyon nehéz igazi barátságot felhozni, sőt, mivel visszajövök, akkor meg minden barátom után elmegyek, eszünk valamilyen jó kajákat, ugye ez nagyon sokat tesz az, hogy egy kirántott sajtot, vagy egy prinzolja haluskit, vagy valamit tudnánk, akkor ez itt nagyon, ez miatt vissza tudok jönni. 3 hónap után hiányzik nekem a kirántott sajt. Prinzolja haluski.
2: A magyar és a szlovák kaja.
5: Meg a magyar kaja, persze, hogy a Budapest, hát az a...
3: Az itteni ételeink, ami tradicionális, én is jöttem Amerikába. Én is jöttem Amerikába, aztán egy gyulai kolbászért, mit nem adtam volna, tehát...
5: Nem tudod megvenni ezt a minőségű, mert alapanyag másmilyen színvonalon van az alapanyag, úgyhogy hiába akarsz te prinzolja haluskit csinálni, hogyha nincsen prinza, ugye? Nem tudod megvenni.
4: Semmi se olyan, hát a hentes, a szalonna nem olyan.
5: Nem, semmi.
4: Én is csináltam lehet, Kanadában a tojásrántot, tehát pedig, ahogy én csinálom, az elég masszív, amire kétféle szalonna, meg mindenféle jó, és hiába volt ránézés profilem, tehát nem olyan volt.
2: Úgyhogy ennyi. És megismerkedtél ott a környezetedben ottani magyarokkal? Szlovákokkal?
5: Igen.
2: Összetartunk.
5: Megmondtam őszintén, közeli szlovák barátaim összetartanak. A magyarok nagyon, azok jobban összetartanak. A magyar, nem tudom miért, de ottan valahogyan automatikusan a magyar közelebb van a magyarhoz. De én szlovák is vagyok, tőle apukám a szlovák volt, anyukám magyar. Így mind a két én barátság alap megvan bennem.
2: Innen a spanyol vezetéknél.
5: Igen, igen.
2: Visszatérve az együttesre, Zoli, tavaly voltak koncertek?
3: Hát nem igazán. Nem volt sok koncertünk, soha nem.
2: Zenéltetek?
3: Igen, nem volt sok koncertünk igazából véve. Én most azt mondom neked, hogy vagyunk egy hátrányban. Hátrány az pedig arról szól, hogy egy normál zenekarban, ahol máshol nem játszanak a tagok, ott egyszerűbb összehozni az időpontokat, akár próba, akár koncert. Nekünk ez egy nagyon nagy hátrány. Hogy mindenki,
2: mert hogy mindenki játszik más zenekarban is.
3: Igen, mindenki játszik más zenekarban. Igazából véve mindenki évek óta, évtizedek óta aktív más zenekarba, és ugye amikor összejött a Historic Song, akkor ezt tudomásul kellett venni, ez induló alap volt, és mivel nehéz az időpontokat összehozni, így a koncertekre is nehezebb összehozni, és igazából a beszélgetés elejére visszatérve, amikor beszélgettünk arra, hogy a baráti és az emberi kapcsolatok, hogy nem tudtuk azt meglépni, amit szerettünk volna, az a pörgés még nem indult be, kevesebbet játszunk éppen azért az időpontok miatt, viszont amikor próbálunk, és amikor koncertezünk, akkor jól érezzük magunkat emberileg nagyon is. Szerintem ez a jövőben is így fog maradni egyelőre, úgy látom. Majd kérdés, hogy aztán meddig fog sűrűsödni a naptárunk, hogy mit fognak hozni az új dalaink, hogyha bemutatásra kerülnek, hogy mert már megírtuk őket, csak még az a kérdés, hogy bemutatásra kerülnek, hogy az fog-e rajtunk lendíteni, vagy nem.
2: És milyen időközönként próbáltok, jöttök össze? Ez is változó?
3: Hát most a betegség, ugye azt említettük az adás elején, hogy most ugye küzdködünk egy betegséggel, mert több tagunk is beteg volt, úgyhogy éveleje óta ez sajnos egy probléma, de most úgy néz ki, hogy a hét második felében már Budapesten el tudunk kezdeni próbálni, és tudunk készülni a stúdióra, meg a dalainkat befejezni, amik félbe maradtak, már hogy összepróbálni, és utána tudunk menni stúdióba, meg el tudunk menni a koncerteket megcsinálni, amikről szó van, majd itt a fiúk aztán beszélnek róla, ki mit szervezett, mert van benne Csehország, meg van benne Szlovákia, meg van benne Magyarország, de gondolom erről is később beszélünk, majd megemlítést teszünk, hogy merre leszünk láthatóak, vagy mik vannak terben.
2: Kitérünk majd erre is. Milyen dalokkal bővült a repertoár?
3: Írtam most két szöveget, írtam két új dalnak a szövegét, az egyik az az én könyvem, ami a mi életünket mutatja be, és arról szól, hogy soha ne add fel, nincs soha késő semmihez, és mindig stengbe vagy, mindegy, hogy hány x-et húztál be az életbe. És az én könyvem az erről szól, az nagyon szuper dal lesz. A másik, azt Milánnak nagyon nagy köszönet itt ül mellettünk, mert olyan ötleteket hozott a dalba, amitől zeneileg nem lenne az, ami lenne, hiszen a jó szöveg mellé ragyogó zene is kell. A másik, amin dolgozunk, a TikTok, az pedig arról szól egy kicsit viccesen, hogy a TikTok világban élik a mai fiatalok inkább az életüket, meg a mai trend ott élik inkább az életüket a virtuális térben, mint a valós életben is. Erről írtunk egy dalt a TikTok. Ez is felvételre kerül nem sokára. Aztán írtam egy nagyon szép romantikus dalt a rózsámról, a virágról, és kicsit a szerelemről is. Ez egy harmadik olyan dal, ami újdonság lehet. Kérdés, hogy a pénz és az idő hogy engedi meg, hogy ezeket a dalokat befejezzük, de erről a fiúk tudnak beszélni, mert Viktornak is nagy köszönet, mert Viktor is nagyon sok dobot kipróbált hozzá, nagyon sok variációba lejátszottuk már, és úgyis a Milán a gitárokkal, a kísérő díszítő elemekkel, ők is mondjanak erről valamit, tehát ne csak én, de nagyjából így állunk.
2: Tehát te írod a szöveget, és közösen komponáljátok a zenét, ugye?
3: A hangszerelést és a dalok összerakását, mert azért alapból, mikor a dalírás elindul, azt én szoktam a Tibikével úgy szintén, azok külön próbán folynak náluk.
2: Tehát a hangszerelés közös így.
3: Igen, és akkor elmegyünk hangszerelni, akkor azt általában együtt szoktuk, és az nagyon fontos, hogy mikor a Milán ott megjelenik, akkor a Milán az még bele tud a zenébe is szólni, mert mondom, olyan szenzációs dolgokat, tehát imádjuk azt, amit ő beletesz. Az a zenei nagyságát mutatja, hogy ő mondta, hogy minőség számít.
4: Amerikaian
3: gondolkodik. Mi meg itt két vonal van, ez fontos, ezt a Milán is szokta mondani. Van a magyar vonal, amiből nem tudunk kilépni. Hát ugye Tibinek van 300 slágere Magyarországon, elég jó gyakorlata van benne, hogy kell csinálni. Az előadókat igen, felsorolhatnám, mindéket ismeritek, de tényleg itt Mehetten lemezek, és Csepregi Éva dal, és Ergo dalok, és No Smoking dalok, és csak egy érdekesség, hogy mondatban megemlékezhetünk Fenyő Miklós kedves barátunkról, aki egy nagyszerű szakember volt a szakmában, és sajnos most vesztett el a szakma. Őneki volt egy nagy koncertje a Margit szigeten, amikor meghívta a No Smokingot, Tibit, és a

0: nem mindig így van, de túlnyomó rész mi zenészek általában ezt tudjuk.
1: Nagyon szépen fogalmaztál.
0: Szépen? Már szeretek szépen.
1: Nem lehet belekötni.
0: Mert a női nemet nagyon szeretjük, és nem akarunk olyat mondani ráunk nézőséget.
2: Igen, szeretjük.
0: Női, igen, igen. És ez a dalt így megírták, hogy mikor elmegy, akkor utána csak ülök itt ma egy padon, nincs jó kedvem, úgyhogy ne is beszélj velem, mert elment az asszony, hazamentem, várt egy levél, és elment, hol a pénz, hol a nő. Hát durván erről szalad, és imádják a srácok, tehát, és azt is játszok. Most bekerült ez is a programba.
3: Meg egy új szám van, ugye, amit szintén játszotok. Ott egyszer egy nyár.
0: De azt te már láttad, tehát az MVM Domba ott voltál, ugye, azt azon a koncerten már játszottuk. Tehát ott mutattuk be még egy új dalunkat, amit volt egyszer egy nyár, azt a Milán írta, azt és a Milának a nagyságát idézi. Abba meg mi tettünk bele utólag egy kis magyar ízt, mert mindig a magyar íz és az amerikai íz találkozik. Lehet, hogy azért jó is. És annak a szövegét, a vallatírait, hogy köszönjük innen. Ez volt egyszer egy nyár, akkor már most négy új dalról is beszéltünk.
4: És mivel a koncerten nem tudtam még a magyar szöveget, akkor az első két részét azt angolul énekeltem. De
0: szuper volt.
4: Az is valamire jó.
0: Szuper volt.
4: Mert akkor lehetett látni, hogy hogyan, milyen ergonomiája vannak a számnak, meg a harmonizációját. Eredeti angolban az nagyon van, hogy amerikai.
2: Gondolom látták, hogy minket ilyen nyelveken nem lehet zavarba hozni.
0: Vagy nemzetközi zenekar vagyunk, ugye? Szlovákok, magyarok, amerikaiak, minden.
4: Nyugodtan játszhatnánk angolul.
0: Igen. Hát remélem, hogy cseh országba is eljutunk, mert a cseh piacon nyilván fogjuk, meg a szlovák piacon, cseh piacon a Nyebozsedá is előjön, mert azért az is egy újra elő kell vegyük a koncertjeinken, mert azért játszottuk az elején.
4: De milyen szuper az.
0: Mi nagyon szeretjük.
4: Mi
0: nagyon szeretjük. Tehát a Nyebozsedát mi imádjuk. Tehát a fiúk is mondják.
3: Ugyanolyan élmény, mint az Omega, amikor élőben játszott a olimpik slágerét.
0: De gondolom, hogy majd esik szó arról is, hogy majd az olimpikkal is játszunk, tehát ez is majd szóba kerül.
1: Egymás után dobjátok fel itt nekem a labdákat, majd muszáj leütni. Szóval vannak átdolgozások, vannak saját szerzemények. Körülbelül mennyi átdolgozás van a repertoáron, és mennyi új szerzemény?
0: Hát körülbelül 3-4 óra az, ami a műsorunk.
1: De hát gondolom nem fér be minden egyes dal, minden
0: most
1: egyes
0: dal. Most én összeszámoltam, most én napra kész leszek. Most mindent visszateszünk a régiből, meg bejönnek az újak, akkor ilyen 15 dalról beszélünk. Tehát ez ilyen egy-egy és negyed órás. És
4: szerintem új szám.
0: Igen, és körülbelül 1/4, 1/3. Tehát egy 4-5 új dal van, amire büszkék vagyunk.
1: És körülbelül 10 átdolgozás.
0: De az fontos, hogy azért ezek a dalok is mind a zenekarhoz kötődnek, tehát ugye mondtad, hogy fogunk erről beszélni, tehát fontos ugye, hogy a Tibi nyilván az Ego slágereket dobta be a közösbe, Viktor miatt vannak a Bikini sláger, és a Milán miatt Nyebozsedá, Jékorunk Innusz, én miattam van Diamond sláger, és hogy azok mind a saját zenei munkásságunk dalai. Talán a Demiennek a nagyon szép dal, a felnőtt gyermekek, talán az van, ami ez talán nincs senkinek semmi között, de csak úgy játsszuk, mert jó. Hát ilyenek majd amúgy meg fognak jelenni a jövőbe is, mert ha találunk egy-két olyan ikonikus dalt, ami ide a historik névhez ugye illő, akkor...
4: Illik a historikhoz.
0: Ja igen, meg piramist is játszottunk még, tehát ajándék, még az ajándék, tényleg. Igen, az ajándékot megcsináltuk, hogy feldolgozásba, tehát akkor már 15-nél járunk, tehát akkor nem is jól mondtam, 15 dal.
4: De szerintem 20 dal lesz, még legalább egyet-kettő, ami már kész a My Lady, azt megmutatom, hogy milyen, hogyha lehet.
0: Meg ha megengedik, hogy hol a pénz, hol a nőt, ha megengeded, akkor majd be is játsszuk, mert itt van a pendrive-on, elhoztuk, hogy koncertfelvételeket hoztunk.
1: Arra is kíváncsiak vagyunk.
0: De te mesélj, hogy milyen volt a koncert. Azt én mondd el, hogy milyen volt, amikor ott voltál.
1: Jó volt, jó hangulatos volt. Aha. Ez volt a Historic Song eddigi legnagyobb koncertje?
0: Létszámra?
1: Meg úgy általában, vagy akkor úgy kérdezem, úgy teszem fel a kérdést, hogy a legfontosabb?
4: Igen. Hát mennyi ember volt?
0: Hát Viktor, hát egy arénában azért sokan. Most mi a létszámot nem tudjuk, ebben nem tudunk belemenni,
1: nem volt
0: mert
1: ház az
0: nem volt teljes. Létszámilag nem tudjuk, de nyilván egy MVM Dome Arena, ami a legnagyobb Magyarországon zárt térbe befogadó létszámba képességileg. Az volt a legnagyobb koncertünk, igen. Most éppen, igen. És beszéltem most napokban, egyeztettem éppen velük, úgyhogy lehet, hogy fogunk együtt játszani. Majd ez most a márciusi időszakban le fog tisztázódni, hogy milyen zenekarokkal fogunk együtt játszani, mert ez is még fontos, hogy lesz egy pár zenekar, akivel játszunk. Ez most kb. Márciusban kitisztázódik éppen ebben a hónapban.
1: Még térjük vissza a saját szerzeményeitekhez. Zoli, amikor komponálsz, akkor már előre tudod, hogy az Historic Song lesz.
0: Persze.
1: Nem úgy állsz hozzá, hogy akkor ez majd valami, és akkor vagy a Diamond, vagy a Historic Song repertoáriába be fog férni. Tehát előre tudod, hogy a Historic Songnak komponálsz.
0: Így
1: kettő között mi a

0: A fető különbség.
1: Hát a kettő között, na ez most nagyon jó kérdés volt, köszönöm, hogy megkérdezted. Tehát az, hogy én alapvetőleg én rockénekes voltam, mondjuk nekünk most Diamond 40 van az idén. Tehát lesz is koncert, nagyon szeretném például a két zenekart együtt egyszer felé, még hogyha egy-két helyen föl tudnánk lépni, hogyha csomagba én is beleférek valahol, nagyon jó lenne. De a Diamondnak az volt a lényege, hogy az inkább rock zenekar volt, az is dallamos zenekar volt, de az inkább a rockosabb, ugrálósabb, hogy mondjam, egy picit az a rockosabb vonal volt. Tehát visszanézem a régi képeimet, a nagy hosszú haja, meg mint ez egy más, nem is erről akarok beszélni, hanem az, hogy én ezt egy kicsit már, mikor csinálsz valamit 40 évig, azért elfáradsz benne, és szeretsz más kipróbálni. És nekem az volt a Historic Songba, és most jön a válasz a kérdésedre, hogy mikor írom a dalt, akkor tudnék, hogy hova írom. Azért, mert a kettő nem ugyanaz, azért okosabb, és én itt igyekszem populáris irányba vinni ezt az egész dolgot, és ez azért jó, mert itt olyan zenészekkel dolgozok együtt, mint a Milán, akivel tudok populárosan dolgozni, meg a Tibi, akivel tudok populárisan dolgozni, és tök jó az egyensúly, mondom miért. Mert a másik oldalt vannak a brutál rockerek, és a Viktor az meg odaüti keményen, ő viszi el tök rock irányba, a Donázi Tibidóból ugyanaz, és a Gutti az meg egy ős rocker, tehát ő meg a basszussal húzza, és ezért örülünk mi, hogy ez ilyen tök jó, hogy mindenki más stílusból jön, mert így alakul ki az egyveleg. De a Diamondhoz képest azért más zene, mint a Diamond, úgyhogy tudni kell, hogy hova írod azt a dalt.
2: Hát ez minden műfajban így van, hogy alapnak annak betonnak kell lenni.
3: Igen.
2: Most funkiba is heavy metal az alap.
3: Igen. De azért a kijátszás azon nagyon nagy virtuózus.
2: Persze.
3: Amit csinálsz.
2: Sőt, a James Brown mondta, hogy nálam a gitár is dob.
3: Igen.
2: Az is.
1: Még a próbateremből még egy olyan apróság, még amit mondhatok, de ez csak közvetítem, mert Tibi itt lenne, ezt neki kérem mondani, hogy ő most újraéli a gyerekkorát, ha lehet ilyet mondani, mert ő alapból rockzenét tanult gyerekkorában, aztán jött az évekig tartó populáris ergo vonal, ahol enyhébb gitárokat játszott funkisabban például, és most ő, mivel mindig rockzenét akart, ő most itt egy csüldön vett már
3: jól játsza,
1: Kramer gitárt is vett, mindent, tehát ő meg húzza, húzza rock felé.
3: A erősítők, a lámpás voxok, meg minden megvan. Megvan a Soldano, van a lámpás marsolok, a 900-as, hát nagyon jó erősítők.
1: Most egy komoly voxot vett éppen.
3: Igen, azért mondom.
1: Ja,
3: a lámpás,
1: igen.
3: 30-as vox az egy ideális arra a zenére. Én meg Soldánat használok, na, vagy Silver Edition Marshall, vagy Friedman, ilyen Toto, inkább West Coast stílusú zenéből használt erősítőket. Úgyhogy a hangja ilyen több magasabb hangokat viszi, és a zene az tömör, és beleteszem ezt a magas hangulatot a gitárral, és akkor az kivilágítsa az egész zené. Úgy van az egész jóformán kitalálva, hogy tömör legyen, hogy együtt játszon.
4: És ilyenkor mindenki boldog a színpadon.
1: Mindenki boldog.
4: Ezért találtuk ki a Zoli, hogy Happy Rock Band.
1: Mert a rockot elhagytuk, Happy Music.
4: Vagy Happy Music.
0: Happy Music.
1: Rockot itt is elhagyom, mert én ezt a rockot én nem annyira, attól függ, hogy izzigvéri rocker vagyok, de azt gondoltam, hogy a Happy Music nagyobb tömegeket tud megfogni, mert egy saját stílusunk kell, hogy legyen, és ez pedig azért Happy Music, mert társaimmal szeretek találkozni. Igen. Tehát ma is, hogy ide jöttünk, és téged Józsi látunk, ez egy, nekünk egy óriási, hogy újra itt járatunk, és egy öröm, és köszönjük szépen neked, és a fiúknak is, mert megint egy nagyon jó érzés az, hogy tudunk találkozni. Mert az, hogy a kollégáimat, a társaimat emberként szeretem látni, ez nagyon nagy dolog, és nem feszültsége. Tibi mondja mindig, hogy mikor már a próbára úgy kell menni egy produkcióba, hogy gyomorgörcsöd van, azt már
0: az
1: azt a fene megette. Viszont ha így megyek, mikor izgulok, hogy mennék, nem, Viktor is mondja, Viktor is ilyen, mikor próbálunk már?
3: Mert már óra után már végzünk? Már 9?
1: Ja, tényleg.
3: Hát ne, gyerekek, ne
1: izgulok. Tényleg a kutat mesél, de végig
3: megyek két órát mosonyból, és akkor 3 órát próbáljak, és megint menjek 2 órát. Hát nem, meg legalább 5 órát próbáljunk.
1: Aha.
3: Így van, ugye?
4: Igen, és csak akkor korábban kell érkezni.
1: Igen, hát igen.
4: Tudod?
1: Igen, hát igen, csak a nap nekünk is be van osztva, meg
4: igen,
1: ugye
4: hát
1: Levi is tanár.
4: Távolság.
1: Leviként tanár, tanító, úgyhogy az iskolát neki be kell.
2: 3 óra után tele megy a fejed hanggal.
1: Igen, elfáradnak.
2: Már...
1: Na bocsánat, még egy fontos, még egy historik egyediség, még ez, ha műsorban elmondhatom, ezt elmondja a Viktor, meg elmondja a Milán, hogy nekünk még utána van 1-2 órás bandázás a benzinkúton, és ez a legszebb része a dolgoknak. A fiúk mindjárt mondják.
3: Imádjuk.
1: Akkor van a...
3: Valaha 11-kor végzünk, és akkor indulok vissza.
1: Ja, igen. Akkor van a kávé, a sör,
3: igen.
1: Igen. Esetleg eszünk.
0: Benzinkúton?
1: Persze, ahogy, hát mindig van kaja, tehát ugye ma már minden kúton van.
0: Igen.
1: Az éjszakában is van lehetőség, és akkor autókat nézegetünk, mindenkinek ott áll a kocsi, a képen mit vett. Krumplis pogácsa, Milán ezért megőrült, tehát ez a lényeg, hogy krumplis pogácsa, tényleg a krumplis, akkor szereted a tepertőst, amit szoktunk venni, akkor egymás autóját megnézik, kipróbálják, akkor csapatják ott a...
2: Van is köszönet, a Milán néz az enyémet, fordítva van benne köszönet.
1: A Milánnak a csoda autó, így nyüstölik a fiúk, akkor ott körbe-körbe rugatják a kuton, persze betartva a szabályokat, csak ugye, hogy a lóerők meg a... Igen,
2: igen, arról mindig híres volt.
4: Igen. És mindenki alkoholmentes sört iszik.
1: Há, hogy nem.
4: Amikor vezet.
3: Úgy, hogy
1: há, hogy nem.
3: Meg abszolút soha ilyen.
0: Most már
3: voltam ipas. Soha. Nem iszom.
1: Tehát a happy music mellett nálunk azért nem csak a emberi szeretet fontos, meg a emberi kapcsolat, hanem a jó zene mellett, amit a színpadra állítunk, és az a hangulat, amit láttál a színpadon. Nekünk ez utána is 2 órát minimum kötelező folytatni a kúton, és mindenki ott van mindig. Tehát ez a jó, hogy mindenki ott van mindig. Tehát tényleg, tehát a Butti is, a Levi is, mindenki is. Jó, akkor lesz. Kávézunk még. Hát ez erőhely, nem? Mikor elkezdünk 11-kor kávézni, hát zár a kút, már minden, ami még ott kávézunk, és ez a legjobb az egészben, hogy szeretettel csináljuk.
0: Igen, happy music plusz barátság.
1: Mm?
0: Ez az alap.
1: Igen. Igen.
0: Beszéljünk most már a közeljövőről, mi vár a zenekarra a következő hetekben, hónapokban. Itt már beharangoztunk ilyen-olyan koncerteket Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon. Tudunk már pontos dátumokat, mert Zoli említetted, hogy még nem biztos, hogy ki mindenkivel szerepeltek majd a színpadon. Gondolom ezek még olyan nem fixált tervek.
1: Ne én beszéljek már mindig. Van igen, a zenekarnak menedzsere?
0: Igen, aki azon mondani. Csodálkozom, igen. Hogy ilyen keveset még sosem beszéltél, Gancsi, mint...
1: Hát most a...
4: Azért, mert most fontos a zenész. Ilyenkor fontos a zenész. Amikor a zenekarról beszélünk, akik barátok meg családtagok, már úgy mondanám, akkor már ne a menedzser legyen itt a sztár. Én azt mondom, hogy rengeteget telefonálok, e-mailezek, találkozok. Sajnos nem olyan a kivitel, amit szeretnék, de vannak időpontok, vannak terminusok, amik már láthatóak, de ameddig nincs szerződésünk, ameddig nincs az, aminek lenni kell papíron, addig nem mondhatjuk azt, hogy ott meg ott meg amat fogunk játszani. Vannak ígéretek, vannak megbeszélt dolgok, majd amikor már biztos lesz, hogy igen, ott, akkor eljövünk és elmeséljük.
1: Azért én egy párat említenék.
4: Elmondjuk, nem meséljük.
1: Mert én igazából nem erre gondoltam, hogy körbeírjuk, hanem az, hogy arra gondoltam, hogy a János, hogyha említ egy pár dolgot arról, hogy a olimpikkal játszunk talán Csehországba, meg Szlovákiába egy-két bulit, és nem akarunk még helyszínt, tudjuk egyébként, hogy hol lesz, csak most nekünk nincs felhatalmazás, hogy a olimpik helyett bereklámozzuk a szlovákiai koncerthelyszínt és időpontot, ugyanúgy a csehországi, de van erről szó, és egy pár konkrétat is mondjunk, tehát, hogy mellette fogunk játszani Hajdú-Bihar megyébe, Debrecen, ez is egy nagy szabású rendezvény lesz, nagy koncert lesz, mellette éppen most a szerződés aláírását várjuk Szlovákiában állatok egy nagyvárosnak a főterén, úgy szintén egy nagy koncert. Aztán egyeztetésben vagyok 2-3 élvonalbeli ismert zenekarral, akivel lesz közös műsorunk, ez is nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ugye említettük a adás elején. Az is fontos, hogy elmondjam, hogy éppen Donászi Tibével tegnap küldte át nekem a szerződés tervezetet. Megvan a év második felébe a Donászi életmű koncert, ami tudott tavaly elmaradt sajnos politikai okok miatt, volt egyszer már megszervezve, és az átkerül most, és akkor mi is fogunk ott is játszani, tehát vannak már így időpontok, meg vannak helyszínek, úgyhogy most egyelőre ennyit akarok mondani, de hát aztán nyilván majd mi ezt fogjuk kommunikálni, tehát igazából véve, és a szervezők ezt nálunk sokkal ügyesebben teszik, tehát úgyis láthatóak leszünk. Egyébként meg nagyon jó volt a, mióta nem voltunk itt, játszottunk a Piramis 50 nagy koncerten a Momkulba Budapesten, az egy nagyon szuper, igen, nagyon szuper koncert volt, úgyhogy köszönet nekik, mindenkinek, aki eljött és figyelemmel kísért minket, a lehetőséget.
4: Október 4 volt, ha
1: igen, igen. Aztán
3: december 19.
4: Az a New Orleans.
1: New Orleansban, igen, most aki látta az új Demi filmet, az úgy kezdődik, hogy ott egy koncert van a legelején, így indul a film, énekel a főszereplő is, az a New Orleansban van, azon a színpadon volt egy koncert.
0: Hogyan tudnék élni nélkül?
1: Igen, igen, hogyan tudnék élni nélkül? Na, azon a helyszín,
0: az a legeljárósára énekli
1: az,
0: a Sajtbólon a Hold című.
1: Köszönöm, mert én is már 2-szer láttam a filmet, azon a helyszínen forgatál. Ott is volt egy nagy koncertünk, az is szuperú sikerült, és remélem, hogy vissza is fogunk menni az idei évben is, meg hát ugye fontos lenne majd, hogy a stúdió építkezésünket a támogatóinkkal, hogy tudjuk összehozni. Erre a hétre van betervezve egy komoly megbeszélés, mert szeretnénk egy, mondanánk, hogy próbaterem, de nem, hanem saját stúdió próbaterem egybe, ahol tudunk dolgozni, ez is egy fontos a jövőt illetőleg.
0: És amikor az olimpikkal szerepeltek majd, gondolom szlovák és cseh nyelvterületen, akkor hogy fog összeállni a koncertprogram?
1: Hát nyilván lecsipentünk a magyar dalokból, tehát a mi slágereink, amik futnak, abból leveszünk, helyette beteszünk angol dalokat.
0: Például?
1: Például Scorpions, Wind of Change, játszottuk is már, csak még most ugye nem beszéltünk róla, és bejön olyan szlovák nyelv, a Nyebozseda, amit ismernek, és beteszünk még egy-két olyan itteni slágert, tehát szlovák cseh nyelvterületről és angol területről, amivel tudjuk a műsort. De egyébként az nagyon fontos azért a fiúknak elmondom, hogy maradni kell magyar slágernek is, még ha Prágába játszunk, akkor is lesz magyar sláger, mert ha te elmész egy fesztiválra, és ott egy grúz együttes lép föl, és ők elkezdenének angolul énekelni, akkor nem értenéd, hogy a grúz egyenruhához, vagy uniformishoz miért van nekik. Tehát ők azért jönnek oda, mert ők akkor grúzol fognak énekelni. Úgyhogy ezt én mondtam a filmnek, ezt tartsuk, tehát nekünk is
0: ez kell. Érthető.
1: Érthető, tehát nekünk be kell mutatni a magyar dalokat egyébként, meg nem is biztos, hogy sokan nem is ismerik, mert azért kiszivárgott azért sok jó dal.
3: De szépek a dalok is.
1: Szépek a dalok.
3: Sok, úgyhogy azért pop, meg azért happy music, hogy érzed, hogy happy. Átadott a energiát.
1: Igen.
4: Arról nem kell különösen beszélgetni, hogy most magyar vagy szlovák vagy angol. Csehországban szeretik a magyar zenekarokat, nagyon is. Akár Szlovákiában is több helyen. Igen. Vannak olyan városok, vannak olyan falvak, ahol nincs probléma a magyarsággal. Nekem például volt az Omega Dolni Kubinban, ami Zsolna alatt van. Senki nem tiltakozott, hogy miért magyarul énekelnek. Van angol lemezük is, de miért angolul, hogyha ők magyarok? Ezt meg kell érteni. Mindenkinek, Prágában is beszélgettem egy pár ismerőssel, és nekik nem probléma az, hogy kivigyünk egy kártágót, vagy egy bikinit, vagy egy valamit, mert szeretik a magyar zenét. És nem csak most, rége, LGT, ezek mind kin voltak Szlovákiában, Csehországban.
0: Igen, szerencsére már más világot élünk, elmúltak a 90-es évekbeli rossz dolgok, amikor
1: nagyon hálásak vagyunk.
0: Kifityülték a magyar zenét, tehát akkor elképzelhetetlen volt, hogy egy szlovák nyelvterületen magyarul énekeljen valaki.
1: Igen.
0: De szerencsére ezt a korszakot már
3: lezártuk. Két állam tart másban is.
4: Egy érdekesség a szlovák és a cseh között, én sohasem nem értettem azt, hogy egy cseh filmet Szlovákiában miért kell feliratozni. Tehát ez a 90-es években volt, megáll az ész. Akik egy család, úgymondván, és értik egymást, értik a szavukat, és feliratozzák a cseh filmet szlovákra. Ilyen
1: meg,
4: nincs.
1: Meg egy nagyon rossz élmény, bocsánat, a múltkori adásban említettem, csak azért, mert akkor Milán nem volt itt.
0: Igen, Viktor volt itt, és Tibi.
1: Igen, csak a Milán nem volt akkor. Igen. És akkor én említettem, azért ez fontos elmondani, hogy azért, amikor a Bős Nagymaros épült, nekem akkor nagyon komoly pozsonyi kapcsolatom volt, mert én itt több menedzserre, top menedzserre voltam, és nekem le volt egy komoly Diamond Tourné szervezve, és amikor hívtak a szőnyeg szélére, és mondták, hogy nem mehetek, és leállították a turnét, nem tudom, 20 állomás, vagy 15 állomás, akkor azért az elég mélyen érintett, mert mai napig megvan a hatalmas doboz az alaplakátokkal, nekem ott van a pincémben, mert soha nem fogom elégetni, csak ha meghalok, ha nem eltemetik. Ott van 1000 alaplakát abban az időből legyártva, amikor le volt a turné szervezve. Csak bocsánat, arra mondom, hogy a politika, amikor olyan szinten ott beleszólt, hogy nem jöhettünk aztán, és most részleteket nem mondom el, de akkor a Bős építkezés miatt volt épp egy államközi vita.
4: Ezt hozzá kell csatolni például a szóba jutott olimpik, meg ugye az Omega, hogy itt volt Kóbor nálad interjú. Normális ember. Ugyanúgy Peter Janda, aki születésnapjára minket meghívott,
1: igen,
4: és foglalkozott az Olival fél órát.
1: Hát igen.
4: Hát ott beszélgettünk. Igen. Közös rádió interjúk volt.
1: Pedig nem tudok csehül. Ő meg magyar.
3: Meg a Szazitvi Mámi.
4: Igen, azt énekelted vele, igen. Omegával szintén.
3: Omegával meg a
4: számot. Tehát ezek azok a dolgok, amikor egy magyar zenekar érvényesül itt, és nagyon jó. Nagyon jó, mindenki szereti. Ki nem szeretné például az Omegát, LGT-t, meg a többieket, és most jön egy historic song, és szintén fogják szeretni, mert jó zenét csinál, sláger zenét. Ennek lesz hatása.
1: Hát meg, hogy csokorba folyjuk ezeket a dalokat. Ja, és még a sportról nem beszéltünk, mert mindig szokták kérdezni, és most a Viktorral készülünk sporteseményre is, hogy hosszú távú versenyzésbe menni, és hát majd az a kérdés, hogy azok az időpontok is, hogy fognak találkozni a hétvégén a koncert meghívása, de hát azt meg Viktor mondja, hogy állsz ezzel éppen. Rövidre zárta. Ez a pénztárcától függ. Hát igaz, az autósport nem olcsó.
3: Hát így
1: de van. Gondolom azért vannak tervek. De
3: azért, azért nem annyivel jötték.
2: Tervek mindig vannak.
1: Most a Viktor vezetett, aztán én úgy féltem útközben, mondom neki, hogy versenytársak vagyunk, számot. De... Mondd a számot.
3: De mondd a számot.
1: Mondd a számot.
3: Már
1: de versenytársak
3: engem nem értek egyszer, de igen. Azt már megmondhatom.
1: Na, azt mondd is.
3: 800 eurót fizettem.
0: 800 eurót?
3: Igen.
1: Az nem. Pont, amikor legutóbb voltunk, az akkor történt.
3: Egy óriási. Na, ezt ne is mondjuk
1: akkor. Igen, csak az a pont akkor történt, amikor neked a bemérés, igen. Itt az elkerülőn, és másnap jöttünk ide adásba, és itt találkoztunk a kávézóba, és akkor annyira el voltál ezzel foglalva, hogy akkor nem jött be adásba. Na, az akkor volt. Úgyhogy a művész úrról itt van egy nagyon szép fotó, a Blik oldalán megjelent a főoldalt, nem tudjuk itt bemutatni, de nekünk a zenekarban el van örökítve. Kicsit gyorsan, mert mondjuk így.
2: Nekem tavaly csak egy kamerában volt 530 ezer, mire rájöttem, hogy ott van.
1: Ja, egy kamera?
2: Egy.
1: Hú, hát egy. Akkor...
2: Gyakorlatilag azt én telepítettem, ha jobban meggondolom.
3: Igen.
1: Az igen. Meg a költségét behoztad.
2: Behoztad.
0: Kedves hallgatók, amiről most beszéltünk, vagy amikről most beszéltünk, az nem követendő példa.
3: Igen. Azóta soha. Nagyon vigyázz.
2: Meg nehéz is.
1: Én csak a pályán megyek gyorsan, úgyhogy én azért hogy kivétel lehet. Vagyok, Józsi, akkor most feloldozást adok el felől a bűn felől.
3: Azért felemelhetnék.
1: Utcán nem.
3: Legalább 160-ra.
1: Igen.
3: Már új technológiák vannak, meg minden más, már kocsi maga tud menni. Miért menjünk 130-ra, nagyon kevés?
2: Hát mert a legtöbb az 100-al se bír menni, biztonságosan.
1: Zenészek biztos de fogják ezt, minden zenekar, aki nálad van, fölteszed ezt a kérdést, mert ezek mindig sietnek. Mindenhova koncertre, sietnek, öt buli. Most éppen egyébként van egy ilyen megint, ha már a sietést kérdezed, ez is fontos, hogy most pont van egy olyan napunk, amikor összeakad valószínű két olyan időpont, hogy mind a két helyen kéne a nyáron játszunk, csak az a baj, hogy 400 kilométer van meg egy ország határ közte.
0: Szóljatok Viktornak.
1: Hát igen, Viktorra a busz majd rendezi. Mi meg motorgenerálra visszük utána, mert kitapossa belét, úgyhogy Viktor nem egy óvatos tuhaj. Úgyhogy a zenekarok biztos ha támogatják, kell. De egyébként én például pont a másik oldalt vagyok, én nagyon biztonságos ember vagyok, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem ez is elegendő, mert nem érett meg ez a közönség arra, hogy megkapja ezt a lehetőséget. Úgyhogy nekem ez is szerintem utcán elegendő. Időbe kell indulni.
0: Elszállt az időnk, nagyon sok mindenről beszéltünk. Beszéltünk mindenről, amiről akartunk? Igen.
1: Viktor,
0: hát akkor várjuk a koncerteket, várjuk az új dalokat. Ezek az új szerzemények, a ti saját szerzeményeitek, ezeknek már van stúdió változatuk?
1: Tehát... Egy részének van, igen. 80%-os készültségben van már egy 7 dal körülbelül, valamint felvételre kerül, mondom, legalább három új dal most a közeljövőbe.
0: Tehát akkor várjuk ezeket a stúdió felvételeket, hogy bemutathassuk, hogy játszhassuk itt a Pátria Rádióban.
1: Igen.
0: Mit kívánok nektek így végezetül?
1: Hát én annyit szeretnék, hogy koncertfelvételt hoztunk, úgyhogy most, amiket bejátszunk zenéket, ugye halljátok is, ezek mind koncertfelvételeket, igen, élvezetek is, hogyha meghívást akar valaki felénk intézni, én ezt kívánnám, hogy akkor Historic Song oldalán lévő szlovák telefonon Jancsit lehet hívni bátran, és oda e-mailt írni, és minden egyebet, ott az elérhetőségeink. Ennyi közmédiánk van, nem szeretnénk túlzásba vinni, a srácok megmondják, mit kívánnának. Hát mit.
4: Én azt fűzném hozzá, Józsikám, amit mondtál, hogy mit szeretnénk, egészséget főleg, minden társnak, meg minden embernek, mert az a legfontosabb.
2: Egészség legyen, meg térerő.
4: Igen.
0: Mentek haza, vagy még körülnéztek Pozsonyban?
3: Hát még megyünk kajálni.
1: Még megbeszélés.
0: Rántok sajt.
1: Kajálás, megbeszélés, zenekari megbeszélés, a heti programot meg kell, mert a héten már Budapesten megint lesz a második felébe egy fontos találkozónk, meg lehet próbánk is. Ha Tibi jobban van, és ezt még megbeszéljük, és úgy indulunk vissza.
0: Jó, hát akkor sikeres hazaérést kívánok nektek, és várunk benneteket legközelebb is. És azokat a dalokat, amelyeket itt hagytok, vagy majd küldtök, azokat természetesen játszani fogjuk, ezt megígérhetjük. További minden jót, hát akkor zárjuk azzal, hogy jó egészséget mindenkinek.
1: Köszönjük, és happy köszönjük music, szépen. Happy legyetek, napsütés
0: happy
1: és boldogság. Igen, happy music, igen.
3: Historic happy music.
4: Mindenkinek sok boldogságot kívánunk.
3: Minden jót.
0: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. A Historic Song három zenészét, Csénad Zoltánt, Spanyol Milánt és Mihalik Viktort, valamint menedzserüket, Spanyol Jánost kérdeztem. Most zene, szól a szintén zenekartag Kozma Tibor egykori Ergo együttesétől egy sláger egyveleg, a Mihalik Viktorral felálló Bikinitől pedig a Mennyország felé című dal.

0: A beszélgetős pentatonban a népszerű, magyar-szlovák és angol nyelvű zeneszámokat átdolgozó és saját szerzeményeket is készítő, ismert magyarországi zenészek és egy szlovákiai alkotta Historic Song három tagja, Csínad Zoltán, Spanyol Milán és Mihalik Viktor, valamint menedzserük Spanyol János volt a vendégem. Az adásunkban már közzétett beszélgetés átszerkesztett változatát hallották, amely nem sokára a honlapunkon is elérhető lesz. Az interjú után az Ergo és a Bikini zenélt. Zsabka Levente hangmester nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Technikai hiba miatt késhetnek egyes banki átutalások. Orosz katonai helikopter sértette meg rövid időre a lengyel légteret. Derült, illetve gomoly felhős időben 16 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az ellenzéki SAS felszólította a Fico kormányt, hogy a benzin és a dízel jövedéki adójának csökkentésével mérsékelje az üzemanyagárakat. A párt szerint ez azonnal érezhető lenne a lakosság és a vállalkozások számára, és javítaná a szlovák gazdaság versenyképességét. Veronika Remišová, a Szlovensko mozgalom zaludyi képviselője közben azt bírálta, hogy a kormány a benzinkutak árrését szabályozná, miközben szerinte nem tervezi a Slovnaft rendkívüli nyereségének megadóztatását. A kormány ma bejelentette, hogy októbertől literenként legfeljebb 10 centes kiskereskedelmi árrést engedélyez az üzemanyagok értékesítésénél. Az Alkotmánybíróság nem adott helyt a jelenlegi ellenzéki képviselők 2023-as beadványának, amely a házassággal kapcsolatos jogszabályokat alkotmányellenesnek minősítette volna. A képviselők a családok jogi védelmének kiterjesztését és az azonos nemű párok házasságának elismerését szerették volna megteremteni. A kezdeményezést annak idején a Szabadság és Szolidaritás teljes frakciója, valamint a Demokraták pártban politizált és az Olanoból kilépett képviselők is aláírták. A javaslat a családjogi törvény védelmét a házasságon kívül létrejött családokra is kiterjesztette volna. Technikai hiba miatt átmenetileg akadozik a belföldi bankközi átutalások feldolgozása. A problémát a Szlovák Nemzeti Bank ma reggel észlelte, a fennakadást pedig építési munkálatok okozták. Egyes, nem azonnali átutalások ezért késve érkezhetnek meg, de nem vesznek el. A Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, és arra kéri az ügyfeleket, hogy ne indítsák el újra a már elküldött átutalásokat. A jegybank szerint a tranzakciókat a rendszer helyreállítása után feldolgozzák. A nyári építési szezon végéig csaknem 150 kilométernyi útszakaszt és több mint 90 hidat újított fel a Nemzeti Autópálya Társaság. A munkálatokat az ország egész területén végezték, elsősorban az autópályák és hidak burkolatának felújítására összpontosítva. Az autópályatársaság szerint idén eddig több száz kilométeren váltak kényelmesebbé és biztonságosabbá az autópályák. A legtöbb útszakaszt a kassai régióban sikerült felújítani. Egy orosz Mi-8-as katonai helikopter rövid időre behatolt Lengyelország légterébe ma az orosz kaliningrádi terület határának közelében, Branyevo városától északra. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a helikopter mintegy 300 méterre hatolt be a lengyel légtérbe, és 42 másodpercig tartózkodott ott. A gép Kaliningrád felől érkezett, mozgását a lengyel radarok észlelték, majd a légierő vadászgépeket küldött a térségbe. A szárazföldi erőket és a légvédelmi egységeket is riadókészültségbe helyezték.
0: Időjárás.
1: Napos és gomoly felhős az idő, 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet, éjszaka helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt csomópontjánál egy személyautó szenvedett balesetet a kanyarodó sávban. A 19-es számú elsőrendű úton Gálszécs és Dargó között baleset miatt az útszakasz teljesen járhatatlan. Bazin bejáratánál Szent György felől torlódik a forgalom, a várakozási idő mintegy 10 perc. Az R1-es úton Zsarnóca után Garamszentkereszt felé sebességet mérnek a rendőrök. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Németország már azt vizsgálja, hogyan bírnák a civil kórházak egy katonai konfliktus esetén érkező sebesültek nagy számát. Svédország nagyszabású NATO hadgyakorlatokon teszteli saját védelmi rendszerét. Több európai ország pedig a polgári védelem és a kritikus infrastruktúra felkészítését is napirendre vette. Szlovákiában közben politikai vita folyik arról, mennyire kell komolyan venni ezeket a kockázatokat. Hol végződik az észszerű felkészülés, és hol kezdődik a felesleges félelemkeltés? Erről is kérdezem Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét. Németország ugye már arra készíti fel a civil kórházakat, hogy hogyan kezeljenek nagy számban sebesülteket egy esetleges katonai konfliktusban. Ez valóban azt jelenti, hogy Európában érdemben nőtt egy közvetlen háború kockázata?
3: Valóban fontos a helyi értéket pontosan meghatározni, vagy a racionalitás korlátai között értelmezni. Ha ahhoz hasonlítjuk, mondjuk a 2020-21-es időszakban milyen esély volt, ami egy nagyon alacsony, mondjuk azt, hogy valószerűtlen esély volt, ahhoz képest ugye 22-ben nőtt az orosz-ukrán háború miatt, és 22 óta szintén romlott a helyzet. Most nem feltétlenül szerencsés ehhez akár százalékokat vagy arányokat hozzárendelni, de azt mondanám, hogy ha egy ilyen 0 vagy 1-től 10-es skálán néznénk, akkor mondjuk ilyen 3-as, 4-es szintre emelkedhetett ez a fajta kockázat, és mondom, kockázatként érdemes a dologgal mindenképpen foglalkozni. Döntően azért, és a felkészülés oldalán ez nyilván egy mellette szóló ért, hogy erősíteni kell a felkészülést, mert olyan elképzelhető látunk ezt a történetben, amikor nem egy szándékos eszkalációs lépés, hanem véletlenek sorozata jut el oda, hogy ebből konfrontáció van, amit természetesen meg lehet állítani. De látunk olyan jellegű kritikus infrastruktúrára vonatkozó fenyegetéseket, provokációkat, szabotázs akciókat, amik akár katonai cselekmény nélkül is, ha megtörténnek, vagy hasonlóak történnek, akkor nagyszámú akár sebesültet, akár halottat eredményezhetnek. Tehát felkészülni bizonyos mértékben érdemes, abból a szempontból természetesen mértéktartással kell kezelni, hogy nem egy holnapi háború kitörésére készülnek szerencsére az európai országok sem.
2: Igen, azt hiszem nagyon fontos, amit ön említ, a mértéktartás, és hol van a határ a felelős felkészülés és a társadalom felesleges riogatása között? Hol lehet meghúzni ezt a határvonalat?
3: Ez nagyon érdekes, mert alapvetően itt az időtáv az, amire rá lehet mutatni. Ugyanis a felkészülés problémaköre az ugye nem egy máról holnapra megoldható ügy erőforrás szempontból. Lehet intézményeket, szabályzókat, és bizonyos szempontból ugye a társadalom lélektant alakítani viszonylag rövid idő alatt, viszont az, hogy ez a gyakorlatban is működőképes és rendelkezésre álló kapacitásokat jelentsen, azért ez egy hosszabb távú történet. És két dolgot tegyünk egymás mellé. Az egyik az, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy évben már egyre gyakrabban voltak olyan hírszerzési jelentések, értékelések, amik azt mondták, hogy ha az orosz-ukrán háború valamilyen nyugvó pontra jut, és feltételezve, hogy mondjuk nem Oroszország teljes stratégiai győzelmével, akkor minimum egy, és ugye értékelésre függően 2-3-5-8 év lehet, amíg Oroszország összeszedi újra a képességeit, és fenyegetést jelenthet mondjuk a keleti NATO vagy EU tagállamokkal szemben. Ugye ezt képest most egy sokkal felfokozottabb beszélgetést hallunk, vagy vitát hallunk Európában, aminek az az oka, hogy az orosz-ukrán háborúban vannak olyan dinamikai elemei, most az elmúlt hétvégén az orosz választás, általában a front helyzet, illetve ezek a hibrid provokációk, amik Európát érik, illetve az amerikaiaknak az iráni elfoglaltsága, amik végül is teremtenek egy olyan helyzetet, ami ha elvben modellezik a lehetőségeket, akkor felteti azt, hogy mi van, ha Oroszország ezt feláll, és most erre próbálnak rövid távon is reagálni az európai államok.
2: Ön elsősorban a kritikai infrastruktúrát emlegette, tehát a kórházakra, energiahálózatokra gondolt. A katonai felkészülésben is látható előrelépés, tehát hogy ami az európai országok védelmét illeti, katonailag is látható lépések?
3: Egyértelműen itt azért szinte nem az elmúlt egy-két hétnek a fejleményéről beszélhetünk, hanem egy évek óta fokozatosan dinamizálódó folyamat. Itt is több dolog hat rá, az orosz háború nyilván a legerősebb, de erre nyomja tulajdonképpen a külső környezetből Donald Trumpnak a kicsit kiszámíthatatlan politikája, NATO-val kapcsolatos álláspontja is az európai államokat. És önmagában az a racionalitás, hogyha a hosszú távon nézzük a folyamatokat, akkor gyakorlatilag 2008 óta roglik Európának a biztonsági környezete, és elképzelhető, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor valóban katonai erővel is meg kell tudni védeni magunkat. És ebben az esetben ugye az lesz a döntő kérdés, hogy az egyes államok mit tudnak, és közösen hogyan tudnak föllépni, és ez a közös fellépési, vagy kollektív védelmi, ha a NATO kontextusba helyezzük, potenciál vagy lehetőség az, ami a legfontosabb kérdője, mert egyes államok ugye kicsik, nagy problémáknak nem feltétlenül tudnak az útjába állni, viszont ha van együttműködés, van összefogás, és a struktúrák ki vannak alakítva, katonai képességek úgy vannak, a parancsnokságok és egyebek kialakítva, akkor felmaradhat részben az elrettentés, ez pedig a védelem képessége.
2: Nagyon érdekes, amit az elrettentésről mondott, ugye Svédország nagyszabású NATO hadgyakorlatokon teszteli a saját védelmi rendszerét. Ezek a gyakorlatok is elsősorban arra szolgálnak, hogy elrettentsenek egy esetleges támadót?
3: Mindenképpen fontos szerepe van. Hát az elsődleges természetesen az, hogy a saját képességeket teszteljék, tehát ne csak papíron nézzen ki minden jól, és teljesüljenek az elképzelések, elvárások, másik sorban pedig természetesen a potenciális ellenfelek, ellenségek szempontjából ezek demonstrálják azt, hogy valóban meg tudnak mozgatni, akár komoly katonai erőt, el tudnak látni a feladatokat, vagy ugye nagyon sok esetben a szövetségesekkel való együttműködést demonstrálják ezek a hadgyakorlatok.
2: Beszéljünk egy kicsit Szlovákiáról is. Az ellenzék nálunk azt állítja, hogy Pozsony nem veszi elég komolyan a biztonsági helyzetet Európában. Szakmai szemmel van alapja ennek a kritikának?
3: Azt érdemes nézni, hogy részben a haderő modernizáció és ennek a humán eleme hogyan változott az elmúlt években, a tartalékos rendszert sikerült-e adott esetben bővíteni, és a társadalom hogyan viszonyul ezeket a kérdésekhez. Nem abból a szempontból, hogy félnek-e már elég ki attól, hogy egyszer háború lesz Európában, vagy valamilyen nagy nemzeti katasztrófa történik, hanem hogy tudatosan foglalkoznak a védelem kérdésével, és van-e részvételi szerepállási hajlandóság. Reszhetjük is, hogy megvédenék-e az országot, mert ezen lehet dolgozni egyébként, és ez bizony szempontból még akár mérhető is a vélemény a felméréseken keresztül. Olyan szempontból is érdemes a dolgot nézni, hogy valóban a kapacitások rendelkezésre állnak-e. Lehet ez akár kórház is, de egyébként minden más szempontból is az infrastruktúrának a működése.
2: A szlovák kormányfő közben rendszeresen hangsúlyozza, hogy nem akarja háborúba sodorni az országot. Összeegyeztethető Robert Fico békepárti politikai kommunikációja azzal, hogy egy NATO tagországnak közben hiteles katonai elrettentést kell felmutatnia?
3: Hát ez azért egy nehéz kérdés, mert ugye a magyar külpolitikai álláspont is 2026 előtt ezt az erős békepártiságost hangoztatta, ami egyrésztről azt gondolom, hogy a szélesebb lakosság számára egy népszerű üzenet, mert senki nem kampányol a háború mellett és amellett, hogy készüljünk és menjünk háborúba. Ugyanakkor ebből az üzenetből, ha hiányzik az, hogy de készüljünk fel megfelelő módon, és valóban ne csak üzenet legyen, hanem ténylegesen foglalkozzunk a legrosszabb forgatókönyvekkel, akkor azért ez egy erősen billegős üzenet. Azt szoktam mindig mondani, hogy a remény önmagában nem stratégia. Tehát abban bízni, hogy mondjuk így itt maradunk egy háborúból, meg majd az minket elkerül nálunk, nem lesz semmi probléma, nem lesznek hatásai, az egy nagyon naív és nem tudom, hogy korlátozott nézőpont.
2: Egyébként a térségünkben a posztkommunista országok, Közép-Európában mondjuk, ha lehet egyáltalán általánosítani, mennyire vannak, vagy lehetnek felkészülve pillanatnyilag egy komoly kibertámadásra, energiaellátási zavarra, vagy pedig egy olyan válságra, ami egy katonai konfliktus miatt alakulhat ki?
3: A legfejlettebb, mondjuk ilyen nyugat-európai válságreagálási rendszerekhez hasonlítjuk, akkor nyilván egy kicsit kevesebb, meg a kapacitásuk azért másak, de látunk komoly előlépéseket, talán a lengyeleket lehet ilyen szempontból példaként állítani. Abból eredően, hogy ők egészen más komolysággal és hosszabb ideje fogják meg ezt a problémát, de gyakorlatilag a 2010-es évek közepe óta foglalkoznak ezzel. Az egyes államoknak a válságreagáló rendszerei egyébként össze vannak kötve az EU-n és a NATO-n keresztül is, hogy azért is fontos, hogy a tagállamok között legyenek nagyon nagy különbségek, mert ez olyan, mint a lánc, tehát a leggyöngébb lánc ennél el tud törni, és azon túlmenően, hogy az egyes országokban milyen problémákat tud előidézni. Nyilván ez szövetség szinten is egy alapvető kérdés.
2: Végezetül lehet, hogy naív részemről a felvetés, de csökkentheti egy háború esélyét az, ha az európai országok azt mutatják, vagy megmutatják, hogy fel vannak rá készülve?
3: Én abban bízom, hogy csökkentheti, mert azt a kalkulációs stratégiai számítást változtathatja meg, ami az orosz vezetésben, vagy ilyen Putyin fejében van. Jelenleg, ami zajlik, az egy költségnövelési szakasz az orosz-ukrán háborúban, és a szélesebb kontextusban. Oroszország azt jelzi folyamatosan, hogy még további problémákat tud okozni az európai államoknak. Most az elrettentés, tehát az, hogy komoly képességekkel rendelkeznek az európaiak, hajlandóak együttműködni, az akkor látja a funkcióját, hogy egyébként nagy Mészkikin ezzel az információval találkozik. Tehát ha nem követel mondjuk olyan stratégiai hibás döntés, mint 2022-ben, amikor a hírszerzési információk nem a valós képet festették le. Tehát ez ilyen szempontból fontos, hogy hogyan ér célba ér egyáltalán ez a fajta internet küldet.
2: Az elmúlt percekben arról beszélgettünk, milyen felkészülésnek van értelme egy romló európai biztonsági környezetben, hol végződik az észszerű felkészülés, és hol kezdődik a felesleges félelemkeltés. Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Elkészült Szlovákia első olyan rangsora, amely több mutató alapján hasonlítja össze a járási székhelyek életminőségét. Az első helyen Pozsony végzett, a lista másik végén pedig Nagyrőce található. A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, miközben a főváros sok szolgáltatásban kiemelkedik, a lakhatás megfizethetősége komoly gond. Nagyrőcén viszont éppen a lakásárak számítanak kedvezőnek. Közben az ingatlan árak a nagyobb városokban tovább emelkednek, a vidék pedig egyre több ember számára válhat alternatívává. Mennyire határozza meg egy térség élhetőségét az, hogy lehet-e ott elfogadható áron lakáshoz jutni? Erről Juhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk. Pozsony végzett ugye ennek a listának az első helyén, miközben éppen a fővárosban talán a legnehezebb megfizethető lakáshoz jutni. Nem furcsa ez az ellentmondás?
4: Hát úgy furcsa ez az ellentmondás, hogy persze a lakására sokkal drágábbak, de mivel valaki, aki munkát szeretne, jobb élhetőséget, tehát jobb egészségügyi biztosítást, akkor oda költözik, ahol ezek a lehetőségek megvannak, és inkább vállalja azt a rizikót, hogy drágább pénzért, tehát magasabb áron keres ingatlant.
2: A költözést említette, tehát mekkora távolságig hajlandók ma az emberek olcsóbb lakhatásért cserébe elköltözni, vagy akár ingázni is munkába?
4: Itt is az a szempont van, tehát mindenképpen az a szempont, hogy ahol megvásárolom az ingatlan, és ahol dolgozom, hogy milyen a hozzáférhetőség, hogyan tudok bejutni munkába. Tehát ott, ahol van közlekedés, akkor bevállalom azt is, hogy még 50-60 kilométer távolságról is bejárnak.
2: A lista másik végén Nagyrőce áll, ahol viszont éppen a lakhatás megfizethetősége számít az egyik előnynek. Ez azt mutatja, hogy önmagában az olcsó lakás még nem tesz vonzóvá egy térséget?
4: Hát hiába olcsó a lakás, hogyha abban a kerületben vagy abban a régióban, ahol az a hozzáférhetőség olcsóbb az ingatlanvásárláshoz, ha nincs munkalehetőség, nincsenek kulturális szokások, nincsen olyan mód, hogy ki tudjon az ember kapcsolódni. Viszont Nagyrőcének a területe éppen még azért egyrészben vonzó, hogy nagyon szép a természet ott. Tehát csak viszont nagyobb távolságok vannak, hogyha valaki munkalehetőséget akar szerezni, akkor nagyon messze kell utazni munka után.
2: és a, mondjuk a városokból való kiköltözés lehet megoldás azoknak, akik nem engedhetnek meg maguknak városi lakást, mert hát ugye vidéken sok helyen jóval olcsóbbak a lakások.
4: Ebben az évben megfigyelhetjük, hogy azok a helyek, ahol olcsóbbak a lakások, vagy a lakhatás, viszont azok mind távolra esnek például a fővárostól, vagy olyan városoktól, ahol jobb a munkalehetőség, viszont az megélhetés könnyebb. Tehát ha valaki szerez például a fővárosban munkát, és kiköltözik vidékre, útközben már bevásárol, akkor csak hazamegy, és ott éli az életét. Úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy előnyösebb, hogyha ilyen nagyobb városokhoz eső régiókba vagy kerületekbe költözik, mert ott egyértelműen olcsóbb a megélhetés.
2: Meg hát ugye az is kérdés, hogy tulajdonképpen mikor mondhatjuk egy lakásra, hogy az drága, hogy mi dönti el valójában, hogy drága a lakhatás, ugye, mert nem csak a négyzetméter ár számít, hanem az is, hogy az adott helyen, városban, faluban milyen fizetésből kell azt kifizetni, ugye?
4: Igen, egyértelműen, és még az is egyértelmű a fizetés, az, hogy milyen bérért dolgozik az ember, hogy azt a lakhatást meg tudja fizetni. A másik dolog pedig a többi szolgáltatásnak a hozzáférhetősége. Ahogy említettük, az egészségügy, az iskola, a kultúra, a szórakozás. Tehát ha kiköltözök valahová vidékre, ahol aránylag olcsóbban jutottam ingatlanhoz, de ha minden más messzebb van, tehát ha az költségekbe számítva, az plusz költség. Tehát, hogy amit elvesztek, vagy amit megspórolok mondjuk a rezsiköltségen, vagy az ingatlan megvásárolt árán, azt elveszíthetem abba, hogy minden után, tehát értem ezt a munkát, a szórakozást, az egészségügyi bebiztosítást, ha minden után utazni kell, távolságok vannak, ott az a megspórolt pénz megint elveszik.
2: És mit lát a dél-szlovákiai ingatlan piacon? Vannak olyan városok vagy térségek, ahol az árak még viszonylag elérhetőek, de közben az életminőség és az ön által említett szolgáltatások is még elfogadhatóak?
4: Az ezévi megfigyelés olyan, hogy ugye az év elején elkezdtek az árak emelkedni, de most olyan konszolidáció vagy ilyen lassulás van, tehát Dunaszerdahelyen is, tehát az is egy élhető város, viszont amit már előző riportjainkban is említettük, hogy megállt, nagyon lelassult az építkezés, és ezeket az árakat főleg az irányítja, hogy nincsen annyi hozzáférhető ingatlan, és az a kevés, ami van, azt persze mindenki próbálja nagyobb áron eladni.
2: A lakás hiányon kívül mi hajtja még mindig felfelé az árakat?
4: Hát én szerintem a profitszerzés is, mert az, aki beleinvestált, aki fölépítette, tehát nem akarja veszteséggel vagy kis haszonnal adni, és pont ez most ilyen teret nyitott nekik azzal, hogy kevés a hozzáférhető ingatlan, ami eladó, úgyhogy itt próbálkoznak az áremeléssel, vagy magasabb árakkal, de ahogy említettem, most főleg ebben a harmadik negyedben már a tendencia olyan, hogy nem vesznek meg mindent. A hitel hozzáférés és a lehetőség az, hogy hozzájussanak valamilyen előnyös hitelhez. Inkább most az a tendencia van, hogy a fiatalok inkább hosszabb időre tovább maradnak a szülőknél. Pont azért, hogy próbáljanak valamit összegyűjteni, és aztán valamilyen előnyös ingatlant vásárolni.
2: Van esély arra, hogy a lakhatás megfizethetőbbé váljon Szlovákiában, vagy egyre inkább azzal kell számolni, hogy a jó munkahelyeket és jó megfelelő szolgáltatásokat nyújtó vagy kínáló térségekben továbbra is emelkedni fognak az árak?
4: Hát ez mindig a kereslet kínálaton múlik, ahogy beszéltünk róla, hogy lelassult az építkezés, viszont már pont az építkezési minisztériumból hallottam olyan megnyilvánulásokat, hogy elindultak olyan projektek, hogy a faluban is elkezdtek már ezzel törődni, tehát hogy újra lassan beindul ez az építkezés, és hogyha a kínálat és a kereslet valahogyan ilyen egyensúlyba kerül, akkor olyan nagy, én nem látom, hogy jövőre annyira emelkednének az ingatlan árak. Inkább ilyen konszolidálást vélek fölfedezni, hogy lassabban fognak emelkedni az árak.
2: Az ingatlan árakról és arról beszélgettünk, mennyire meghatározó része az élhető környezetnek a megfizethető lakhatás. Juhos Anna ingatlan piaci szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok a hallgatóknak, viszont hallásra.
2: Hónapokig úgy tűnt, hogy Grönland ügye komoly válságot okozhat az Egyesült Államok és Európai Szövetségesei között. Donald Trump korábban még a sziget amerikai megszerzéséről beszélt. Tegnap azonban New Yorkban már biztonsági megállapodást írt alá Mette Frederiksen Dán és Jens Fredrik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel. A megállapodás célja az észak-sarkvidéki és észak-atlanti biztonság erősítése. Mekkora fordulat ez a korábbi konfliktushoz képest? Mit nyert vele Washington, és lezárhatja az egyesség a Grönland körüli vitát? Magyarics Tamás Amerika szakértővel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorával beszélgetek. Most, hogy aláírták a megállapodást, mit tekinthetünk a legfontosabb konkrét eredményének?
5: Teljes mértékben nem tudjuk a szöveget, tehát ezt még nem hozták nyilvánosságra, de a legfontosabb, hogy megszületett egy olyan megállapodás, ami úgy tűnik, hogy mind a két félnek jó, vagy mindhárom félnek jó pontosabban. Tehát ez úgynevezett win-win helyzet. Tehát egyrészt Dánia és Grönland megtartotta a korábbi úgynevezett vörös vonalat. A vörös vonalat gyakorlatilag a területi integritást jelentette, tehát az, hogy a grönlandi önkormányzat, illetve Dánia felhatósága megmaradt. Ugyanakkor az Egyesült Államok elérte azt a célját, hogy gyakorlatilag minden ellenőrzés nélkül, vagy korlátozás nélkül katonai létesítményeket tud létrehozni Grönlandon, és ezek a katonai létesítmények most kettő új bázisról van szó, a meglevő mellett, ahol kb. 750 amerikai tartózkodik. Ez valóban az északi sark, illetve az észak-atlanti térségnek a biztonságát szolgál, nem csak az Egyesült Államok, hanem Európa számára is. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az a korábbi amerikai-európai vita úgymond megnyugtatta a rendeződőt mindkét fél számára.
2: Politikailag kiengedett többet? Washington mondott le a Grönland megszerzéséről szóló korábbi követeléseiről, vagy Dánia és Grönland engedett az amerikai biztonsági igényeknek?
5: Általában ezeknél a nemzetközi tárgyalásoknál, és főleg Donald Trump esetében azért tudni kell azt, hogy a retorika az nem mindig találkozik a valódi szándékkal. Tehát Donald Trump üzleti életből jött, és az üzleti életben egy tárgyalásnál nem azból a pozícióból kezdik el a tárgyalófelek a megbeszéléseket, ahova el szeretnének jutni. Tehát magyarul mindkét fél feltetten engedett valamit, mindkét fél tudta azt, hogy nem az lesz a végső megoldás, az Egyesült Államok úgymond bevonul Grönlandra. Ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy politikailag akár a dánok, akár Grönland, akár az Egyesült Államok azért nem nagyon vesztett túl sokat, hiszen

0: volt, és azóta nem nagyon vesztett a jelentőségéből, ugyanis Grönland, Izland és az Egyesült Királyság között van egy szoros, az úgynevezett GIUK, az a három területnek a betűszava, amely gyakorlatilag elnőrzi az Atlanti-óceánra való kijutást. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki ezt a szorost úgymond ellenőrzi, akkor az elnézés nélkül nem tud senki se átjutni az Atlanti-óceánra, és ez a természetesen elsősorban Oroszországra vonatkozik. A második dolog, ami fontos, hogy Grönlandon nem volt teljes mértékben radar lefedettség, ugye, hogy nem volt teljes mértékben radar lefedettség e fölött a GIUK szoros fölött sem, tehát ezeket a létesítményeket az Egyesült Államok létre tudja hozni. Ez azért fontos, mert a különböző számítások szerint, hogyha akár Oroszország, akár Irán felől támadás érné potenciálisan bármikor az Egyesült Államokat, most interkontinentális rakétákra gondolok, akkor az egyik útvonal Grönland fölött lenne, és abban az esetben, hogyha az Egyesült Államoknak ott bázisai vannak, akkor adott esetben hatékonyabban tud védekezni ezeken a támadások ellen. És hát természetesen az, hogy a megállapodásnak a része az, hogy egyetlen egy nem NATO tagállam sem létesíthetett semmifajta bázist, ezen kívül hát gyakorlatilag kizárták azt, hogy akár Oroszország, akár Kína bármikor a jövőben valami fajta igényt támaszol arra, hogy ez a területen megjelenjen, akár befektetőként, akár pedig biztonsági okokból különböző létesítményeknek a megjelenésével.
1: Trump ugye korábban azzal érvelt, hogy Grönland megszerzése az amerikai nemzetbiztonság miatt szükséges. Most ez a mostani egyesség lényegében megadhatja neki azt a katonai mozgásteret, amit akart, annélkül, hogy az Egyesült Államoké lenne végső soron a sziget?
0: Igen, Trumpnak az egyik legfontosabb úgymond célja a nyugati féltekén való abszolút mértékű amerikai hegemónia biztosítása. És ez a 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiában a legfontosabb helyre, az első helyre került. Eddig általában az indo-csendes-óceáni térség és még pontosabban Kína szerepelt ezen a helyen, de most a nyugati félteke, és hogyha valamifajta stratégiát próbálunk felfedezni a trumpi politikában, akkor Grönlandnak, illetve a Grönland kérdésének ez a fajta megoldása, ez beleillik abba, hogy az Egyesült Államok úgymond szuverén legyen a nyugati féltekén. A másik dolog ezzel összefüggésben, hogy annak idején elég sokat beszélt Donald Trump Panamáról, illetve arról, hogy ott kínai érdekeltségek vannak, ezeket sikerült gyakorlatilag felszámolni. Venezuela ugyancsak ebbe a sorba illik, ahol elég jelentős kínai befektetések voltak, orosz fegyverszállítások. Venezuelát gyakorlatilag az Egyesült Államok az elnőrzése alá vonta, tehát ez is beleillik ebbe a képbe. Tehát azt lehet mondani, hogy lépésenként az Egyesült Államok valóban megvalósítja azt, hogy a nyugati féltekén egyetlen egy külső hatalom ne tudjon az Egyesült Államok érdekei ellen fölépni. Ez gyakorlatilag visszamegy 1823-ra az úgynevezett Monroe elvre, vagy a Monroe doktrinára, és nagyon sokan a Donald Trump esetében a Monroe doktrináról beszélnek, tehát kicsit hasonlít ahhoz az elképzeléshez, aminek az egyik pontja, valamint a Monroe doktrina egyik pontja, kicsit leegyszerűsítve az volt, hogy Amerika, illetve az amerikák az amerikaiaké, és ott külső hatalom ne próbáljon és ne is szerezzen semmifajta olyan pozíciót, ami veszélyeztetne az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, gazdasági érdekeit.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Magyarics Tamás Amerika szakértővel beszélgetünk. A grönlandi lakosság számára mennyire elfogadható az a kompromisszum, ami megszületett? Tehát nem maradhat meg bennük az az érzés, hogy egy ilyen nagyhatalmi alkuban mások döntenek a szigetük jövőjéről?
0: Valóban, hát azért

0: tudni kell azt, hogy a nemzetközi életben vannak egyenlőbbek a többieknél, tehát az a pár tízezer grönlandi lakos egyértelműen nem játszott főszerepet ebbe az egész kérdésbe, annak ellenére, hogy a felmérések szerint nem akartak amerikai felhatóság elé kerülni, de hát úgy tűnik, hogy nem is kerülnek, és az amerikaiaknak a megjelenése, azt is lehetne mondani, hogy a grönlandiaknak legalábbis gazdasági szempontból feltetlen jól fog jönni, mert elég jelentős számú munkaalkat fognak teremteni az amerikaiak ott, különböző berendezések, épületek, utak építésével. Egyértelmű volt az is, hogy annak ellenére, hogy Grönland önkormányzata rendelkezik, azért a fő tárgyalópartner itt nem Grönland volt, és a grönlandi önkormányzat volt az amerikaiak számára, hanem Dánia, illetve Koppenhága, a dán kormány, illetve rajta keresztül pedig az Európai Unió, amelyik nagyon határozottan kiállt amellett, hogy az Egyesült Államok Grönlandon ne szerezzen territoriális felhatóságot.
1: Tulajdonképpen ez nevezhető a dán kormány sikerének is, ugye? Mert hát ugye mondhatja most azt, hogy sikerült elkerülnie egy sokkal súlyosabb konfliktust Washingtonnal, annélkül, hogy lemondott volna Grönlandról.
0: Igen, ahogy korábban mondtam, Grönland és Dánia is úgynevezett vörös vonalat húzott meg, és a vörös vonal gyakorlatilag a territoriális, a területi integritás jelentette, tehát az, hogy nem adják fel a területet, ez sikerült megtartani, és ugyanakkor viszont, hogy ugyancsak korábban beszélgettünk erről, Dániának is a biztonsága, a Grönlandnak is a biztonsága azért erősödött az, mert azért köztudott, hogy a NATO-ban az Egyesült Államoknak a védőernyője az, ami végső soron a NATO tagországoknak a biztonságát garantálja, és hát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy Grönland is és Dánia is bizonyos mértékben járt.
1: Egyébként, ha már az Európai Uniót említette, lehet ez a megállapodás valamiféle modell arra is, hogy hogyan ossza meg egymás között az Egyesült Államok és Európa az északi sarkvidék védelmének terheit, vagy feladatait?
0: Elképzelhető, mert azért az Európai Unió se szeretné azt, hogyha az oroszok vagy a kínaiak itt komoly pozíciókat szereznének. Az Európai Uniónak most jelenlegben az egyik legfontosabb feladata az, hogy megpróbáljon egyfajta önálló cselekvőképességre szert tenni, ami azért nem megy egyik napra a másikra, mert a NATO-ban azért az is egy visszatérő téma. Az európaiak úgymond ingyen ebédre tettek félig meddig elég hosszú ideig. Persze nem olyan mértékben, mint ahogy Donald Trump állítja, mert a NATO európai tagállamai is azért elég sokat betettek a közös kosárba, hogyha nem is pont a katonák révén, de többek között mondjuk az úgynevezett befogadó nemzet támogatás és pénzügyi és egyéb területeken. Tehát ilyen szempontból az európaiaknak a szerepe is adott esetben megnőhet ebben a térségben.
1: És mennyire állítja helyre ez a megállapodás az elmúlt hónapokban megrendült bizalmat a NATO szövetségesek között?
0: Hát feltétlenül azért ez javítja a légkört, mert az, hogy nyíltan egy NATO tagállamhoz tartozó területet fenyeget egy másik NATO tagállam, ez óriási feszültségeket jelenthetett volna, hogyha valóban megtörténik az amerikaiaknak vagy Donald Trumpnak az eredeti elképzelése, amit még egyszer hangsúlyozni szeretnék, nem biztos, hogy teljesen komolyan gondolta, de az biztos, hogy jelen pillanatban ez a megoldás mindenkinek jónak tűnik, és helyreállítja azt a bizalmat, annak ellenére, hogy Trump elég sokat beszél arról, hogy a NATO azért nem mindent tesz meg az európaiak a saját biztonságuk érdekében, de ugyancsak visszatérnék arra a megállapításomra, hogy Trumpnak a retorikát nem kell mindig teljesen 100%-ig komolyan venni, és azért Donald Trump és az amerikai vezetés is biztosan tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államoknak a globális dominanciáját és hegemoniáját egyedül nem tudná fenntartani, ehhez egy nagyon komoly szövetségi rendszerre van szüksége, politikai, gazdasági, katonai szövetségre van szüksége, és ez a szövetség még mindig elsősorban az Európai Unió, annak ellenére, hogy bizonyos mértékben az Európai Uniónak, illetve Európának a szerepe globálisan csökkent a hidegháború után, a különböző gazdasági, biztonságpolitikai eltolódások miatt az indo-csendes összeállítérség felé, de azért én nem temetném még az atlanti együttműködést ilyen szempontból.
1: Donald Trump kapcsán beszéljünk még pár percet az amerikai sajtóról. Ugye több nagy televíziós csatorna tiltakozik a Fehérház újságírókat érintő döntései ellen. Miről is szól tulajdonképpen, és mennyire súlyos ez a konfliktus?
0: Jelen pillanatban az öt nagy, köztük különben a Fox is, azt helyezte kilátásba, hogy úgymond bojkottálják teljes mértékben a Fehérháznak a kommunikációs csatornáit. Velük szemben a Fehérház egy saját kommunikációs csatornát nyitott meg. Az igazság az, hogy eddig az volt az iratlan szokás, hogy ez úgynevezett pool, tehát nem mindegyik nagy televíziós társaság jutott be közvetlenül a Fehérházba, hanem rotációs alapon, és utána megosztották a különböző híreket. Tehát az NBC, CBS, ABC, a Fox News gyakorlatilag azért együtt dolgozott, és hát többek között, amikor az elnök báró volt, az ott akkor a repülőgépen nagyon korlátozott számban voltak helyek, összesen 13 tudósítói hely volt, tehát ott is meg kellett osztani, és nem csak egymás között, hanem az AP-vel, a Reuters-el, a UPI-jal. Tehát ilyen szempontból ez egyfajta háború Donald Trump és a televíziós társaság között nem teljesen új. A CNN korábban is eléggé sok összeütközése volt. Úgy gondolja, hogy nem teljesen korrektül tudósítanak, ami azért feltetten, és nem csak feltetten, bizonyos mértékben igaz is. Például annak idején a 2024-es választások előtt felmérés volt, nem pont a CNN-ről, hanem az ABC-ről, ahol a Donald Trump 92%-ba szerepelt negatív előjellel, Kamala Harris pedig nagyjából ugyanilyen 100%-a pozitív előjellel. Tehát egyértelmű, hogy ezek a médiumok a Donald Trumpnak nem hívei, és szó volt arról is, legalábbis Donald Trump felvetette azt, hogy a New York Times és a Washington Post tudósítóit is bizonyos mértékben korlátozza, vagy akár kitiltja. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezt a háború Donald Trump meg tudja nyerni, hiszen ezek a médiumok óriási befolyással rendelkeznek. De hát ilyen pillanatban a helyzet az, hogy elmékesedett a viszony közötte és ezek között a médiumok között. Valószínű azért, hogy előbb-utóbb valamifajta kompromisszumot fognak kötni.
1: A Grönland körüli hónapokig tartó politikai feszültség után most megszületett, és alá is írták a biztonsági megállapodást. Hogy ez végleges rendezést jelente, vagy csak egy új szakasz kezdetét, arról Magyarics Tamás Amerika szakértőt, az ELTE emeritus professzorát kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, és viszontlátásra.

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: A keselyük az élővilág leghatékonyabb takarítói, amiben fontos szerepet játszik a természet egyik legerősebb emésztőrendszere. Mivel ezek a madarak szinte kizárólag dögökkel táplálkoznak, nem csak a bomlóhúsban tanyázó, de az állatot elpusztító kórokozók is veszélyesek rájuk nézve. Fennmaradásuk záloga a rendkívül alkalmazkodott gyomruk és a megdöbbentően erős gyomorsav. A keselyük gyomornedve rendkívül savas, pH értéke 0 és 1 közötti, ami azt jelenti, hogy maró hatása vetekszik az akkumulátor savéval. Ez a koncentrált sósav olyan kémiai védőpajzsot alkot, amely másodpercek alatt elpusztítja a tetemekben levő kórokozók döntő többségét. A gyomorsav könnyedén feloldja a lépfene, a kolera, a botulizmus és a veszettség kórokozóit is. Így a matarak megbetegedés nélkül fogyaszthatják el a fertőzött húst. A sav rendkívüli ereje nem csak a sterilizálás szolgálja, hanem mechanikai emésztést is. Gyomruk képes lebontani a csontokat is. Táplálékuk inségesebb időkben akár 90%-ban is csontokból áll, amelyet egészben nyelnek le. Eközben a gyomor fala vastag nyálkaréteggel védi magát saját emésztőnedveitől. Ha a keselyűt veszély fenyegeti, gyakran sugárban kiadja gyomortartalmát. Egyrészt csökkenti a súlyát a gyors felszálláshoz, másrészt a durván maró gyomortartalom elriasztja a támadókat.
2: Októbertől literenként 10 centre korlátozza a kormány az üzemanyagok árrését, olcsóbb lesz a vonatjegy is. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. Orosz katonai helikopter sértette meg rövid időre a lengyel légteret. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk 16 és 21 fok közti nappali csúcsértékekkel.
0: Napzárta. Kis Balázsa.
2: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. A kormány októbertől átmenetileg felére csökkenti a másodosztályú vonatjegyek árát, valamint literenként 10 centben maximálná a benzin és a dízel kiskereskedelmi árrését. Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: Október 1-től ideiglenesen 50%-kal csökken a másodosztályú vonatjegyek ára Szlovákiában, jelentette be Robert Fico miniszterelnök a kormányülése után.
4: Z účinnosti od 1. októbra na mesačnej báze po každom mesiaci to budeme prehodnocovať. Znižujeme cestovné vo vlakoch.
3: Október 1-től havi rendszerességgel minden hónap után felülvizsgáljuk a helyzetet, és 50%-kal csökkentjük a vonatokon a másodosztályú menetjegyek árát. Tehát a vonattal munkába vagy iskolába járók esetében ezen a téren semmi sem változik. Emellett azonban azoknak, akik fizetnek a vonatozásért, 50%-kal csökkentjük a másodosztályú menetjegyek árát. Ez havonta körülbelül 6 millió eurónkba kerül, de úgy gondoljuk, hogy ez hatékonyabb megoldás annál, mint hogy most 20-30 millió eurót fordítsunk a fogyasztási adó. Nyilatkozta Robert Fico. Az intézkedés egy hónapra szól, és a kormány havonta felülvizsgálja majd. A kormány a regionális és városi közlekedés árának mérséklését is tervezi. A három érintett megyei önkormányzatnak a helyközi buszközlekedés támogatásának egyharmadát biztosítanák, cserébe 30%-os viteldíj csökkentést várnak. A megyei javaslatról szeptember 30-án dönthet a kormány. Emellett a kabinet megyeszékhelyeknek is támogatást adna ahhoz, hogy felére csökkenthessék a városi tömegközlekedés tarifáját. Jövő hónaptól a motorbenzin és a dízel kiskereskedelmi árrését is legfeljebb literenként 10 centben határoznák meg.
4: 1. októbra ideme limitovať maržu maloobchodnú a bude stanovená maximálna.
3: Október 1-től korlátozni fogjuk a kiskereskedelmi árrést. A kiskereskedők az üzemanyag értékesítésénél literenként legfeljebb 10 centes árrést alkalmazhatnak. Szlovákiában már nem tudunk külön adót kivetni a finomítókra, pontosabban fogalmazva már ilyen adó létezik. Nyilatkozta a kormányfő. Robert Fico szerint ez nem akadályozza meg az üzemanyag drágulását, ha a világpiaci ár emelkedik, de korlátozhatja a kereskedők árrését. A kormány célja, hogy Szlovákia az Európai Unió olcsóbb üzemanyagárú országai közé tartozzon.
2: Az ellenzék elutasítja a kormány megoldásait a magas üzemanyagárakra, és populistának tartja például a vonatjegyek árának felére csökkentését. A Progresszív Szlovákia, a Szabadság és Szolidaritás, valamint a Szlovenszkó mozgalom szerint inkább a Szlovnaftot kellene pótlólag megadóztatni, vagy csökkenteni kellene az üzemanyagok jövedéki adóját. Az ellenzéki pártok szerint a kormánynak nem szabadna az államot, a városokat és a megyéket bevonnia intézkedései finanszírozásába. Szerintük a vonatjegyek árának csökkentése önmagában nem jelent valódi megoldást az üzemanyagárak problémájára. Az ellenzéki SZSZ felszólította a Fico kormányt, hogy a benzin és a dízel jövedéki adójának csökkentésével mérsékelje az üzemanyagárakat. A párt szerint ez azonnal érezhető lenne a lakosság és a vállalkozások számára, és javítaná a gazdaság versenyképességét. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt vezetője továbbra is a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és nem zárta ki, hogy a költségvetés elfogadásának blokkolása is szóba jöhet. Szerinte az adó előbb-utóbb megszűnik, a kérdés csak az, hogy már a következő időszakban vagy egy évvel később. Andrej Danko szerint a költségvetésről egyelőre nincs végleges megállapodás. A politikus a 13. havi nyugdíj szabályainak módosítását is elképzelhető. Őnek tartja, ezt azonban elsősorban a HLASZ ellenzi. Az Alkotmánybíróság nem adott helyt a jelenlegi ellenzéki képviselők 2023-as beadványának, amely a házassággal kapcsolatos jogszabályokat alkotmányellenesnek minősítette volna. A képviselők a családok jogi védelmének kiterjesztését és az azonos nemű párok házasságának elismerését szerették volna megteremteni. A kezdeményezést annak idején a Szabadság és Szolidaritás teljes frakciója, valamint a Demokraták pártban politizáló és az Olanoból kilépett képviselők is aláírták. A javaslat a családjogi törvény védelmét a házasságon kívül létrejött családokra is kiterjesztette volna. Technikai hiba miatt átmenetileg akadozik a belföldi bankközi átutalások feldolgozása, a problémát a Szlovák Nemzeti Bank ma reggel észlelte, a fennakadást pedig építési munkálatok okozták. Egyes, nem azonnali átutalások ezért késve érkezhetnek meg, de nem vesznek el. A Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, és arra kéri az ügyfeleket, hogy ne indítsák el újra a már elküldött átutalásokat. A jegybank szerint a tranzakciókat a rendszer helyreállítása után feldolgozzák. Határozottan kell fellépniük a hatóságoknak és a társadalomnak a szexuális erőszak, valamint a nők és gyermekek emberkereskedelme ellen, jelentette ki Maros Zsilink a főügyész. A közösségi oldalán azután nyilatkozott, hogy ma tartják a szexuális kizsákmányolás és a nők, illetve gyermekek kereskedelme elleni nemzetközi napot. Maros Zsilinka szerint ezek a cselekmények súlyosan sértik az emberi méltóságot és az emberiességet, ezért a hatóságok és az egész társadalom határozott reakciójára van szükség. A nyári építési szezon végéig csaknem 150 kilométernyi útszakaszt és több mint 90 hidat újított fel a Nemzeti Autópálya Társaság. A munkálatokat az ország egész területén végezték, elsősorban az autópályák és hidak burkolatának felújítására összpontosítva. Az Autópálya Társaság szerint idén eddig több száz kilométeren váltak kényelmesebbé és biztonságosabbá az autópályák. A legtöbb útszakaszt a kassai régió sikerült felújítani. Egy orosz Mi-8-as katonai helikopter rövid időre behatolt Lengyelország légterébe ma az orosz Kaliningrádi terület határának közelében Branyevo városától északra. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a helikopter mintegy 300 méterre hatolt be a lengyel légtérbe, és 42 másodpercig tartózkodott ott. A gép Kaliningrád felől érkezett, mozgását a lengyel radarok észlelték, majd a légierő vadászgépeket küldött a térségbe. A szárazföldi erőket és a légvédelmi egységeket is riadókészültségbe helyezték. Vladimir Putyin kész újabb találkozót tartani Donald Trump amerikai elnökkel, de egyelőre nincs konkrét időpont vagy megállapodás a találkozóról, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, Putyin és Trump telefonbeszélgetéseik során rendszeresen megerősítik, hogy szükség esetén készek ismét személyesen találkozni. Dmitrij Peszkov rövidlátónak nevezte az egyes európai országok által folytatott ruszofób politikát. Úgy vélekedett, hogy ez egyáltalán nem járul hozzá a feszültség enyhítéséhez az európai kontinensen. Csehország mától új szabályokat vezetett be az orosz diplomaták mozgásának bejelentésére. A diplomatáknak legalább egy nappal korábban jelezniük kell, ha át akarják lépni az államhatárt, és közölniük kell az utazás célját, valamint útvonalát is. Petr Pavel cseh államfő megerősítette az intézkedést, amelyet a cseh külügyminisztérium kölcsönös lépésnek nevezett. Oroszország ugyanis június óta hasonló bejelentési kötelezettséget ír elő az uniós tagállamok diplomatái számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte ma a brüsszeli testület. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését. Az Európai Bizottság Európai Írástudási Koalíciót hoz létre, melynek célja az írás és olvasási készségek fejlesztése, valamint az ezen a területen működő európai szereplők közötti együttműködés erősítése, közölte ma a brüsszeli testület. A koalíció létrehozásának indoka, hogy továbbra is jelentősek az írás és olvasási készségekkel kapcsolatos kihívások Európában. Az OECD 2025-ös PISA felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az unióban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
5: Sport. Zsigárdi László.
6: Amori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába, a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a legjobb 4 között a lengyel Kinga Krovkát múlta felül 4-1-es megosztott pontozással. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik péntek este. A Jégkorong Extraligában nem sokkal ezelőtt kezdődött a 25. forduló előrehozott rangadója. A kassaiak a Steel Arénában a nagyrivális Slovannal mérkőznek. A Liverpool labdarúgó csapatában több mint 500 meccsen pályára lépő Andy Robertson Szoboszlai Dominik edzés munkáját méltatta. Szoboszlai a mostani idényben 7 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Végigjátszotta az Atletico Madrid elleni BL találkozót, a bajnokságban mind az 5 meccsen szerepet kapott, 4-szer végig a pályán volt, még az angol Liga kupában csereként beállva 28 percet töltött a pályán. A magyar válogatott csapatkapitányának már 3 gólja van a szezonban. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke szerint Gianni Infantino FIFA elnök vitatott tervének összeomlása után nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét. A Forma 1-ben szereplő Red Bull bejelentette, hogy Isaac Hadjar 2027-ben is a Gárda versenyzője lesz, így továbbra is Max Verstappen csapattársaként folytatja pályafutását. A szerződés hosszabbítás bejelentése egybeesik a visszatérésével. A francia pilóta, akinek csukló sérülése miatt ki kellett hagynia az elmúlt 3 futamot, a hétvégi azerbajdzsáni nagydíjon ismét autóba ülhet.
5: Időjárás.
2: Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, reggel pedig néhol köd képződhet. 9 és 4 fok közé hűl le a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, nyugat felől fokozatosan megnövekvő felhőzettel. Nyugaton és északon eső vagy zápor is kialakulhat, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, a szél többnyire gyenge marad. Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat, a Napzártát hallották. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Csütörtökön is számítunk az önök figyelmére. Zsabka Levente hangmester nevében is további szép estét kíván a hírszerkesztő Kis Balázs. A viszonthallásra!

0: Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
2: Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov. Lebo vy ste tí najdôležitejší.